0: órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Időjárás.
2: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Manna Hits.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins.
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám és Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a lába azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom. One step at a time.
4: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Manna Hits popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Gyorsan meg kell cselekednünk azt, amire Isten utasít minket. Imádkozz az ellenségeidért, bocsáss meg, dobd el a sérelmed, engedd el. Mit jelent ez? Eldobni a sérelmet, elfelejteni és elengedni? Nagyon egyszerű, nem kell túlszellemiesíteni ezt. A következőt jelenti, többé ne gondolkozz rajta és ne beszélj róla. Van. A különböző vizsgákról beszéltünk, melyeket teljesítenünk kell az életben ahhoz, hogy Isten feljebb emeljen minket. Mind szeretünk feljebb kerülni és növekedni. Szeretnénk, ha fejlődne a pénzügyi helyzetünk, a vállalkozásaink és a szolgálatunk is. Semmi gond nincs azzal, ha fejlődésre és magasabb pozíciókra vágyunk. Mert ugye elég nehéz úgy dolgozni, ha soha nem számíthatunk semmilyen jutalomra. De tudnunk kell, hogy valahányszor előrelépést kértünk Istentől, főleg ha szeretnénk, hogy Isten használjon minket, és kérjük őt, hogy nagyobb mértékben használjon minket, akkor tudnunk kell, hogy Isten meg fog próbálni minket. Isten soha nem kísért minket semmilyen gonosz dologgal, de megengedi, sőt, időnként még ő maga áll a hátterében annak, hogy különféle dolgok történjenek az életünkben. Azért, hogy előjöjjenek belőlünk azok, amiknek elő kell jönniük. A Jakab 1 azt mondja, legyetek türelmesek minden próba közepette, tudva, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. És ahogy mondtam, a próbák sok mindent előhoznak belőlem, mielőtt egyáltalán türelmessé váltam volna. Tudjátok, sok minden van bennünk, amik létezéséről sokszor fogalmunk sincsen, ezért aztán folyamatosan keresztül megyünk dolgokon, amíg el nem érkezünk oda, hogy Isten szerinti módon tudunk élni. Tehát különféle próbákról volt szó, és szerintem jó volt ezekről beszélni. Tegnap a Menjünk rajta keresztül nevű próbáról beszéltem. Tudjátok, ahelyett, hogy elfutnánk a dolgoktól, nekünk inkább szembe kell néznünk az életünk óriásaival, és beszéltünk arról, hogy Dávid odafutott a csatasorba, ahelyett, hogy elfutott volna tőle, és más jó dolgokról is volt szó. Ma pedig a megbocsájtás próbáról szeretnék beszélni, mert olyan biztos, mint hogy most itt ülök, és beszélek hozzátok, hogy lesznek olyan helyzetek, időnként elég sűrűn, amikor az emberek megbántanak majd, vagy olyasmit tesznek, ami neked nem tetszik, vagy nem értenek meg téged, amikor kellene, és csalódást okoznak számodra. Lesznek, akiket időnként elárulnak. Úgy szoktam hívni ezt, hogy a Júdás csókja próba. Mert bár Júdás elárulta Jézust, Jézus mégis megbocsájtott neki. Amikor a megbocsátásról beszélünk, ez talán olyan üzenet, amit sokat hallotok. Mégis ezt újra és újra és újra hallanunk kell, mert ez az egyik legnagyobb kihívás az életünkben. Igazságtalannak tűnik, hogy megbocsássunk valakinek, aki megbántott minket. És egyrészünk azt gondolja, miért ússza meg ezt a dolgot ennyivel? Nos, tudod, nem kell aggódnod a büntetése miatt. Saját magad miatt kell inkább aggódnod. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki már megbántott, akkor ne töltsd az elkövetkezendő 10 évet azzal, hogy bántod saját magadat azon keseregve, hogy megbántottak téged. Ezért aztán, amikor megbocsájtasz másoknak, azzal magadnak teszel szívességet. Igazából ez nem is róluk szól. Magadnak teszel szívességet. Emlékszem, ahogy egy kedd esti gyülekezeti alkalmon ültem sok-sok évvel ezelőtt. Valahol itt ültem elől a gyülekezetemben, az első sor második székében. És a pásztor azt mondta, hogy aznap este a megbocsátásról fog tanítani, én meg azt gondoltam, ó, nekem ezzel nincs problémám. És hallottam, ahogy a Szent Szellem azt mondja, de igen, van. Én meg arra gondoltam, nem jut eszembe senki, akire mérges lennék. De aznap este, ahogy a pásztor tanított, Isten megmutatott nekem néhány dolgot, és az egyikkel kapcsolatban rájöttem később, hogy bizony komoly problémáim voltak köztem és az idősebbik fiam között. De ez a dolog már olyan régóta jelen volt, hogy elfogadtam az élet vele járójaként, és nem foglalkoztam vele. Attól tartok, hogy az emberek időnként annyira hozzászoknak egyes dolgokhoz, hogy nem is tudják, mennyire fontos lenne lerendezni őket. Így hát ma nem csak a megbocsájtás fontosságáról fogok tanítani, hanem megtanítom majd 6 módját is annak, hogy beazonosítsátok

tenni, ami helyes. Tudod, vannak olyan kapcsolatok, amik határesetek. Komolyan dolgozol azon, hogy rendben légy ezzel az emberrel, de ő folyamatosan irritál téged. Mindannyiunk életében vannak ilyen emberek. Olyanok ők, mint a csiszoló papír. Emberek, akiken gyakorolhatjuk a szeretetünket. Szóval, ahogy reggel gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy biztosan nem akarok erről prédikálni, ha van a szívemben bárki felé olyasmi, amit le kell rendeznem. Így hát azt mondtam, Istenem, te tudod, hogy én szerintem nincs bennem semmi megbocsájtatlanság. De van esetleg valaki? És tudjátok, eszembe jutott három valaki, akik irritálnak engem. De nem hiszem, hogy megbocsájtatlanság van bennem. Egyszerűen csak együtt kell működnöm Istennel, hogy ne is alakuljon ki bennem ezekben a helyzetekben a megbocsájtatlanság. Mert olyan helyzetek ezek, ahol úgy értem, elő fognak fordulni dolgok. Ennek nagy része a személyiségek különbözősége miatt van. Tudjátok, amikor nem megy minden olyan simán azzal a személlyel, de mégis olyan ember az illető, akivel sokat kell együtt lenned. Ezért aztán folyamatosan meg kell bocsájtanod. Egyikük sem Dave volt, csak hogy tudjátok. Nem is a gyerekeim, hanem olyan helyzetek, amikben belecsöppentem. Szóval szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy valószínűleg lesznek az életetekben olyanok, akiknek újra, és újra meg kell bocsájtanotok. Péter azt kérdezte, hányszor kell megbocsájtanom a testvéremnek ugyanazért? Nem tudom, honnan vette ezt Péter, de azt mondta, 7-szer? Talán már a 7-nél tartott, és nem szándékozott tovább menni. De Jézus azt mondta, nem, 70-szer, 7-szer, és tényleg a 7-es a Bibliában a tökéletesség száma Istennél, így hát valószínűleg azt mondta ezzel, ahányszor csak kell. Egyszerűen nem lehet. Kérlek, halljátok meg ezt, egyszerűen nem engedhetitek meg magatoknak a keserűséget, neheztelést, vagy a megbocsátatlanságot, mert az szellemileg hihetetlen módon teljesen tönkretesz. Tehát a Máté 5.8 azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A példabeszédek 4.23 pedig azt mondja, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tehát nagyon fontos, hogy tisztán és megfelelően tartsuk a szívünket. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják az Istent. Mit jelent ez? Úgy hiszem azt, hogy sokkal tisztában hallasz majd az Istentől. Sokkal érzékenyebb leszel majd az Isten jelenlétére. Igazán közeli kapcsolatot élvezhetsz majd vele. Azonban, ha nem tiszta a szívünk, akkor feláldozzuk az Istennel való közeli kapcsolatunkat. Mert jobban szeretnénk őrizgetni a szívünkben a szeretetlen dolgokat. Ott él a szívedben egy megbocsájtatlanság nevű óriás. Vagy egy keserűség nevű óriás. Tegnap már megegyeztünk, hogy többé nem fogunk elfutni az óriások elől, hanem harcolunk ellenük. Szóval én azt mondom ma, hogy nem számít, hányszor hallottátok már ezt, szinte garantálhatom, hogy több olyan ember ül itt, aki őrizget a szívében dolgokat mások ellen, mint aki nem. És én ezt nem negatív ítéletként mondom, egyszerűen csak már régóta tanítok, és már ismerem a statisztikákat. Tudom, hogy ma, miután erről a témáról prédikáltam, ha azt mondanám a végén, hogy álljon fel, akinek imára van szüksége a témában, akkor nem sokan maradnának a székükben, és én azt mondom nektek, gyülekezet, nekünk kezdenünk kell ezzel valamit. Tennünk kell valamit. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten küld egy nagy angyalt, aki őrzi majd a szívedet helyetted, azt mondja, te vigyázz a szívedre teljes erődből, mert onnan indul ki minden élet. Ezért meg kell tanulnunk felismerni, amikor ezek a rossz dolgok megpróbálnának beférkőzni, és gyorsan meg kell cselekednünk, amire Isten utasít minket. Imádkozz az ellenségeidért, bocsáss meg, dobd el a sérelmed, engedd el. Mit jelent ez? Eldobni a sérelmet, elfelejteni és elengedni? Nagyon egyszerű, nem kell túlszellemiesíteni ezt. A következőt jelenti, többé ne gondolkozz rajta, és ne beszélj róla. Ennyi. Ne gondolj rá, ne beszélj róla, nem kell újra elmondanod másoknak, hogy mit tettek veled. Nem kell újra és újra.

0: újra megismételned. Minél gyorsabban eldobod, elfelejted és elengeded. Annál könnyebb lesz. Minél jobban engeded, hogy meggyökerezzen benned, annál nehezebb lesz megszabadulni tőle. Ma nem fogok játszadozni veletek. Egyenesen megmondom neked, hogy ha már régóta benned van egy mély keserűség, ha már régóta, évek óta gondolkozol azon, hogy mit tett veled az a bizonyos személy, akkor valószínűleg harcolnod kell majd. De jobb, ha szembenézel azzal a harccal, és túl leszel rajta, mert ha nem, az ellopja majd tőled az Istennel való életed. Nem azt mondom, hogy nem mehetsz be a mennybe, de nem fogod élvezni az Isten jelenlétét. És hadd mondjam azt, hogy nincs semmi, amire jobban szükségünk lenne, mint az Isten jelenlétére. Az ő jelenlétében teljes öröm van. Az ő jelenlétében, és ne keverjük össze a jelenlétét az ajándékaival. Az ő jelenlétében teljes öröm van. Az ő jobbján örökkévaló gyönyörűség. Nagyon szeretem a zsoltárokat. Azt hiszem a 17-15, ami azt mondja, én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Örömtől tel, ha meglátlak, amikor felébredek. Csodálatos, amikor eljutsz idáig az Istennel való kapcsolatodban, hogy ébredéskor ő az első dolog, ami eszedbe jut. Az ő jósága, és hogy milyen csodálatos, és hogy te mennyire szereted őt. Ez sokkal jobb, mint ahogy mi sokszor felébredünk. Abban a percben, ahogy felébredsz, arra gondolsz, hogy mit tett veled az az ember. Hányan tudjátok, hogy miről beszélek? A gonosz az eszedben akarja tartani mindezt. A Máté 6:12-15 egy ismerős igerész, de szeretném, ha látnátok a szavakat, úgyhogy vetítsük ki őket. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Elengedjük a tartozásait, és elengedjük az irántunk való neheztelést. Figyeljetek oda erre, mert valószínűleg nem szeretnénk, hogy az Isten ezt tegye, de ő pontosan ezt teszi. Nem igazán akarjuk, hogy Isten úgy bocsásson meg nekünk, mint ahogy mi másoknak. Hány éven keresztül imádkoztuk a mi atyánkot, és közben azt hittük, hogy szelleminek és szentnek hangzunk. Hallgassátok csak, hogy mit mondunk. Istenem, azt szeretném, hogy úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsájtok másoknak. Időnként mi nagyjából meg is tesszük a hivatalos megbocsájtok neked dolgot. De ez különbözik a teljes megbocsájtástól. Nos, ha valaki bántalmazott téged, akkor a teljes megbocsájtás nem mindig jelenti a kapcsolat helyreállítását is egyben. De a lényeg az, hogy miként beszélsz ő róla, hogyan érzel vele kapcsolatban, hogyan imádkozol érte, mit kívánsz nekik, hogyan reagálsz, ha azt hallod, hogy áldás érte őt. Ó, ma belevetjük magunkat a mély vízbe. Segítenem kell, hogy túljussatok ezeken. Én magam is megharcoltam ezt, és elmondhatom, hogy nem tudtok majd minőségi életet élni addig, amíg túl nem juttok ezen, és jól meg kell tanulnotok a megbocsájtást, mert ez nem egy egyszeri próba az életben. Nagyon-nagyon sokszor előfordul majd ez az életedben, sokszor, és ne gondold, hogyha gyülekezetbe jársz, ott majd nem ér sérelem, mert fog. Tehát Máté 6:12. Bocsásd meg a vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk másoknak. Menjünk a következő versre. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeiket, akaratlan és szándékos bűnöket, elengeditek ezeket, és nem nehezteltek tovább, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, gyerünk, viselkedjünk úgy, mint akik elhiszik ezt. Ne csak olvassuk. Ne csak imádkozzuk a mi atyánkot, ismételgetve, mert azt hisszük, hogy ez szelleminek hangzik. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, az akaratlan és szándékos bűnöket nem engeditek el, akkor atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Olyan ez az érzés. Tudjátok, már ismerem. Már régóta csinálom ezt, és tudom, amikor ilyesmit mondok, csak arra gondoltok. Ó, te jó ég, nekem komoly gondjaim vannak. Tudjátok, jóval nagyobb a tudásunk, mint az engedelmességünk mértéke. Hány prédikációt akarsz még végighallgatni a megbocsájtásról? Ha. Mielőtt eldöntöd, hogy megteszed. Máté 24:10. A Máté 24 egy olyan fejezet a Bibliában, ami elmondja nekünk a végidők jeleit. Háborúkról és háborús hírekről, földrengésekről és éhínségről, stb. Stb. 10. vers. És sokan eltántorodnak. Ezek az utolsó idők jelei. Sokan eltántorodnak, visszariadnak, bizalmatlanokká válnak és elhagyják azt, akiben bízniuk és akinek engedelmeskedniük kellene. Nos, nézzük meg ennek az elejét. Szeretném, ha igazán megértenétek, hogy miről van szó. Arról, hogy amikor engeded, hogy sértettség legyen benned, az akadályoz abban, hogy az Istennel való kapcsolatodban előre haladj. Ez egy akadály. Ez egy csapda. A sértettség szó a görögben a skandallum, ami az állatoknak kitett csapdának egy részét jelenti. Azt, ahová a csalétket akasztották, hogy az állatot a csapdába csalják. Tehát a sátán felállította ezt az óriási csapdát mindannyiunk számára. És a csali, amit használ, az a sértettség. Nos, a sértettségünk időnként nagyobb, máskor meg csak kisebb. De akár mekkora is legyen, jobb, ha kezeled. Sokan eltántorodnak az utolsó időkben. Nézzük meg a 12. verset. A szeretet sok emberben meghidegül. Ez az egyik oka annak, hogy az elmúlt másfél évben olyan sokat prédikáltam arról, hogy járjunk szeretetben, járjunk szeretetben, járjunk szeretetben. Mert nagyon veszélyes időkben élünk. És nem lehetünk mérgesek egymásra. Értitek, amit mondok? Nem lehetünk mérgesek egymásra. Elég baj, ha mérgesek vagyunk valakire a világban, de nem lehetünk mérgesek a testvéreinkre Krisztusban. És tudom, időnként arra gondolunk, több esze lehetett volna, mint hogy így megbántson. Nos, lehet, hogy igazad van, de tudod mit? Az emberek csak emberek. A történet másik fele pedig az, hogy te vajon hányszor bántottál meg másokat úgy, hogy észre sem vetted. Mélyen megbántottad őket, te meg csak la-la-la-la-la. A végidők háborúja folyik ma úgy, amilyen még soha nem volt. És az utolsó időkben sokan megsértődnek, ami a botlásukat és a Krisztustól való elfordulásokat okozza majd, és sok emberben meghidegül majd a szeretet. A sátán meghidegült szeretetet akar építeni a szívünkben. Nem akarja, hogy törődjünk egymással. Nem akarja, hogy odafigyeljünk egymásra. Mi pedig nem engedhetjük meg ezt. És végül, de nem utolsó sorban a Márk 11.23. Én tudom, hogy ismeritek ezeket az igéket, de szerintem még sem ismerjük őket igazán, mert akkor nem maradnánk mérgesek. Engedelmeskednénk a Bibliának, és soha nem hagynánk, hogy a nap a mi haragunkkal menjen le. Márk 11.23. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik. Annak az meg is adatik. És mindenki mondja, hogy ámen. Wow, szeretek hídben járni. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok és legyetek magabiztosak, hogy mindazt, amiért imádkoztok, amit kértek, megkapjátok. Wow, halleluja! A hit működik. És... hehehe... És? Tudjátok, sok ember szereti elolvasni a 23. és a 24. verset, de nem olvassák el a 25-öt és a 26-ot. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Bárki ellen. Bármilyen panaszotok van. Bocsássatok meg, és engedjétek el, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, és elengedje nektek azokat. Ha pedig ti nem bocsájtatok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Szóval itt a lényeg. Ha mi nem bocsájtunk meg, akkor az atya sem tud megbocsájtani nekünk. Szela, csak üljetek és gondolkozzatok ezen egy kicsit. A hitünk nem fog működni. Tulajdonképpen a Biblia azt mondja, ha te továbbra is mérges maradsz más emberekre, akkor csak az idődet vesztegeted, amikor arra kéred Istent, hogy bármit is megtegyen érted. Mert az első tennivalód, az első dolog az, hogy rendezd Istennel a dolgaidat, mielőtt bármit is kérnél tőle az imádban. És hogy ez megtörténhessen, erre azt mondod, de hát nem tehetek arról, hogy mit érzek. Én nem arról beszélek, hogy mit érzel, hanem hogy milyen viselkedést választasz. Értem, ha valaki megbántott. Lehet, hogy nem igazán érzed, hogy oda kéne menned, és meg kellene ölelned őt. És ezt meg is értem. Isten is megérti. De hadd mondjak valamit. Mi sokkal többek vagyunk, mint érzések. És amíg meg nem tanuljuk, hogy az érzéseink ellenére azt tegyük, ami helyes, addig nem megyünk át a vizsgán. Valaki mondjon amment, és attól jobban prédikálok. Egy másik dolog, amit mindjárt megnézünk, a Zsoltárok 133-ban található, azt mondja, ahol egység van, ott áldás, és kenet van. Kenet van. Sok gyülekezetben azért nincs kenet, mert mindenki viszálykodik egymással. A dicsőítés vezető haragszik a pásztor a presbiterek a pásztorra, a gyülekezet a pásztorra, és aztán valaki rossz híreket kap az orvostól, és azt akarják, hogy a pásztor egy akaraton imádkozzon velük, hogy csoda történjen. Imádkozz velem egy akaraton. Nem lehet egy akaraton imádkozni valakivel, akire mérges vagy, akit kibeszélsz a háta mögött, akit megítélsz és kritizálsz. Na most nem tehetek arról, hogy mit érzek, de arról igen, amit teszel. Abban a pillanatban, hogy megbánt valaki, azonnal el kell kezdened imádkozni érte. Tudjátok, én néha úgy imádkozom, hogy Istenem, azt sem tudom, hogy ő most tényleg helytelenül cselekedett-e, vagy csak rossz napon van, amikor minden érzékenyebben érint. Mert tudom, hogy vannak dolgok, amik egyértelműen rosszak, de időnként csak rossz napunk van, és mindent könnyebben magunkra veszünk. Igaz? Most már tudom, hogy holnap óvatosnak kell lennem. Mert amikor hazamegyek innen, ahol mindent kiadtam magamból, akkor érzelmileg érzékenyebb leszek. Tanulom, hogy miként tartsam távol magamat bizonyos helyzetektől. Időnként az sem jó számomra, ha túl sok ember van körülöttem, mert minél több ember vesz körül minket, annál valószínűbb, hogy valaki mond valamit, ami esetleg zavar minket.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

töltöttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a férfiasság. Vendégem a témában Bojki László zenész, a Bojki Brothers és a Budapesti Fesztivál zenekar tagja. Ige hirdető és lelki gondozó. Egy fiú és három lány édesapja, és ez idáig egyszeres nagyapa. Lacinak a napokban jelent meg Apák és fiúk a férfivá válás útján című könyve, úgyhogy ezt is a kezünkben tartjuk. Különleges apropó most a könyvnek a megjelenése, és emiatt is beszélgetünk a témáról. Szia, Laci!
3: Szia, Szidi, és köszönöm a meghívást. Jó megint együtt lenni, beszélgetni erről.
2: Kezdjük talán a te családi mintáddal. Szóval te hány generációra tudod visszavezetni a családodat? Mi az, ameddig ellátsz visszafelé az időben?
3: Nem igazán tudom sokáig. Tehát nekem nincs egy nagy és gazdag visszavezetett ilyen családfám, amit így meg tudnék lobogtatni. Vannak ilyen mendemondák, meg nem csak mendemondák, hanem például a Bojki családnak van egy elég komoly, hát ilyen önszerveződő, nem is tudom milyen, identitása, ami ott Ózd meg Eger környékén ilyen minden évben vannak is ilyen Bojki találkozók, de ugye ez egy, inkább egy dinasztia. Tehát például nem is vérrokonok, nem vér szerinti rokonok, így, de lehet, hogy valahol távolról igen, akik ott összejönnek, de a név alapján. Tehát ilyen értelemen igen, de ami itt most a családi mintákról van szó, sokkal inkább ez a kérdés, akik egy fedél alatt élnek, és egymástól származnak, hogy így nem igazán tudnék nagy és hosszú sort
2: fölállítani. Igen. De meddig megy vissza? Tehát nagyapádat még ismerte?
3: Igen. Nagypapámat, apai ágról nagypapámat ismertem, és anyai ágról is.
2: És tőlük milyen mintákat láttál? Ők milyen férfiak voltak?
3: Apai ágon nagypapa, ő ugye 8 gyereket nevelt föl. Amikortól én őt ismertem, ő már igazából egy beteg ember volt, aki gyengén látott, tehát nem volt egy olyan minta, hogy na milyen nagypapa. Mert bár közel lakott, de nem nagyon volt jelen az életünkben. És úgy azt gondolom, hogy így utólag, tehát ő nagyon becsülettel ugye, 8 gyereket fölnevelni, meg mit tudom én, szabómester volt. Az azért valami, de így lelkileg nem nagyon volt semmilyen kapcsolatunk. Tehát nem volt egy olyan nagypapa-unoka kapcsolat. Anyai ágon igen.
2: Ott igen?
3: Ott igen. Tehát a édesanyámnak az apukája egy rendkívüli ember volt, akit nem csak a barátai, hanem az ellenségei is tiszteltek. Őt az ávó többször is kezelésbe vette a kommunizmus

0: időszak alatt, de még ők is tisztelték őt.
1: Mivel foglalkozott az anyai nagyapád?
0: Pedagógus volt, tanár volt. És a Miskolci Keresztény Testvérgyülekezetnek a vezetője volt tulajdonképpen. Ő vezette át a háborútól a rendszerváltásig ezen az időszakon a gyülekezetet. És egy tényleg egy rendkívüli Krisztus arcú ember, a nagypapám, és egy nagyon emberi ember.
1: De jó, hogy láttál ilyen mintát is.
0: Igen. És ő vele én sok időt tölthettem. És ő úgy fordult felém, hogy volt egy nagyon mély érzelmi kapcsolatunk is, és teljesen tudatosan próbált beavatni abba a világba, amiben kisfiúként ő már látta, hogy majd bele fogok nőni. Ő úgy tanított, ő úgy mesélt, ő úgy fogott kézen, mutatott dolgokat, ami nagyon fontos. Tehát ő egy olyan referencia volt.
1: És aztán láttad édesapádat, aki 10 éves korodig volt körülbelül. Igen. Jelen az életedben.
0: Igen, és számomra egy fantasztikus időszak volt ez. Tehát egy nagyon jó, egy nagyon-nagyon férfias férfi.
1: Na, tőle milyen mintát láttál?
0: Igazából, ugye ez egy nagyon sokrétű dolog, mert nagyon sokféle minta van. És most mi elsősorban a férfiasságról beszélgetünk, tehát, hogy ne legyen parttalan, mert rengeteg mindent tudnék mondani, de alapvetően ő egy harcos típus volt, akinek van karaktere, arca, és ezt meri és tudja is vállalni. Nagyon jó humorral, nagyon jó intellektussal, és azzal az igénnyel, hogy töltsünk együtt időt. Tehát mondjuk inkább úgy mondanám, hogy élvezzük az együtt töltött időket. Rengeteget játszottunk együtt, tehát azok a kirándulások, meg szalonnasütések, meg focizások, meg az soha nem felejtem el, azok mind az a bizonyos közösen töltött idő. És ez persze föl is értékelődött, főleg később, amikor meg már nem tudtunk időt tölteni. Itt azt mondanám, hogy a legfontosabb egyébként tényleg nem az, hogy egy apa valami nem tudom, ilyen projektként gondoljon a gyerekeivel való kapcsolatra, hanem hogy töltsön velük időt. Idő. Tehát a gyereknél a szeretet egyenlő idő. Mert van ez a kifejezés, minőségi idő, értem, csak egy hülyeség lesz belőle, mert ugye az lesz belőle, hogy jó, hát 10 percen van a gyerekre, de az minőségi. És akkor azt hiszük, hogy nem minden idő minőségi idő, ami a gyerekkel van. És a legfontosabb emlékem az édesapámról, a gyerekkoromból az együtt töltött idő. Mindegy, hogy akkor mit csináltunk, de együtt töltöttük az időt.
1: Hú, de jó, hogy ezt most említed, mert lehet, hogy sokan túl gondolják ezt, hogy na, akkor hogy is kellene jelen lennem az én gyerekemnek az életében, és mekkora felelősség ez, hogy én most hogy nevelem őt. Hát legyél jelen, töltsél időt, csináljatok közös programokat, azzal adsz a legtöbbet, azzal szereted a gyakorlatban ezek szerint a gyerekedet a leginkább.
0: Így van. Tehát már nagyon sok a mindenféle módszer, meg rendszer, meg nem tudom én mi, de nekem, én emlékszem, és annyira mindegy volt, hogy most Bográcsban főzünk gulyáslevest, vagy elvisz a autójával, mert Balatonra kellett mennie valami munkaügyben, és én elmehettem vele. Én. Mm-hmm. Egyedül. Az 5 fiú közül. Én egyedül. Vele tölthettem ezt az időt. Mindegy. Tulajdonképpen unalmas ott ülni, meg bement, én kint megvártam, vagy én is bementem, az is mind unalmas, elvileg, gyakorlatilag nem, mert együtt tölthettük ezt az időt.
1: Tehát te ilyen példákat láttál nagyszüleitől és édesapától, de te nyilván már sokkal tudatosabb vagy, tehát nagyon foglalkoztat ez a téma, ebből is született meg ez a könyved. Az, hogy ennyire fontossá vált számodra ez a téma, mennyire segít téged, hogy tudatosabban foglalkozz a saját gyerekeiddel?
0: Hát teljes mértékben, tehát ugye amit magamba szívok, azt tudom tovább sugározni, más nem nagyon, tehát amikor Mózes fölmegy a hegyre, és lejön, ő nem is tudja, hogy sugárzik, akik körülötte vannak, azok látják, hogy sugárzik az arca, ami ott beleáradt Isten jelenlétében, az tovább áradt.
1: Tehát na de miben?
0: Erőlködni, hiába erőlködünk, tehát ez nagyon fontos. Azt tudjuk továbbadni, amit kaptunk.
1: És mi az, amit ebből táplálkozva te tudatosan tudsz a gyerekeid életében megvalósítani? Mit csinálsz másképp emiatt?
0: Én ezt nem tudom. Tehát én erre nem tudok felelni, mert nincs egy ilyen nincs bennem egy, nincs egy olyan, hogy mi lenne, ha másképp lenne. Tehát nem tudom, hogy hogy kell másképp. Nem tudom, hogy hogy kéne másképp, mint ahogy csinálom, de biztos vagyok benne, hogy valóban az, ahogy felén fordultak, az nekem nagyon fontos a gyerekeimmel való kapcsolatban. És az, hogy legyünk közel egymáshoz, a lehető legközelebb egymáshoz. Testileg is, lelkileg is. Hogy ez a legfontosabb.
1: Mi az, hogy férfi szerinted? Mi az, hogy férfias? Mert nyilván különböző szerepeink vannak nekünk, férfiaknak és nőknek, és különböző társadalmi elvárások vannak velünk szemben. Milyen elvárások vannak, mit tapasztalsz veletek férfiakkal szemben, és mik azok a szerepek, amikben nektek bele kellene nőni, és fel kellene venni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és pont azért nagyon jó kérdés, mert ha csak azt nézzük, hogy van egy mondjuk filmsorozat, néztük Esztivel, a feleségemmel, megnéztük így sok nyáron, amikor ráértünk, kicsit nyugis időszak volt, az Indiana Jones. Ugye ez egy ilyen franchise, és sok része van. Nem tudom, mikor volt az első, talán a 80-as években. És valami elképesztő változás volt abban, hogy a főszereplő és a mellette levő hölgy, mert mindig van valaki, ugye kell az ilyen kalandfilmekben, kell egy szerelmi szál. Ez, hogy ez milyen. Na most az első részeknél konkrétan égett a pofámról a bőr.
1: Miért?
0: Azért, mert a főszereplő mellett lévő hölgy egy idegesítő, hisztis, mindenbe beledumáló, de formás popsival rendelkező hölgy volt. Tehát egy szexuális tárgy. Nagyon gáz. A cselekményre semmilyen hatása nem volt. Semmilyen, tehát dramaturgiai szerepe nem volt, hanem egy biodíszlet volt.
1: És ezen felhúztad magad?
0: Inkább szégyeltem.
1: Szégyelted?
0: Igen, magad? Már nem úgy, hogy most én, hanem inkább tudod, hogy a férfiak nevében. Á, ez nagyon gáz.
1: Nagyon sokszor szerintem így tekintenek a nagy társadalom a nőkre.
0: Viszont, hogyha most nézem ezt a filmsorozatot, az jól mutatja, hogy egyébként a nőjogi mozgalmak nagyon sokat tettek azért, hogy ez ne így legyen. És már a harmadik, negyedik résztől dramaturgiai szerepe van a nőnek, nem is akármilyen. Tehát, hogy a cselekményt alakítja, egyáltalán nem egy szexuális tárgy abban. Tehát ez nagyon érdekes, és aztán az is, hogy fordult át ez az egész oda, hogy most arról van szó, hogy a James Bondban majd egy transz legyen a következő, a Daniel Craig után, vagy egy nő, vagy egy nem tudom. Minden esetre eljutottunk oda, hogy a nőjogi mozgalmak ezen azért nagyon sokat változtattak. Tehát a feminista mozgalom első hullámában olyan, és a másodikban is, olyan teljesen jogos követelésekkel álltak elő a nők, amik több, mint indokoltak. Tehát az, hogy nem lehetett még Svájcban, még a 70-es években nem lehetett szavazni nőknek. Ez döbbenetes. Svájcban, nem Ugandában, Svájcban. Ez döbbenetes. Ma Európa vezetője lehetett nő, Merkel, és most pedig csatában állt, ugye, hogy a legnagyobb hatalom élére is az elnökválasztáson lehetett volna Kamala Harris az elnök, nem ő lett. De a lényeg, hogy igazából nagyon sokat változott ez a dolog, és már túl is csapott sok szempontból, és azért fontos férfi könyvet írni, mert a nők érdekképviselete az megszületett, és már túl is ment. Mert a feminizmus harmadik hullámában már olyan fajta dolgok vannak, amik már inkább a kritikai elméletekhez és egy ilyen új marxista vonal, tehát hogy az a férfi egyenlő elnyomás. Már bizonyos országokban, fél tudod, nagyon sokat utazom, volt erről szó, hogy ciki és kínos előrengedni egy nőt az ajtóban. Mert akkor te elnyomó vagy. Minek nézel te engem, hogy előre? Azt hiszed, hogy gyenge vagy, vagy lesegíteni?
1: Jaj.
0: Tudod, tehát ez túlment egy ilyen izén, hogy és férfias erények, amik a férfihoz tartoznak, és mindig is fognak, bekerültek a toxikus maszkulinitás kategóriába, tehát a mérgező férfiasság, és értem, hogy persze van bunkóság, macsóság, stb., de nagyon rossz sztereotípiák alapján tulajdonképpen most már nagyon sok szempontból nagyon nehéz megtalálni, hogy mit jelent férfinak lenni. Egy olyan világban élünk.
1: elvárásokról és szerepekről kérdeztelek. Hogy mit érzel, hogy milyen társadalmi elvárások jönnek felétek. Nekem is van egy benyomásom, tehát azért még ezzel együtt, hogy értem, hogy miről beszélsz, értjük nyilván, de ezzel együtt is azt tudom elmondani, hogy azért van a klasszikus sztereotípia a férfiakról, hogy a férfi az legyen erős, a férfi legyen gondoskodó, legyen a feje a családnak, legyen az, aki irányt mutat és irányt szab, hogy gyerekek, erre megyünk, a feleségének is és a gyerekeknek is, tehát azért élnek ezek a klasszikus régi sztereotípiák. Nekem, mint nőnek az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb motivációm, vagy viszonyulási pontom, elvárásom, ha úgy tetszik, egy férfival szemben, hogy védelmezzen meg engem, hogy én mellette biztonságban érezzem magam. És ez egy olyan erős és ösztönös elemi motivációja egy nőnek, és most velem beszélgetsz, hogy biztos vagyok benne, hogy aki nőként hallgat most minket, tud ehhez kapcsolódni, ehhez a megéléshez. Mi nagyon erősen vágyjuk azt, hogy biztonságban érezzük magunkat. Biztonságban a párom mellett, a családban, az országomban, tehát a mindenféle vezetőmtől, legyen az az országomnak a vezetője, legyen ez a férfi az én szellemi életemnek a vezetője, mondjuk a lelkipásztorom, legyen az én férjem, házastársam, vagy hogyha valaki gyerekként hallgat minket, akkor az apukám. Tehát, hogy ha én egy kislány vagyok, vagy nő vagyok, ez lesz a férfiakkal szemben egy nagyon-nagyon alapvető elvárásom, ha úgy tetszik, hogy ezeket a klasszikus férfi szerepeket hozza, töltse be, védjen meg engem.
0: Hát igazad van, hogy hallgatnak minket olyanok, akik erre áment mondanak, de hallgatnak minket olyanok is, akik azt mondják, hogy hát ez hihetetlen. Ez borzasztó. Te most felsoroltad a toxikus maszkulinitásnak az ismerveit. Ne védel, majd én megvédelmezem. És ne fizessen az étteremben. Vagy, mert ez is bunkó dolog, ez macsó dolog. Miért? Azt hiszi, hogy nekem nincs pénzem? Persze, mert én majd a gyerekkel a konyhában, meg a hálószobában? Nekem nem lehet diplomám, én nem lehetek közgazdász, és én nem lehetek, de lehetek. Úgyhogy én fizetek. Tehát, hogy nagyon sokféle ez a dolog, és nagyon sokféle kavarog. És most egyébként, ahogy a könyvemben írom, a kereszténységem belül pedig különösen azt hiszem, hogy hiány vagyunk jó férfi mintáknak. Ugyanis az a férfi kép, amelyikben ott van a harcos, az eleve idegen a kereszténységtől. Az egyik legfontosabb mintánk maga Jézus. De a Jézus ábrázolásokat, hogyha nézed, akkor sokszor még Szűz Máriával is össze lehetne keverni, annyira feminin. A hosszú bongyori haja, az kicsit ilyen álmat, a kék szeme, akkor cirógatja a báránykákat, a gyerekeket, mindenkivel aranyos meg kedves, de hányszor hallom ma a társadalmi vitákban, akármik, hogyha Jézus szóba kerül, mert Jézus, mert a szeretet, és csak a szeretet, és még egy vitát se lehet lefolytatni, nemhogy egy keményebb ütközést, mert hogy hát a szeretet, és Jézus, mint valamilyen ilyen álmatag hippi, aki így mindenkivel aranyos, és mindig, jaj, meg ne bántsam a másikat, inkább akkor nem is mondok semmit.
1: Hát de Jézus...
0: passzív, jaj, és áldozat. Hát persze, mert hiszen a hitünk középpontjában egy áldozat van. A golgotai keresztáldozat. Akit le lehet köpni, akit ki lehet gúnyolni, és ő csak néz, és tulajdonképpen egy lúzer, hogyha innen nézzük. Úgy, hogy a Bibliában nem ilyen Jézus kép van. Mert a valóságos Bibliában megjelenített Jézus, ő nem csak az Isten báránya, hanem a Júda oroszlánja is. És az egy nagyon más karakter. És amikor Jézus vitázik, akkor őt marhára nem érdekli, hogy mennyire fogják fölhúzni magukat, akik hallgatják. Az se, hogyha köveket ragadnak. Ő beleáll kőkeményen. Ő úgy kiosztja, akit ki akar, hogy ott kőkövön nem marad, egyáltalán nem mindig kedves, egyáltalán nem kerüli a vitát, nagyon is beleáll azokba a konfrontációkba, amikor bele akar, mert úgy érzi, hogy szükséges.
1: Igen, és ezt ráadásul nem is csak bizonyos emberrel vagy emberekkel szemben látjuk tőle, hanem az is érdekes számomra Jézusban, hogy ezt megcsinálja zsidó emberekkel, a zsidó főpapokkal, tehát kvázi az akkori társadalom vezetőivel szemben is belemerészel állni ezekbe a konfliktusos helyzetekbe, a rómaiakkal, az elnyomóikkal szemben is beleáll ebbe, tehát személyválogatás nélkül, vagy társadalmi csoportosulás válogatás nélkül megáll ő valaki, tudja, hogy miért jött, mit képvisel, és azt bárkivel találkozik szembe, bátran képviseli, kikommunikálja. Tudod, mi jutott eszembe Jézusról? Hogy a mai pszichológia ezt úgy nevezni, hogy asszertív kommunikáció. Tehát Jézus, Jézus az asszertivitás mester példánya számomra. Tehát, hogy egyszerre tudja, hogy mikor kell szelídnek, alázatosnak lenni, és abban mutatni példát, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Jézus volt az, aki megmosta a tanítványai lábát, és arra bátorította őket, hogy ők is így tegyenek egymással, és hogy aki első akar lenni közülük, az legyen mindenkinek a szolgájává. És ezt a gyakorlatban is megmutatta a lábmosással. Na de az is igaz, hogy Jézus volt az is, aki bement a templomba, és az asztalokat borigatta, és veszekedett velük, hogy az én atyám házát, az imádság házát, ahol kapcsolatban vagyunk Istennel, ti rablók barlangjává tettétek, és itt kufárkodtok, és árusítotok. Nem erre való a szentély, nem erre való a templom. Tehát, hogy mind a két helyzetben, sőt, még ragozhatnánk a palettát, mert Jézus nagyon sokfélének látjuk a Bibliából.
0: Így van. Istent is úgy képzeljük el, hogy ő a mennyei atya, egy édesapa, aki nagyon szeret, és ez egy bibliai kijelentés, és ez nagyon fontos. De Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy egy képbe bele tudjuk őt valahogy sűríteni. Olyan ez, mikor le akarsz fényképezni valamit, mondjuk én a kölni dómot le akartam fényképezni, de hát olyan közel vagyok hozzá, hogy csak sok képben tudom lefotózni. Az egyiken a teteje van, a másikon a közepe, a harmadikon meg az alja, és akkor még nincsen jobbra meg balra. És Isten meg ugye ennél is sokkal nagyobb, ezért sok képet kapunk róla. Sok képet a Bibliában. Ő egy úr. Ő egy bíró, ő egy apa, és ő egy seregek ura. Ő a seregek ura, a legvitévezebb harcos. A seregek ura egy harcos, egy katona, aki egy erőszakszervezetet vezet, és kemény ütközeteket vív meg, csatákat vív meg, és véráldozatot hoz, ha kell, és elpusztítja az ellenfelét, ha kell. És ezeket ma nehéz hallgatni, mert nem ilyen az Isten kép. A lényeg az, hogy gyülekezetekben, ezt a könyvemben leírom, azt hiszem, ez David Muro. Igen, David Muro. A gyülekezetekben föl szokta tenni a kérdést, hogy van két ilyen értékeket fölvonultató oszlop. Az egyikben vannak olyan értékek, amik befogadás, szeretet, elfogadás, gondoskodás, amik inkább a női principiumokhoz tartoznak, és a másikban kezdeményezés, küzdeni tudás, sikerorientáltság, stb. Ezek meg inkább a férfi. Melyiket gondolják, hogy az egyházra jellemzőnek kéne lenni, és majdnem kivétel nélkül mindig azt jelölik meg, ami a női dolgokhoz tartozik. És jelzi, hogy miért van egy értékválság az egyházakban. Mert ezek az értékek, ezek nagyon fontosak, tényleg, de a másik meg elvész. És itt jön a David Muro könyve, az a címe, hogy hová tűntek a férfiak a gyülekezetből, és az az alcíme, hogy és miért utálnak oda járni. És tény, hogy egy olyan közeg, amiben egy nő érzi jobban magát. A legtöbb egyházban egy ilyen világ jön létre. És csak nézzük, bámuljuk, hogy mit művel az iszlám, hogy milyen elképesztő, expanzív, és nem tudom, hát akár csak a német városok, ahol több mint 30 éve turnézom, hogy átalakultak. Hogy micsoda mecsetek jöttek létre. Hogy a műenzi hangját hallom, miközben zárnak be az evangéliumi közösségek, gyülekezetek, meg templomok. Franciaországban ugyanez. Az iszlám egy férfias, az egy férfi központú vallás. És nem példaként hozom ide, hogy na, legyen a kereszténység olyan, mint az iszlám, de az biztos, hogy az, hogy így, a kereszténység így tűnik el Európából, benne van az, hogy elfelejtette, hogy mik a férfi értékek.
1: Na de akkor hogy lehetne ezt visszahozni, vagy legalábbis egálba? Mert azt mondod, ha jól értelek, hogy akkor fontosak ezek a női principiumok, hogy megjelennek az egyházi közösségben, és a problémát abban látod, hogy a férfi viszont háttérbe szorul, vagy akár eltűnik. Na de akkor hogy tudjuk megerősíteni, hogy az is jelen legyen, és jelentékenyen legyen jelen mondjuk az egyházban?
0: Hát ehhez én annyit tudtam hozzátenni, hogy megírtam ezt a könyvet, hogy tudjunk róla beszélni. Tehát például, hogy tudatosan férfivá nevelni a fiúkat, nem, hogy nőjenek, mint a dudva. És a férfiak pedig, ahogy ezt Richard Rohr írja, hogy elszórakoznak a 21. századi idióta férfinak a játékszereivel, a szex, pénz és hatalom. Ezzel el lehet szórakozni egy életet, de nem neveltük föl a fiúkat, hogy férfivá legyenek. Azért nem, mert már mi se lettünk azok. Amikor nekem azt mondja egy férfi, hogy ugye ott van 55 évesen, már megvan a karriere, mindene, hogy ő most szerelmes lett. És ő úgy érzi, hogy neki joga van a boldogsághoz még, és ő most el akar válni, mert ez most már nem élet, és neki joga van ehhez. És érzem benne, hogy soha nem vált férfivá. Soha nem lett harcos. Ugyanis a harcos az, aki ha kell, akkor az életét adja a szerettei boldogságáért. Ez a harcos. És az ki, aki a szerettei életét dobja oda a saját boldogságáért? Az egy kis fiú, aki még várja, hogy kényeztesse őt az élet. Aki még nem tudta, nem élte meg azt, hogy onnantól férfi, hogy kész odaadni önmagát. Az egész életét kész odaadni. Egy ügyért, egy emberért, valamiért, amiért ő tud lelkesedni. Amivel elköteleződött. És ehelyett amiről a múltkor is beszélgettünk, hogy nagy autókon, felügyelőbizottsági állásokban, cégek élén férfi létbe be nem avatott emberek rohangálnak. És ez okozza a problémát, de a kereszténységen belül is ez okozza a problémát.
1: Ezért valid a kérdés szerintem, hogy mit tudunk tenni, hogy ez a helyzet változzon. És ebben a részében teljes mértékben egyetértek veled, hogy azt mondod, hogy azért írtad meg a könyvet, hogy tudjunk erről beszélgetni, de szerintem sokkal többet is tudunk tenni. Azzal, hogyha nem reked meg ezen a szinten, hogy megírtad ezt a könyvet, hanem hogyha megindul ennek az apropóján egy társadalmi kommunikáció. Kommunikáció köztetek, férfiak között, egy együtt gondolkodás, hogy jó, akkor mit tudtok tenni? Én jónak látom ezt a helyzet felismerést, és azt szokták mondani orvosok, hogy az első lépés a gyógyulás útján az az, hogyha felismerem, hogy beteg vagyok, és a második lépés már, hogyha elmegyek a felismerésből fakadóan az orvoshoz, hogy segítségre van szükségem, ha én ezt már beismerem. És akkor a harmadik lépés a diagnózis felállítása. Szerintem már itt is jársz, hogy a könyvvel, igen, tehát hogy kimondod azt, hogy hol vannak az elakadások. Igazából itt a következő lépések a kérdés, hogy jó, akkor azt már felismerted, hogy ezen a területen bizony dolgoznotok kell, főleg keresztényként és felelősségetek van ebben, nőként is ezt alá tudom támasztani. A magam és a nőtársaim nevében is alá tudom ezt támasztani. De akkor innentől kezdve kérdés az, hogy hogyan tovább? És akkor itt jön be a női kérdés, hogy miben tudunk mi segíteni? Vannak-e elvárásaitok akár velünk szemben, hogy lépjünk be mi ebbe a képbe? Mi tud segíteni egy segítőtárs, akár hogyha feleségként ott van mellettetek, akinek viszont nincs, de mondjuk van egy gyülekezeti közössége, vagy barátja, aki nő, hogyan tudunk mi mellétek állni ebben a folyamatban?
0: Ez a kérdés első felére. A könyvben próbálok nagyon gyakorlati lenni a diagnózis után, és ehhez Dávid életét veszem alapul. Tehát, hogy a különböző férfi élethelyzetekben mik azok az alapértékek, amiknek meg kell születni. Tehát ahogy már múltkor beszélgettünk a harcosról, hát ott kezdődik, tehát egy egyedül harcos nincsen. Hogyha valaki tenni akar férfiként, önmagáért, a családjáért, a gyerekeiért, akkor először is tudnia kell, hogy egyedül nem fog sikerülni. És hogy egy férfinak szüksége van harcostársakra. Különben nem tud harcosként a pályán maradni. Ez elég gyakorlati. Sok férfi mondja, hogy ő nehezen barátkozik, vagy nehezen nyit, akkor azt mondom neki, hogy akkor nyissál nehezen. De nyissál. Nem fog menni, ugyanis. És rengeteg a magányos férfi. És lehet, még az is lehet, hogy ott van a gyülekezetben, jár férfi órára, lehet, hogy presbiter, lehet, hogy pásztor, és mégis egyedül van. Rengeteg ilyen van. És ez elég gyakorlati, ennek a fölismerése. Nem tudok receptet mondani, hogy csináld ezt vagy azt, de azt tudom mondani, hogy innen lépni kell.
1: Az segíthet, hogyha bekapcsolódik egy szolgálatba?
0: Minden segíthet. Menjen el egy XCC-re. Vigyel a fiát egy apa-fiú programra. Ilyenek vannak. Kerüljön helyzetbe. Menjen el focizni. Lehet, hogy nem egy vallásos közegben fogja megtalálni azt a férfit, aki neki egy társa, egy harcos társa. Még az is lehet. És nem baj. Gyökösi mesélte, hogy volt egy olyan lelkitársa, aki egyébként egy katolikus pap volt. Tehát teljesen más alapon álltak, és mégis működött. Tehát ő lelkész volt meg pszichiáter, és tehát, hogy nem lehet tudni előre. Meg kell mozdulni. Lépni kell. Azt a hajót nem lehet kormányozni, amelyik áll, csak amelyik elindult. Ez például egy férfias dolog. Fölemelni a fenekét, és tenni valamit. Nem azon siránkozni, hogy jaj, én mindenkinek az áldozata vagyok. Meg így, meg úgy, meg ezért nem, meg azért nem. Ez nem férfias. Férfias fölkelni és menni. És kockázatot vállalni. Amikor Dávid beleáll abba a küzdelembe, Góliáttal, ez alapozza meg a jövőjét. Emiatt lesz belőle király. Mert kiderül, hogy egy piszok jó harcos. És senki nem várta ott a sok edzett hegyomlás, nagy tapasztalt harcos, hogy ez a kölyök, ez le fogja teríteni azt a marha nagy Góliátot. És megtette. De ez kockázatvállalás, mert ez a sztori a 100-ból 99-szer nem így végződik.
1: Nagyon szeretnék még erre visszatérni, a bibliai példákra. Milyen férfi képeket, milyen férfi mintákat látunk a Bibliában, és hogy mit tudunk tanulni belőlük. De először arra kérnélek, hogy a kérdés második felét ne odázzuk el. Jó. Tehát, hogy mit tudnál nekünk mondani? Hogy tudunk mellétek állni? Hogy tudunk segíteni?
0: Bagdi Emőke azt mondta, hogy talán semmivel nem tudja jobban megsebezni egy nő a férfit, annál, hogyha azt érezteti, hogy ő nem számít. Hogy nem fontos. És itt jön be ez a toxikus maszkulinitás történet. Itt jön be az, hogyha maguk a férfias erények gyanúba keverednek, és most ne értsük félre, tényleg van bunkóság, tényleg van suttyóság, macsóság, ami bántó, és amiről beszélni kell, hogy nem füttyögünk lányok után az utcán, nem hisszük azt, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, és hozzánk képest mindenki hülye. Tehát, hogy ez létezik, és ez oké. De hogyha a nőies értékek kerülnek előtérbe, akkor egy férfi abban nehezen fog mozogni, egy férfias férfi. Nehezen fog mozogni. Nehéz lesz neki megnyilvánulni. Hát leírom ezt a példát, de ezt Murgó is írja a könyvében, hogy egy adott gyülekezeti közegben bemegy egy egyszerű férfias férfi, egy autószerelő, és körülnéz, hogy mi van itt. Hogy egy ilyen feminim, kappanhangú dicsőítés vezető arról énekel éppen, hogy ó, Jézus, úgy szeretlek, öletbe hajtom a fejem. Mit csinálok? Egy közel-keleti 30 pár éves pasasnak az ölébe, hogy nem akarom. És minden ez a terápiás kultúránknak az egyházban lecsapódó dolga, tehát, hogy a férfi nem így énekel, egy férfias férfi. Meg kell hallgatni a Fradi B közép ultrába. Csatakiáltások vannak. Világos, egyszerű gondolatok, az szívesen énekli. Most csak annyi, most én zenész vagyok, ugye ezt így mindig figyelem. Tehát legyen helye ennek is, de annak is. Valami, ami közelebb áll egy férfihoz. Tehát nagyon sokszor az egyház nagyon nőies, alapvetően nagyon nőies értékeket tol előtérbe. Tehát egy nő úgy tudja segíteni a férfit, hogyha most mondok egy furcsa szót talán, hogyha tiszteli. Mert a nő legmélyebb vágya a lelke mélyén az az, hogy prioritás legyen. Hogy ő érte a királyfi küzdjön meg. Hogy nézzen bele a hétfejű sárkánynak mind a 7x2 szemébe.
1: Nagyon bólogatok most.
0: És hogyha ez már 20 éve megtörtént, akkor még most is prioritás legyek. Még úgy is harcoljon értem, hogy már az övé vagyok. Hiszen attól lesz egy házasság szép, hogyha nem csak a rutin működteti. És ez virágba tudja borítani a nőnek a lelkét, és hát az egész házasságot.
1: Igen, hogy szeretve legyünk, és erre egyébként a Biblia is tanít minket, hogy asszonyok, ti tiszteljétek a férjeteket, férjek, szeressétek a feleségeteket. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon biblikus, de a biblikus ösztönzés, de igazából valóban a velünk bevág, hogy akkor vagyunk jó helyen, hogyha ezt éljük. Tehát, hogyha én, mint nő tisztelem a férjem, a férj pedig szeret engem, igen, mint a feleségét.
0: Tudod, a szeretetnek nagyon-nagyon sok. Tehát tudod, szeretem az eperlekvárt is, meg szeretem a munkámat is, meg szeretem a feleségemet is. Na, de mennyire másképp viszonyulok az eperlekvárhoz, mint a feleségemhez, vagy a munkámhoz? Tehát, hogy nagyon sok mindent, talán túl sok mindent jelent az, hogy szeretem. Talán túl sokszor visszaélünk ezzel a szóval. És úgy magyarázza a Szentírás, hogy hogy szeresse a férfi a feleségét, ahogy a Krisztus az egyházat, tehát ha kell, az életét adja érte. És itt visszautalok arra az 55 éves férfira, aki azt mondja, hogy nekem még jogom van a boldogsághoz, hogy valamit az alapokból nem ért, hogy mit jelent szeretni, mert én értem, én mindent megértek, hogy nehéz, hogy egy csomó minden, csomó sebb borítja a kapcsolatot, és így tovább. De a Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy az életét adta érte. Tehát a szeretetnek az a része, és ezért mondtam azt, hogy prioritás, hogy az életemet adom érte. Nem az, hogy egyébként mit tudom én, nem is foglalkozom, de elviszem majd egy wellness hétvégére, meg virágot hozok. Ettől még nem lesz prioritás. Ő neki azt kell érezni, hogy prioritás, hogy fontos. És hogyha a férfi így szereti a feleségét, akkor a feleségnek nem nehéz tisztelni ezt a férfit. De hogyha a férfi nem így szereti a feleségét, akkor mit tiszteljek azon? Kérdezheti joggal a nő. Mit tiszteljek azon, ahogy velem bánik a férjem? Sőt, ahogy önmagával bánik a férjem. És így tovább. Tehát, hogy sajnos ebből szokott létrejönni az ördögi kör. Mert a férj meg azt mondja, de hogy szeressem? Hát kiabál velem. Hát a gyerek előtt aláz meg? Vagy bárki előtt? Úgy érzem, hogy lelkileg kasztrált. És ez egy létező probléma. És ugye, aki nem szeret, azt nehéz tisztelni. Aki nem tisztel, azt nehéz szeretni. És létrehozunk egy rossz ördögi kört. A konkrét válaszom az, a nő azzal tudja szeretni a férjét, hogy segít neki abban, hogy igazán férfivá változzon, férfivá válhasson. És azt látja, azt érezteti vele, hogy te jó, hogy vagy, és fontos, hogy vagy, és tisztellek azért, aki vagy. Tudom, hogy mit nem tudsz, mert ugye a feleség van a legközelebb hozzá, tehát a tisztelet nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértek, és mindenben jól. Mindenben azt gondolom, hogy te jól csinálod. Amikor az ige azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, ez az egyik legelső parancsolat. Nem azt mondja, hogy a jó apát és a jó anyát tiszteld. Vannak nem jó apák és nem jó anyák, de apa és anya, és ezt tiszteld.
1: És aztán eljutsz a következő fázishoz egy férfi fejlődésében, aki a próféta.
0: Király és próféta, így van. Az már egy összegző. Tehát a király az, aki már lekerítette azt a határ, és határokkal vette körül azt, ami az ő birodalma. A király nagyon egyszerűen fogalmazva a könyvben, az, aki a saját környezetében már nem hőmérő, hanem termosztát. Mi a különbség? A hőmérő az reagál arra, mi történik. Ott a család, mindenki ideges, mindenki üvölt, hát én is. Vagy én még hangosabban üvöltök, akkor vagyok kemény férfi. Mi? Nem. A termosztát az az, ami reagál arra, hogy mi történik körülötte, de hogy Jézus a tengeren képes azt uralni. Akkor lecsendesíti. Ő már képes uralkodni. Nem másokon, először saját magán, képes az erőt használni. Tehát mindenki halálfélelemmel van, mert most mindjárt elsüllyed a hajó. Mindenki üvölt, mindenki nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Mindenki vádaskodik, és ő azt mondja, nyugi. Hogyha van a családban király, akkor békesség lesz körülötte ilyenkor. Nem egy hangosabb üvöltés. Ez most csak egy példa. Uralkodni nem azt jelenti, hogy elnyomom a másikat, hanem hogy meg tudom a vihart fékezni. Ez egy egyszerű példa a könyvből. És akkor már tudjuk talán magunkat is, de egy párkapcsolatban, a házasságban is, hogy a konfliktusoknak a dinamikája mi, és hogy ki mikor veszti el a fejét. Na, a király az, aki képes már uralni ezeket a viharokat, és ezért rend van körülötte. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan, ez nem azt jelenti, hogy soha nem gurul el a gyógyszer, ez nem azt jelenti, hogy mindent jól csinál, de nem is ez a cél, hanem hogy van egy minta, és ez erre törekszik, és ebben fejlődik. Ez a király. A próféta pedig már az összegző, aki fölülről lát. Aki fölülről. A próféta egy távlatból látja a dolgokat, és képes továbbadni. A próféta maga mellé veszi a kis következő prófétát. Mózes maga mellé veszi Józsuét, Illés maga mellé veszi Elizeust. Jézus maga mellé veszi a tanítványokat. Itt jön az, hogy ő már tudatosan mentor. Ő már készül arra, amikor ő nem lesz. Ő már nem csak a saját birodalmát, hanem már az Isten országát készíti. Tehát ezek különböző állomások, és a könyvben elég részletesen írok azokról, hogy melyikhez milyen érték tartozik, hol tudjuk elszúrni, és vajon hogy tudunk közeledni ezekhez.
1: Tulajdonképpen, amiről beszélsz most, hogy a könyvednek egy szakasza a férfivá válás útját taglalja, ahol ezeket az egyikből a másikba való átmenetként mutatod be. Tehát, hogy a fiúból harcos lesz, a harcosból király, a királyból szerelmes, és aztán próféta. Ezek szükségszerű átmenetek? Ezek minden férfi életében bekövetkeznek, vagy be kell, hogy következzenek? Vagy ezek nem alapfeltételei a ti férfi léteteknek?
0: Ezek alapfeltételek. A sorrend van, ahol nagyon fontos, van, ahol nem. Például figyeld meg, hogy Saul is harcos király volt. Dávid is harcos király. Tehát a király akkor lesz király, ha ő a legjobb harcos. Tehát a harcos nélkül nem leszel király. Ha nem voltál harcos, nem leszel király. A harcos értékei szükségesek a következő pályához. Ha nem voltál király, nem leszel próféta soha. De például a szerelmes az mindenhol kifejlődhet. Az már ott van a fiúban is, ott van a harcosban is, ott van a királyban is. Például az nem egy ilyen sorrendbe illeszthető. Tehát van így is, úgy is, és ezek pedig nem úgy kell elképzelni, mint egy filmsorozat, és amikor az egyik lejárt, akkor bekapcsolod a következőt, hanem egy lélek belső felépítése, és az élet különböző helyzeteiben különbözőnek kell előtérbe lépni. Látok néha egész fiatal embereket, akikben ott ragyog a próféta. Még nem az, de már ott van. És látok olyan kis harcosokat, akikben már látszik a király. Ezek különböző élethelyzetekben jönnek elő, és ezek csak szavak. Ezek, amikkel megpróbálunk megragadni valami valóságot. És nem ilyen, mint tudod, mint a hentesnél, hogy te ott a csülök, ott van az, csak ezt kérek, azt kérek, hanem ez egy egyetlen komplex lelki valóság, aminek különböző aspektusai vannak.
1: De a kérdésem az arra irányult, hogy szükségszerű-e, hogy egyikből a másikba átmenjetek ti, mint férfiak.
0: Igen. A legjellemzőbb, hogy már harcossá se válunk. Így születik az idióta férfi. Az idióta nem az, hogy lüke, hogy hülye. Az az idióta, hogy csak a saját kerítésén belül él. Azon túl nem is lát. A görögöknél az volt az idióta, aki a közügyekkel nem foglalkozik. Nem érdekli. A legtöbb férfi így él. Kit érdekel? Nem érdekel, nincs, tehát nem tartozik közösséghez sem, nincs egy ügy, amit szolgálna. Nekem meg a fizetésem, tessék, itt van, megvan a kajám, az autóm, hogyha majd lesz új, akkor új lesz, és boldog vagyok. És nem lát át a saját élete kerítésén. Ez kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen, hogy amikor valaki harcossá válik, akkor egy ügyet szolgál. Dávid úgy megy, nem azt mondja Góliátnak, hogy én sokkal jobb vagyok, mint te, úgyhogy pofán váglak, hanem a seregek ura nevében jövök, akit te kigúnyoltál. Ez egy ügy. Ő egy óceánban egy csepp abban a pillanatban. Ő már egy ügyet szolgál, amiért kész meghalni. És ugye ehelyett jött James Joyce, aki azt mondta, hogy halljon meg a haza, értem. A posztmodern idióta férfinak a himnusza lehetne ez. Tehát igen, szükséges bejárni ezeket a pályákat, mert különben beragadunk egy olyan létbe, amelyik sekélyes és semmilyen.
1: Nagyon sok mindent említettünk a múltkori beszélgetésben és a mostaniban is a férfiasság témájában, a Bibliával kapcsolatban és a könyveddel kapcsolatban is. De térjünk ki egy picit még arra, hogy aki most hallott először arról, hogy ebben a témában te könyvet írtál, és hogy miért gondolod ilyen fontosnak a szemfelnyitogatást, az mivel fogja szemben találni magát? Most kezemben tartom a könyvet, és csak végig szaladnék ezek kedvéért, a hallgatóink kedvéért a tartalomjegyzéken. Az életlánc megszakadása, a férfiasság válsága, legyetek férfiak, a férfivá válás útja, fiú, harcos, király, szerelmes, próféta, az életlánc helyreállítása, az apák dolga, a fiúk dolga, és aztán köszönetnyilvánítás. Tehát így épül föl a te könyved, ezek a különböző fejezet címek, és hát nagyon sok mindent említettünk már a beszélgetésben belőle, és hoztál példákat is, nagyon sok történettel, személyes történettel illusztrálod, és a Bibliából is jelentősen alátámasztod azokat a meglátásokat, amire te már eljutottál ebben a sok évtizedes gyakorlatilag megtapasztalásodban ebben a témában, de van egy fogalom, amit eddig nem említettünk, és itt úgy tűnik, hogy a könyvben ez egy nagyon fontos dolog, amivel dolgozol, ez pedig az életlánc. Mit értesz ez alatt?
0: Azon gondolkodtam, hogy az az elképesztően nagy anyag, ami rendelkezésemre áll, és az a rengeteg szempont, ahonnan meg lehet közelíteni a férfiasság kérdését, hova fókuszáljon? Mert így is az volt, hogy ne legyen túl hosszú a könyv. Főleg egy férfi könyv, ne legyen túl hosszú. És
1: ez nektek fontos, ugye?
0: Igen, tehát ne legyen terjengős. És lehetett volna még rövidebb, de én nem tudtam ezt rövidebben megírni.
1: 245 oldal terjedelmű, csak azok kedvéért mondom, akik esetleg még nem találkoztak vele.
0: Igen. És azért az életlánc lett ez a fókusz, mert ezt tartom a legfontosabbnak. A Biblia tartalmaz egy csomó érthetetlen, unalmas nemzetségtáblázatot. Ez nemzette azt, az nemzette ezt, ennek lett két fia, ez meg az, az lett, ez meg az, az meg, és mi van? És van, hogy oldalakon keresztül olvasod a Krónikák könyve. Miért? Ez egy életlánc. Az életláncban az apák és a fiúk szerepelnek. Pedig a zsidóknál, hogy ki honnan származott, az az anyán múlik. Tehát Ábrahám hiába az apja Izmaelnek is, meg Izsáknak is. De csak Sára miatt ez az ígéret vonala. Az anyán múlik, és a mai napig az anya dönti el, hogy valakinek a származása az benne van ebben a láncolatban, vagy nem. És mégis itt az életlánc apai vonalon történik. És ez nagyon fontos, óriási felelősség. A tapasztalatom az, hogy ha láncként gondolunk önmagunkra, ez önmagában már egy transzcendens dolog. Azt jelenti, hogy az én életem nem csak rólam szól, hanem beletagozódik az én édesapám életébe, és előkészíti az én fiaim és lányaim életét. És az, hogy én milyen módon élem az életem, meghatározza majd az övékét is. Azért ide fókuszálok, mert ez maga az élet, az, amiből igazán élet lesz, nem csak egy elmélet. Hogyha gondolkodik az a 50 pluszos férfi deresedő halántékkal, hogy ott hagyja, vagy ne hagyja ott a családját. Ne hagyja ott a családját. Mert az az eljárás, hogy megszakad az életlánc, az történik, hogy a következő generáció majd valamikor 25 és 35 közt egy terápiában fog ülni, hogy azon gondolkodjon, hogy kicsoda ő egyáltalán, mit keres a világon, ahelyett, hogy egy láncolatban tudná a helyét. A könyvben erre az egyik legjobb a prímás dinasztiák. Velünk élnek, mi együtt tanultunk azokkal a nagy cigány, muzsikus, dinasztiába tartozó gyerekekkel, mint a Lendvaik, a Sárközik, akik 200 évre tudják visszavezetni, hogy a családjuk minden férfi tagja, az prímás volt. Az a gyerek milyen felelősséggel fogja meg a hegedűt? Az az apa, hogy adja kezébe a hegedűt? Az egészen más. Mint hogy azt mondja valaki, hámélel kisfiam, hogy a hegedülnél. Egészen más. És az életláncnak az ereje, az nem egy ilyen vallásos, nem tudom mi, az minőséget teremt, mert ezek a srácok egy teljesen más szinten hegedülnek, mint bárki más körülöttük. És ez a Szentírás, ez az ereje Jósafátnak, hogy tudja, hogy az atyái útján jár. Ez az ereje. Dávidnak, ez az ereje ezeknek a férfiak, ezek nem úgy lépnek ki az életbe, hogy ott keresgélik, hogy mi van, meg hogy van, meg. Érted? Tehát a láncolat egy erőt, egy minőséget közvetít. Hozom az olasz nápolyi pizzériákat. 5 generációra visszamenőleg ugyanazt a receptet készítik. 4 euró egy pizza, nem drága, nem puccos hely, nem fine dining, tömött sorokban állnak az emberek, mert az viszont olyan. És ők úgy vigyáznak arra a láncolatra. És ez az apák dolga.
1: Mi van akkor, ha megszakad a láncolat?
0: Egy apátlan társadalomban élünk. És ezt nem én mondom, ez Philip Zimbardo, de nem csak ő. Így hívják a mi generációnkat, sőt, ezt az időszakot egy apátlan generáció, apátlan világ. Az a célom a könyvvel, és azért az életláncon van a fókusz, hogy ne legyen apátlan generáció. És hogyha mégis valaki apátlan, és ennek sok oka lehet, nem csak egy nem törődöm apa. Tőlünk picit keletre most azt mondják már, hogy 900 ezer ukrán férfi halt meg. Apák, fiúk, nagyapák. Valószínű ugyanennyi orosz.
1: Igen.
0: És mind egy hatalmas luk, mind egy majd elgyászolják, majd mikor vége lesz a háborúnak, akkor megsiratják, de ez nem ennyi. Ők mind hiányozni fognak. A családjukból, a szeretteiktől, mind. És ez félelmetesebbe belegondolni. És mi akik most itt lehetünk, mi nekünk azt, férfiaknak azt a felelősséget kell fölvenni, hogy nem az az életem értelme, hogy boldoggá tegyem magam. Nem. Nem ez, mert nem leszek boldog. Az az életem értelme, hogy benne vagyok ebben az életláncban, amit a teremtő indít el okkal és céllal, és ennek szánom oda az életemet. Lehet ez az az ügy, amit szolgálok. Lehet az a szolgálat, amit kaptam. A családom, amit vállaltam. És nem megyek el, nem tudom hova, meg nem lépek ki belőle, csak azért, mert fáj. Vagy azért, mert nehéz. Ezért az életlánc. És az életlánc meg a kérdésed, mi van, ha megszakad? Szinte mindenhol megszakad.
1: Akkor állítsuk helyre az a dolgunk?
0: Így van. Állítsuk helyre.
1: Hogyan tudjuk helyreállítani? Ugye a könyved is ezzel zárul, tehát tulajdonképpen a záró fejezetnek is ezt a címet adtad, hogy az életlánc helyreállítása, és ezen belül, hogy mi az apák dolga, és mi a fiúk dolga.
0: Legtöbbször úgy szakad meg az életlánc, hogy ahogy az én életemben is megszakadt. Hogy nem tudom, honnan jöttem, mert nincs ott édesapám, nem kapom meg azokat az alapértékeket, amit a prímások megkaptak. A gyerekek, hogy kézenfogva viszik őket addig, amíg a saját lábukon nem állnak már. És megkapják az apáik hegedűjét, meg a nagyapák hegedűjét, és azon játszanak tovább. Szóval, hogyha ez nincs, az első, és legfontosabb az a tisztelet. A legtöbb baj az abból a dacból van, és abból a vákumból, ami miatt gyűlölet, szeretetlenség, keserűség születik. A Szentírás azt mondja, hogy visszafelé, tehát apáink felé tisztelettel tartozunk. Akkor is, ha valaki elbukott, akkor is, ha valaki elvétette, azt mondja, hogy tiszteld. Nem kell mindenben egyetérteni, de amíg ez nincs, addig nincs helyreállítva az életlánc. Milyen ígéret volt ez? Hogy hosszú életet élj. Tehát nézd vissza, hogy a jövőben jó legyen. Tehát ez az életlánc alapja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Akárki, akármilyen, ez az alap. Nagyon sok apa-fiú kapcsolat helyreállhatna, ha a fiú tisztelni tudná az apját. Mert nem csak a nő sebezheti azzal a férfit, hogy lenézi, vagy nem tiszteli, hanem a fiú is.
1: Tehát a fiú tisztelje az apját.
0: Így van.
1: Mit csináljon az apa a fiával? Mi az apa dolga?
0: Az apák dolga? Hát így nem fogom elmondani az egész könyvet, de...
1: Pedig igyekszem kicsikarni belőled.
0: Nem fogják megvenni. De mindenkit. Tehát, de erről egyébként sok szó volt, és látjuk, tehát hogy kézen fogva vinni őt, felelősséget vállalni vele, érte, időt tölteni vele, beleönteni mindazt, amin van, átadni mindazt, amin van. Erről sok szó van a könyvben. Hát Dávid Salamont nem csak útjára bocsátja, hogy csináld jó fiam, azt mondja, nézd meg, mit gyűjtöttem. Ezt nézd meg, és ott le van írva, hogy mi minden gyűjt. Na, ezt most mind odaadom neked, fiam, és te ebből építs templomot, amiből én nem tudtam templomot építeni már. Tehát a fiú nem nulláról kezd. A kérdésedre a válasz, mit tegyen az apa? Mindent adjon át. Mit tett az atya Jézussal? Mindent átadott neki. Mindent megmutatott neki. Nagyon szép, hogy az Istenségben, a Szent Háromságban egy apát meg egy fiút látunk. Ez nagyon fontos. És Dávid és Salamonban ugyanezt látjuk. De ezt részletezem a könyvben, és én azt remélem, hogy elég gyakorlati ahhoz ez a dolog, hogy az apák tegyenek ilyen lépéseket. És aznak a fiúnak üzenem, aki nem is ismeri az apját, mert már meghalt, mielőtt ő megszületett, vagy lemondott róla. Sok ilyet ismerek, hogy vele is elkezdődhet az életlánc. Nincs helyzet, amiből ne látnánk a fényt. Ez nagyon jó az evangéliumban, hogy nincs olyan, hogy te elvesztél, hogy rólad ez nem szól, de mindenkiről szól, és el lehet azt kezdeni, és tisztelhetem azt az apámat is, akit nem is ismerek, tisztelhetem azt az apámat is, aki nem vállalt engem, mert ez döntés. És elindíthatok a jövőbe egy életláncot, ami már működik. Mert a sebzettségem nem lerombol, hanem abból élet származik. Ez a krisztusi munka lényege, hogy a sebekből élet származik. A nyomor meg az, hogy a sebemből még több seb származik.
1: Lejárt a műsoridőnk, de egy utolsó kérdést engedj meg nekem, mert ez kikívánkozik. Hol állsz te most, Laci, a férfivá válás útján, a saját megítélésed szerint, és mit kívánhatok neked, miért imádkozhatok, érted, hogyha előre nézel a jövőre? A férfiasságod útján be tudok-e valahogy ebben imádságban kapcsolódni?
0: Jó kérdés. Nekem a könyveim nem azért születtek, és nem úgy, hogy van valami, amiben én annyira kiváló vagyok, hogy most én úgy érzem, hogy elmondom másoknak. Hanem, hogy van egy nagy gödör, egy nagy probléma, amit fölismerek, és elmesélem, hogy ezt hogy ismertem föl, és hogy próbálok ebből kimászni. Én egyáltalán alap esetben egyáltalán nem tartom magam egy férfias férfinak, aki alapban úgy reagálna dolgokra, mint egy férfi, hanem pont inkább egy elakadt, szorongó kisfiú lakik bennem, valahol egy 10 éves kisfiú is lakik bennem. És az az életem és a férfivá válásom útja, hogy mindig újra kézen kell fogjam ezt a kisfiút, és azt mondani neki, hogy na figyelj, Lacika, te már férfi vagy, és akkor több-kevesebb sikerrel ezen az úton megyek előre. Ezért tudok erről írni, mert tudom a nyavajáját ennek a dolognak. És amiért tudsz imádkozni, hogy ebben tudjak előre haladni.
1: Akkor ezért fogok imádkozni.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám is a Kapocsba beszélgetni. Nem csak férfi társaiddal beszélgetsz erről a témáról, mert biztos vagyok benne, hogy aki nőként hallgatott most minket, velem együtt azon gondolkozik, hogy na de hogy tudunk mi megtámogatni ebben titeket, és most talán egy kicsit nagyobb rálátásunk lett arra, hogy mi is az, amivel ti küzdötök, és talán próbálhatjuk mi is ehhez képest keresni azokat a pontokat, ahol tényleg a feleség segítőtársává tud válni az ő férjének, hogy jobban tudjon haladni előre a saját férfivá válási útján. Ez a reménységem most így a beszélgetéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer,
0: köszönöm szépen én is,
1: hogy itt jártál nálunk. Bojki László volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is, addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly évvégéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Időjárás.
2: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Július 31-éig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. az a fajta mozi élmény érkezik a ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő idén ismét megnyitja kapuit. A tavalyi tesztüzem után már zajlanak az előkészületek, hogy nyíljon a szabadstrand. Az utóbbi években sokat javult a Duna vízminősége, ennek köszönhetően visszatértek a szabadstrandok, és szerencsére már nem csak Budapest környékén, de a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Bár a római parton már jó pár éve üzemel szabadstrand, tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott a dunai fürdők sorához. Ahogy a Budapest gyógyfürdői Facebook oldalán is olvasható, már javában zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban biztonságos és kellemes környezet várja a fürdőzőket. Mint írják, megújul a környezet, valamint különféle fejlesztések és közösségi programok várnak majd a látogatókra. A 19. században, sőt még a II. Világháború idején a Duna-Budapesti szakaszán több helyen, az Erzsébet hídtól kezdve egészen az Országházig sorakoztak az úgynevezett Dunafürdők, mindaddig, amíg a lakosság fel nem fedezte magának a vízbeugrás, a pancsolás és a napozás örömét, ezeken a helyeken még az úszásé volt a főszerep, hol katonák gyakorlatoztak a vízben, hol pedig a sportolóknak szerveztek úszóversenyeket. A későbbiekben már az önfeles strandolás szinterei lettek, és mivel a belépőt nem mindenki engedhette meg magának, a főváros 3 ingyenes strandot is nyitott. Ezeket a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, valamint Újlipót városban a Dráva utcánál találták az emberek. Bár tavaly felmerült, hogy a Dunafürdők visszatérhetnek a fővárosba, erre talán még egy picit várnunk kell. Bár a nyár alapvetően a vakációról, utazásról és a pihenésről szól, Budapest kulturális élete egyáltalán nem megy szabadságra. A kánikulában jól esik a galériák, múzeumok tereiben hűsölni, mert a légkondi mellett a kultúrához is hozzájuthatunk. Omar álomvilágot idéző festményeitől kezdve a 100 éves művésztelepen át egészen a Kádárkor börtönvilágát bemutató fotókiállításig válogathatunk, de olyan színes tárlatot is mutat a Villa Budapest, amely garantáltan felbesdíti a nyarat. A rendszerváltás vizuális emlékezetének egyik legfontosabb alakja Jávor István munkásságának kevésbé ismert, de annál izgalmasabb oldalát mutatja be a Fuga új kiállítása. A dokumentumfilmes és operatőr nevéhez fűződik a sokak által ismert és idézett 89-es Orbán interjú rögzítése is. A mostani tárlat viszont a filmek helyett Jávor fotográfusi munkásságára fókuszál. Láthatunk standfotókat a Schiffer Pálféle Cséplő Gyuri forgatásáról, illetve a 80-as évektől Erdélyben készített szociófotóit is. A július 12-ig látható kiállítás képei nem pusztán dokumentálnak, hanem közel hozza az azokat a közösségeket és történeteket, amelyekkel Jávor útjai során találkozott. Izgalmas kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, ahol megnézhetjük, hogyan látták a festők a folyton változó és egyre csak fejlődő pezsgő Budapestet. A július 12-ig látogatható tárlat a 19. századtól kezdve közel 100 festményt vonultat fel, köztük magyar magángyűjtemények féltett darabjait, illetve a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiszceli Múzeum gyűjteményéből is válogat. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Márfi Ödön, Perlott Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos és Kmetti János festményeit láthatjuk, de a magyar avantgárda, a Vadak, az Art Deco és a Nagybányai iskola festőinek munkáit is kiállították. Mindemellett egy külön teremben többek között Mácsai István és Szene Béla Budapest tematikájú műveit is láthatjuk a Molnos Péter kurálta tárlaton, melynek apropója a frissen megjelent Budapest a festők szemével kötet.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Biztonsági őrök segítik a rend fenntartását Erzsébetvárosban. Új Dunapart születhet Dél-Budán, sétányok, futópályák és több száz új fa szerepel a tervekben. Megtorpant a lakásdrágulás, szinte országszerte csökkentek az árak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megerősített járőrszolgálattal és folyamatos térfigyeléssel próbálja javítani a közbiztonságot Budapest egyik legforgalmasabb városrészében a 7. kerületi önkormányzat. A cél, hogy a nyári és koraőszi időszakban nyugodtabbá váljanak a belső erzsébetvárosi utcák, különösen az éjszakai órákban, amikor a szórakozó helyek miatt jelentősen megnő a forgalom. Az önkormányzat egy biztonsági céggel kötött megállapodást, amelynek keretében június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton esti és hajnali járőrszolgálat működik majd. A biztonsági őrök a helyhatósági rendészekkel közösen járják az utcákat, és szükség esetén a rendőrséget is értesítik. A szolgálat különlegessége, hogy több munkatárs angolul is beszél, így a kerületben nagy számban megforduló külföldi turistákkal is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni. Külön figyelmet kap a klauzált tér, amelyet a tervek szerint a nap 24 órájában őriznek majd október végéig. A tér és környéke az elmúlt években az éjszakai élet egyik fontos helyszínévé vált, ezért a helyiek részéről gyakran merültek fel panaszok a hangoskodás, a rendbontások és a közterületi szabályszegések miatt. Az önkormányzat szerint a rend fenntartása alapvetően a rendőrség feladata lenne, ugyanakkor hosszabb ideje gondot okoz a megfelelő létszám biztosítása. A kerület vezetése azt állítja, hogy évek óta jelzik a problémát az illetékes szervek felé, de eddig nem sikerült elérni, hogy több rendőr teljesítsen szolgálatot a városrészben. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból próbálják megerősíteni a közterületi jelenlétet. A következő hónapokban így 3 külön járőrcsapat dolgozik majd a környéken, és az önkormányzat reményei szerint a fokozott jelenlét visszaszoríthatja a rendbontásokat, miközben a helyiek és a turisták is nagyobb biztonságban érezhetik magukat Budapest egyik legpezsgőbb negyedében. Nem mindennapi akció zajlott a fővárosban. A terror elhárítási központ kommandósai egy szlovák állampolgárt fogtak el Budapesten, akit hazájában több bankautomata felrobbantásával gyanúsítanak. A férfi ellen európai elfogató parancs volt érvényben, a nyomozók pedig nemzetközi együttműködés eredményeként jutottak a nyomára. A rendőrség tájékoztatása szerint a 28 éves férfi a májusi szlovákiai robbantások után érkezett Magyarországra, és egy budapesti lakásban rejtőzködött. Tartózkodási helyét a magyar hatóságok a szlovák és a cseh társszervektől kapott információk elemzése után azonosították. A felderítésben a fővárosi rendőrök mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is részt vettek. Az elfogásra június 12-én került sor egy ferencvárosi társasház mély garázsában. A hatóságok szerint a férfi nem ismeretlen a bűnüldöző szervek előtt, korábban fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt is elítélték. A rajtaütés során a lakásában számos olyan tárgyat találtak, amelyek a gyanú szerint kapcsolatba hozhatók a bűncselekményekkel. A lefoglalt eszközök között szerepelt többek között maszk, fejlámpa, lopott rendszámtábla, lövedékálló mellény, kesztyűk, egy gumilövedékes fegyver, valamint olyan berendezések is, amelyek alkalmasak lehetnek robbanó anyagok működtetésére. A nyomozók időzítő szerkezeteket, rádiós távirányítókat és indító gyutacsokat is találtak. A budapesti rendőrfőkapitányság robbanó anyaggal vagy robbanószerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást. A férfit őrizetbe vették, miközben a magyar és a külföldi hatóságok egyeztetnek arról, hogy melyik országban folytatódjon vele szemben az eljárás. A jelenlegi információk szerint Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, így várhatóan a kiadatásáról születik majd döntés. Az ügy ismét rámutat arra, hogy a határokon átnyúló bűncselekmények felderítésében egyre nagyobb szerepe van a nemzetközi rendészeti együttműködésnek, amelynek segítségével a körözött személyek gyakran rövid időn belül a hatóságok kezére kerülnek. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Megtorpant a lakásdrágulás, ritkán látható fordulat következett be a magyar ingatlanpiacon. Májusban szinte az egész országban csökkentek a lakásárak. A szakértők szerint hosszú évek óta nem volt példa ilyenre, hogy ilyen széles körben és ilyen rövid idő alatt mérséklődjenek a hirdetési árak. A Zenga ingatlan radar adatai alapján országosan átlagosan 2,3%-kal alacsonyabb áron hirdették meg az ingatlanokat májusban, mint egy hónappal korábban. A visszaesés gyakorlatilag minden vármegyét érintett, egyedül Nógrádban nem mértek csökkenést. Budapesten is lefelé mozdultak az árak. A fővárosban átlagosan 1,8%-os volt a havi korrekció. A háttérben elsősorban a kereslet gyengülése áll. Az érdeklődés már áprilisban is visszafogott volt, májusban pedig továbbra sem élénkült érdemben. Különösen a fővárosi lakáspiacon látványosabb változás. Budapesten közel a felére esett vissza az érdeklődők száma az előző év átlagához képest. Leginkább a társasházi lakások iránt csökkent a kereslet, miközben a családi házak piacán jóval kisebb volt a visszaesés. Eközben a kínálat folyamatosan bővül. Egyre több ingatlan jelenik meg a piacon, különösen a panellakásokból lett több az eladó kínálatban. A szakértők szerint a kereslet csökkenése és a kínálat növekedése együtt vezetett oda, hogy az eladóknak egyre nehezebb a korábbi rekordmagas árakat érvényesíteniük. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újra indulhat a visegrádi együttműködés. Újabb fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek, a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében.
0: Időjárás.
1: Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
1: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
0: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabad strand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japán kert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Újra indulhat a visegrádi együttműködés. Újabb fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek, a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást. Oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a legosztottabb. Építs velünk élményeket!

0: bravostore.hu.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Ma 35 éve távozott az utolsó szovjet katona. Napos meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő közölte, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
5: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, június 19-e van és jó hétvégét. Péntek van. Ismét úgy, hogy startol a hétvége, nálunk azzal, hogy mindjárt felütöm a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy június 19-e mi mindenről híres, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Arról olvastam, hogy erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanpiacok területén. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alkú mértéke, különösen a panel lakásoknál. Mindjárt jönnek a részletek.
4: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 19-e. 82 éve jelentek meg a Life magazinban például Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. Capa volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban a partra szállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2-ig 6 tekercsfilmet fotózott el, majd az első kórházhajóval visszatért Portsmouthba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsületetlen értékű, megismételhetetlen fotó semmisült meg, a megmaradtak is elmosódottak lettek. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én 10 képet közölt Slightly Out of Focus, azaz enyhén életlen magyarázkodó kép aláírással. Az eset annyira felbosszantotta Capát, hogy később ezt a Kissé elmosódva címet adta önéletírásának is. 35 éve Magyarországon nemzeti emléknap a mai, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona elhagyta Magyarországot, ehhez kötődően június utolsó szombatja a Magyar Szabadság napja. 863 éve harmadik István magyar király Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja, negyedik István felett. Harmadik István száműzött nagybátyja István herceg első Manuel bizánci császár támogatásával elűzte, így a király Ausztriába menekült. A bizánci birodalomtól túlságosan is függő negyedik László helyett a főurak bátyját, második Lászlót ismerték el királynak, ő azonban már 1163. januárjában elhunyt. Júniusban negyedik István döntő vereséget szenvedett, menekülés közben fogságba esett, de harmadik István szabadon bocsátotta. 1163 őszén megkötötte első Manuellel a belgrádi egyezményt, amelyben a bizánci császár Magyarország törvényes uralkodójának ismert el, valamint a dalmát, horvát és szerémségi területek fejében megvonta további támogatását negyedik Istvántól. Harmadik István nem adta át a területeket, így 1164-ben és 1165-ben beavatkozott negyedik István oldalán, aki Magyarországot ajánlotta fel neki hűbérül. A bizánci birodalom végül 1165-ben kebelezte be Horvátországot, Dalmáciát, a Szerémséget és Boszniát is, sőt Zimonyt is elfoglalta negyedik István áprilisban bekövetkezett hirtelen halála után. 198 éve született Tan Mór festőművész, a magyar történeti festészet jelentős képviselője, Tan Károly vegyész bátyja. Tanulmányait a Bécsi Akadémián kezdte, majd Rómában és Párizsban folytatta. Mint fiatal festőnövendék, akvarelljeivel a szabadságharc lelkes krónikása lett. Az elnyomatás éveinek tragikus eseményére céloz Újoncozás című műve. Történeti képeinek zömét a 60-as években alkotta, ez időtől kezdve a falfestészet területén is kiemelkedő műveket alkotott, ilyen például a Vigadonban lévő Attila lakomája című műve. Főbb alkotásai még a Nyári és Pekri elfogadása, a Halászat vagy az Újoncozás. 124 éve született Bán Frigyes, Kossuth Díjas rendező, Kassán látott napvilágot, Hári János, Mátyás rendet csinál, ötös számú őrház, Valahol Olaszországban, Éjjeli zene, Tűzkeresztség, Csigalépcső, néhány az ő remek alkotásaiból. 113 éve született Gyurkovics Mária, Kossuth Díjas koloratúr szoprán opera énekesnő a mai napon, Kossuth Díjas, Liszt Ferenc Díjas érdemes és kiváló művész. 107 éve született Garas Klára, szintén a mai napon művészettörténész, a Szép Művészeti Múzeum volt főigazgatója, és 99 éve látott napvilágot Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, Budapesten látott napvilágot Hunyadi Buzás György néven, a József Attila Színház társulatának tagja volt, Benedek Elek meséiben mesélőként felejthetetlent alakított, de ott volt a Tüske a köröm alatt, a Szemben a Láncid oroszlánja, a Mesék az Ezeregy éjszakáról és a Zrínyi alkotásokban is. A mai napon egyébként meglehetősen meleg idő várható, hamisítatlan nyári időre készülhetünk, nem fogja csapadék zavarni a napsütést, a maximum 30 fok körül alakul. Hamarosan arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alkumértéke, különösen a panellakásoknál.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán például. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alku mértéke, különösen a panellakásoknál. Az ingatlan.com adatai szerint 2026 júniusára tovább javult a lakásvásárlók alkupozíciója. Budapesten az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 4%-ra nőtt. A nyári időszak visszafogottabb kereslete kedvezhet a vevőknek, a nyári hónapokban ugyanis általában javul az alkupozíció. Az ingatlan.com kedden közzétett adatai szerint júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban egyaránt nőtt az átlagos alku mértéke, ami kedvező feltételeket teremthet a vásárlók számára. A teljes budapesti használt lakóingatlanpiacot vizsgálva májusban átlagosan 2,5%-os alkura volt lehetőség, ez nőtt 3,4%-re. A megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken szintén javult a vevők helyzete. A Budapesten 50 és 100 millió forint közötti áron kínált használt lakások, családi házak, ikerházak és házrészek esetében is jelentős változás látható. Közben a szervezők lemondták a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztivál igazgató. Gleb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi négy fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósítottuk meg, írta az esemény igazgatója a Facebookon. Közben Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Az önkormányzat a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a Dunai limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára javasolta, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott sajtótájékoztató. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakemberi szakmai szervezet bevonásával készített el, de mint Kis László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződése módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére a projekt támogatására. Visi Zsolt reményét fejezte ki az iránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent. Tétény Éva, a harmadik kerület főépítésze elmondta az Inforádióban, hogy ez egy 8 országot érintő nemzetközi előterjesztés, egy közös pályázatban a régi római birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus tartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz, jelenleg 2 méterrel a föld alatt van, fogalmazott. Hozzátéve, az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés. Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az óbudai hajógyári sziget esetében azért ez több 10 milliárdos költséget jelentene, tette hozzá. Közben tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben. A növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat a háttérszolgáltatókkal együtt 10,2%-át adja a GDP-nek, és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. Tóth Tamás, a KSH elnök helyettese bevezetőjében elsősorban a turizmus egyre erősebb makrogazdasági szerepére utal. Ezután Németh Eszter, a KSH főosztályvezetője szólt a tavalyi és az idei turisztikai szokások alakulásáról és a számadatokról. Az ágazat volumene ugyanakkor összességében még nem érte el a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordszintet. Ez meglepő, hiszen Budapest belvárosában alig lehet lépni a külföldi turistákról, teszi hozzá a laikus szemlélő, nem beszélve az elmúlt 7 év alatt felépült több tucatnyi új szállodáról és a fapados járatok belépéséről. A turizmus statisztikai fogalma ennél jóval tágabb. Beletartozik az is, ha valaki hazautazik a rokonokhoz vidékre, hétvégén leutazik a saját nyaralóiba, vagy átmegy vásárolni egy határon túli áruházba és fordul is vissza. A turisztikai szálláshelyeken összesen 47,2 millió vendégészakát regisztráltak 2025-ben, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá, akik nem csak nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem átlagosan hosszabb ideig is maradtak, és többet költöttek, mint korábban. A magyarok több mint háromszor annyi utazást terveznek belföldön, mint külföldön. A több napos belföldi utazáson részvevők aránya elmaradt a korábbi évektől, de akik útra keltek, átlagosan gyakrabban és hosszabb időre utaztak el. Közben Budapesten a 6. kerületi önkormányzat korlátozta az Airbnb-t, ezért a Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28%-os visszaesésével járt együtt. A turisták ezért más kerületet választottak. A főváros többi részén ugyanakkor tovább bővült a kereslet. A 6. kerület adatai nélkül Budapest vendégforgalma 12%-kal emelkedett. A kieső forgalom egy része a szomszédos kerületekben jelent meg, amely többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A turizmus gazdasági környezethez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma az elmúlt évtizedben mintegy negyedével csökkent, ezen belül az italt kínáló üzletek és zenés szórakozóhelyek száma 44%-kal esett vissza, ami igen nagy szám. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyók az idei szezonban is könnyen elérhetik a továbbra is népszerű horvát tengerpartot tehát. Ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keleti pályaudvarról július 3-án startol Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A július és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9 óra 35 perckor fut be. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Ma 35 éve távozott az utolsó szovjet katona. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő közölte, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emelettel lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz. Bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egy.

egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk, a Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: Szép felállni. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket

0: Style Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Reklám hangzott el.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Alkohol- és drogtesztel folytatódik a közúti ellenőrzés. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Időjárás.
6: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
1: a 98.6 Manna FM-en.
2: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimotrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
2: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
3: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, úgy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket jóvá inteni, hogy ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénz zsároljon tőlük.
2: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet-e egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
3: Hát ugye nagyon jó kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen-e, és kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon és a bankszektorban már megvannak azok a jóváintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küldte felhasználóiknak, hogy mire figyelnek, és inkább kritikusak legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
2: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban. Erről beszélgetek ma állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arra még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt? Hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
3: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorba használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
2: Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
3: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csalók.
2: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
3: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondják, a deepfake, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csináljanak a felhasználóktól.
2: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk, mi ez, honnan indult, mik a veszélyei, hogy milyen keretrendszerben szabályozható, és miért nincs még szabályozva. Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásról és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük is az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk-e egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye, hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami, hát hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például ugye a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóva hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés, és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akkor a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk a áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nem támogatja a kormány Ukrajna gyorsított EU csatlakozását. Fokozódik az asszály az országban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam és kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma reggeltől holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: Időjárás.
1: Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Gyermekallergológiáról beszélgetünk. Ma a vendégem dr. Pászka Dóra, gyermekallergológus, gyermekorvos. Szervusz Dóra, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Na kezdjük azzal rögtön, hogy sok szülő hónapokig fertőzésre gyanakszik akkor, amikor a gyerek tartósan köhög például, vagy náthás. Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy valójában mondjuk egy poratka allergia áll a háttérben, illetve miben különbözik ez egy elhúzódó megfázástól? Hogyan lehet laikusként is azért jó eséllyel különbséget tenni?
2: Valóban a házi poratkának a diagnózisa az egy nehéz eset, mert hogy ahogy egy parlagfű allergiánál nagyon egyértelmű, hogy a nyár végén a gyermek tüsszők, folyik az orra, könnyezik a szeme, a házi poratka allergiánál sokkal elkentebbek a tünetek, uh-huh. Nem annyira egyértelmű. De nagyon jellemző ezeknél a gyerekeknél az, hogy az esti órákban ordugulás jelentkezik, reggel úgy kelnek, hogy be van dugulva az orruk, tüsszöknek, folyik az orruk, és aztán napközben egész jól vannak és tünetmentesek, de mindig valahogy ez az estére összpontosul ezek a tünetek. Egy fertőzésnél, egy betegségnél van egy dinamizmus ezeknek a betegségeknek. Jön esetleg egy vírusfertőzés, egy láz, egy elesett általános állapot, és akkor jönnek a felső légúti hurutos tünetek, amik aztán egy sűrű orr folyással kezdődnek majd ez az egész, ez a hurutosság oldódik. De a házi poratkára az jellemző, hogy állandóan dugul az orruk, főleg a fűtésszezonban, a téli időszakban. Ezek a gyerekek nagyon sokszor krákoknak, mert hogy viszket a torkuk. Uh-huh. Van egy torokirritáció, és hiába használnak orspréket, gyakorlatilag ez nem oldja meg hosszú távon az ő panaszaikat.
1: Mit lehet ilyenkor tenni? Nyilván van egy csomó minden, amit takarítás higiénia szempontjában meg kell tennünk, és meg lehet tenni a poratka ellen, de mi az, ami mondjuk rögtön enyhülést tud hozni, illetve milyen óvintézkedéseket követhetünk el, megelőzhető ez, illetve ezt hogyan kezelik, ha kiderül, hogy erről van szó?
2: Hát ez a helyzet, hogy a házi poratka mentessé nem lehet tenni az otthonunkat, sok mindent meg lehet tenni érte, de csíra mentessé nem tudjuk tenni. Ezek a házi poratkák, ezek ilyen kis apró mikroorganizmusok ízelt lábúak, amik így az ágyban érzik a legjobban magukat, mert ott egy nedves, meleg közegben szaporodnak, és a lehulló emberi hámsejttel táplálkoznak. Tehát ideális számukra az ágy. Igen. Tehát amit lehet tenni, az első körben az, hogy az ágyat megpróbáljuk allergénmentesíteni, az ágyneműt 60 fokban mosni, lecserélni, ha esetleg nagyon régi, az ágymatracvédőt használni, mm-hmm. És hát minél kevesebb textília legyen az ágyban, tehát a plüssállatokat le kell redukálni, egy kedvenc alvóka maradjon, amit be lehet tenni akár a mélyhűtőbe, vagy kimosni ugyanúgy 60 fokon az ágyneművel együtt, mert hogy ez az a hőmérséklet, amit már ezek a poratkák már nem élnek túl.
1: Allergia gyermekkorban, erről beszélgetek ma dr. Pászka Dóra gyermekallergológus gyermekorvossal. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy gyakran halljuk ugye, hogy a poratka allergia nem csak légúti panaszokat, hanem bőrtüneteket is okozhat. Milyen kapcsolat van az allergia, az ekcéma és más atópiás betegségek között gyermekkorban? Milyen tünetet adnak, mikor gyanakodjunk ezekre, és mit tehetünk ellene? Ezzel folytatjuk majd.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Allergiák gyermekkorban, erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, dr. Pászka Dóra gyermekallergológus gyermekorvossal. Ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy nagyon gyakran hallani, hogy a poratka allergia nem csak légúti panaszokat okoz, és az iménti beszélgetésben felsorolt tüneteket, hanem bőrtüneteket is ad. Milyen kapcsolat van az allergia, az ekcéma és más atópiás betegségek között gyermekkorban?
3: Az atópiás dermatitis, légúti allergia, asztma, táplálékallergia, ezek mind ugyanannak a hajlamnak a különböző megnyilvánulásai, ezt hívjuk atópiának. Ez egy öröklött hajlam, ez arról szól, hogy egy idegen fehérjére, egy idegen allergére az immunrendszerünk hogyan válaszol. Itt egy fokozott válasz van, egy allergiás válasz. Általában azok a szervrendszerek érintettek, amikkel a külvilággal találkozunk, tehát bőr és nyálka, hártya tüneteket okoznak, és ezeknek a betegségeknek van egy megfelelő sorrendje, ezt hívjuk atópiás menetelésnek, ami egymás után következik. Kis csecsemőkorban atópiás dermatitisszel vagy ekcémával indul, később táplálékallergia alakulhat ki, és ezt követően jelentkeznek a légúti allergiás tünetek, esetleg asztmába mehet át. Tehát ennek megvan a sorrendisége, de a házi poratkának van egy olyan tulajdonsága is, hogy a házi poratka ürülékében egy bizonyos enzim van, egy proteolitikus enzim, ami bontja a bőrben az epitelsejteknek vagy a bőrsejtek közötti kapcsolatot, tehát fellángoltatja az ekcémát. Maga a házi poratka testek és az ürülék is mint allergén szerepel, tehát egy atópiás dermatitisznél az ekcéma fellángolását láthatjuk azoknál a gyerekeknél, akiknél nagyon nehezen kezelhető ekcémát látunk, éjszakai állandó vakarózással, vízketéssel, mindig felmerül annak a lehetőség, hogy házi paratka allergiás gyermek.
2: Ilyenkor nagyon meg tudnak ijedni a szülők, és nyilván az ijegység az teljesen normális és érthető, és még az allergia vizsgálat előtt érdemes egy tüneti kezelést, ami enyhíti például a viszketést vagy a pirosságot alkalmazni. Mik lehetnek ezek? Illetve helyes-e ez a gondolatmenet?
3: Hát alapvetően, hogyha házi poratka allergia gyanú van, vagy házi poratka allergiás tünetek vannak, akkor első körben a légutaknak a gyulladás mentességét kell elérjük, erre különböző speciális orsprék vannak, tehát nem a klasszikus megfázásos orsprék, hanem amiben gyulladás csökkentő szteroidtartalmú orsprék vannak. Egyrésztről, másrésztről a bőrgondos ápolása, tehát amikor egy ekcéma is fennáll, akkor a bőr hidratálása nagyon fontos, testápolók alkalmazása, naponta egyszer-kétszer igény szerint kenni kell és védeni kell a bőrt a külső behatásoktól.
2: A vendégem ma dr. Pászka Dóra gyermekallergológus, gyermekorvos, gyermekkori allergiákról beszélgetünk, és azzal folytatjuk majd, hogy miért kulcsfontosságú a pontos allergológiai kivizsgálás ilyen esetekben, illetve hogy hogyan segíthet a helyes diagnózis abban, hogy elkerüljük a felesleges gyógyszerezést és a tünetek későbbi súlyosbodását, és általánosan az allergológiai vizsgálatokról is beszélni fogunk, hogy tisztába tegyük azt, hogy ezektől nem kell félni, hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: világ ellen.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Allergiák gyermekkorban, erről beszélgetek ma vendégemmel, dr. Pászka Dóra gyermekallergológus gyermekorvossal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy miért kulcsfontosságú az, hogy egy pontos allergológiai kivizsgálás történjen ilyen esetekben, és hogyan segíthet helyes diagnózis abban, hogy elkerüljük a felesleges gyógyszerezést és a tünetek későbbi súlyosbodását, illetve azt is ígértem, hogy elmondjuk, hogy hogyan zajlik egy ilyen allergia vizsgálat gyermekkorban, hogy tisztázzuk azt, és tisztába tegyük azt, hogy nem kell ettől félni.
3: Ez így igaz. Sokkal jobb, hogyha kiderül, hogy egy gyermeknek allergiája van, és bátran végeztessük vizsgálatokat, hogyha valóban felmerül a gyanú. Tehát szűrővizsgálatra nem alkalmasak ezek a tesztek, de hogyha gyanú van rá, akkor mindenképpen érdemes ezeket megcsinálni. A háziporatka allergia, miután nagyon elkent tüneteket okoz, és sokszor nehéz elkülöníteni, hogy mondjuk egy megnagyobbodott ormandula áll esetleg a háttérben, gyakori infekció, amikor a kisgyerekek bekerülnek a közösségbe, ez nagyon jellemző, hogy 3-4-5 éves korban sokszor betegek. Ez teljesen normális. Évi 10 megbetegedés, ez teljesen élettaninak tekinthető. De ha már felmerül a gyanú, akkor érdemes utána menni és kivizsgáltatni. Egy háziporatka allergiás gyermek sokkal rosszabbul aludhat, rossz az alvás minősége, ami a másnapi koncentrációját befolyásolja. Egy nyitott szájjal való lélegzés, egy állandó gátolt orrlégzés sok problémát okozhat, hogyha nem zárja be a gyermek a száját, a nyelv nem tud feltapadni a felső szájívhez, szájpadláshoz, és nem alakítja ki megfelelően a fogazatot, később fogszabályzás válhat szükségesség, logopédiai problémák jelentkezhetnek. Tehát számos olyan probléma indulhat el, amire az elején nem is gondolunk. Egy kezeletlen háziporatka később nagyobb eséllyel tud asztmás megbetegedést kiváltani, ami egy rosszabb életminőséget jelent, egy állandó krónikus tüdőbetegséget jelent. Úgyhogy célszerű vizsgáltatni ezeket a gyerekeket. 3 éves kor alatt extrém ritka, hogy légúti allergiákkal találkozzunk, tehát inkább ez a kisiskolás korú gyerekeket érint. A kivizsgálása történhet bőrtesztel, ezt úgy hívjuk, hogy prick teszt, amikor egy pici lándzsával a különböző allergéneket belevisszük a bőr felső rétegébe, és megnézzük, hogy milyen reakciót okoz. Ez egy viszonylag fájdalmatlan, gyors vizsgálat, nagyon jó tájékozódó vizsgálat. Ennél azért vannak precízebb eljárások, amikor is a szervezetben felszabaduló IgE típusú antitesteket keressük, specifikus IgE vizsgálatokat nézünk, ez vérvételből történik. Ha ennél is precízebbek akarunk lenni, és mondjuk egy immunterápiás kezelésben gondolkozunk, akkor érdemes molekuláris allergia vizsgálatot végezni, ami megmutatja, hogy a háziporatkán belül milyen bizonyos komponensek dominálnak az allergiában, és ez alapján megmutatjuk azt is, hogy nagyobb az esély az asztma kialakulására, az atópiás dermatitis romlására, és alkalmas egyáltalán a gyermek egy immunterápiás kezelés elvégzésére.
2: Dóra, az helyes kijelentés, hogy manapság egyre több allergiás ember van, és sajnos egyre több allergiás kicsi gyerek is, és hogyha igen, akkor ez mi okozhatja?
3: Sajnos ez pontosan így van. Ez egy általános tendencia világszerte, hogy egyre több az allergiás, és nem csak a légúti allergiás, hanem a táplálékallergiás gyermek is felnőtt. Valójában multifaktoriális oka van az allergiáknak a megszaporodásának. A környezeti hatás, a légszennyezés, a mikroműanyagok, a mikrobiomunk megváltozása, a rengeteg antibiotikum használat, ez mind-mind befolyásolja az allergiára való hajlamot.
2: Tehát akkor tulajdonképpen arra kell odafigyelnünk, hogy ami lehetséges, azt belsőleg megakadályozzuk, és akkor itt ugye mindig szóba kerülnek a feldolgozott és az ultra feldolgozott élelmiszerek. De szumma szumárom, a lényeg az mégiscsak az, hogy figyelni kell a tüneteket. A gyerek az jelzi, hogyha valami nincs rendben, és akkor szakorvoshoz kell fordulni.
3: Ez pontosan így van. Tehát a gyerekek sokszor nem jelzik egészen pontosan a tüneteket, de nekünk kell felnőttként észrevenni, hogyha valami nem úgy működik, nem úgy alszik, fúj az orrát, dugul az orra, krákok, bármi más
2: rendellenes
3: tünetet produkál, akkor menjünk utána, és ne hagyjuk rá, mert minél később derül ki, hogy mi okozza, annál súlyosabb tünetei lehetnek és következményei.
2: A gyermekkori allergiákról beszélgettünk. Ma a vendégem volt dr. Pászka Dóra, gyermekallergológus, gyermekorvos. Köszönjük szépen az idődet.
3: Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elmarad a mai svájci tárgyalás az iráni háború lezárásáról. Körözött személyeket is elfogtak a rendőrök Kelenföldön. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban még tovább fokozódik a kánikula.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel önelfogadásról, plusz size életről és öltözködésről, és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, beszélgetni fogunk, úgyhogy hölgyek, most lehet már hangosítani a rádiót. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk ér. Szia!
2: Szia Petra, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: No, kezdjük azzal, és akkor, hogy egy kicsit eligazodjunk ebben a témában, hogyan lettél te stílus tanácsadó, és mit jelent az, hogy megjelenés stratéga?
2: Igazából én már egész kis fiatalon, tehát 14 éves koromban művészeti pályára mentem, már általános iskolában is, de középiskolában textil és divattervező szakra mentem a művészeti szakközépbe, úgyhogy nekem már a textilek, illetve a művészet nagyon korán bekerült az életembe, de inkább művészeti oldalról, tehát nem mint stílus tanácsadó, divat kreátorként. Viszont ugye ez is érdekelt, tehát úgy éreztem, hogy ez is jól lenne megtanulnom, ilyen oldalról is megnézni a megjelenést, és ez nekem azért nagyon-nagyon fontos, mert stílus tanácsadóként is én nem csak azt nézem, hogy te neked milyen színek állnak túl, és milyen alkat vagy, és milyen fazonok, hanem összességében egy picit, mint művész is figyellek, hogy miben érzed jól magad, vagy a színek összhangja, milyen hatással van rád a színszimbolika, úgyhogy nekem ez így jött egészen korán, 21 éves koromban végeztem stylistként, stílus tanácsadóként.
1: A Forbes azt írta rólad, hogy a plusz size istennője, a Glamour azt írta, hogy plusz size guru, a Joy úgy apostrofált téged, hogy a testpozitivizmus hazai úttörője, a Marie Claire-ben pedig úgy szerepeltél, hogy világviszonylatban egyedülálló plusz size stílus biblia szerzője. Mesélj ezekről, hogyan jött a plusz size az életedbe? Mindig el tudtad fogadni magad? Nem volt ezzel problémád? Mert ugye manapság ez már egy kicsit kezd lágyul, de azért még mindig mi, akik nem a nagyon vékony típusúak vagyunk, azért szoktunk haragudni még Twiggyre például.
2: Igen, igen, ez szerintem teljesen helyén való, hogyha olyan szépség ideálokra, ha még csak titkon is egy picit dühösek vagyunk, akik olyan test ideált hoztak képbe, akik nagyon eltérnek egy egészségesnek tűnő, most ezt így mondom, egészségesnek tűnő testalkattól, és mondjuk, hogy egy Twiggyről van szó. Nem gondolom azt, hogy aki mondjuk vékony, feltétlenül egészséges, vagy egészségtelen, vagy aki teltebb, feltétlenül nem egészséges. Persze van az a testsúly, túlsúly, ami már valóban kockázatot rejt, és én emellett nem is szeretnék elmenni, és nem is propagálnám az elhízást, tehát ez azért mindenkinek felnőtt emberként, hogyha felnőtt emberekről beszélünk, látnia, éreznie és tudnia kell magán, hogy hol van az eddig is, ne tovább, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. A plusz size igazából ez egy érdekes dolog, mert én sosem voltam klasszikusan plusz size alkat. Inkább csak azt mondom, hogy gyerekkorom óta mindig is jobban szerettem azokkal foglalkozni, akik egy picit perifériára kerültek, akikkel kevesebbet foglalkoztak, és most ugrok egy nagyot, néhány évtizedet. Nagyjából egy ilyen 11-2-3 évvel ezelőtt lett elegem. Egyébként én női magazinoknál dolgoztam divatszerkesztőként, vezető divatszerkesztőként, ahol főképp karcsú, vagy karcsú modellekkel dolgoztam együtt. És akkor úgy éreztem, hogy emellett számos nő megtalált, hogy Rita, hát nem csak, nem mindenki 90-60-90-es szupermodell méret és 20 éves, hogy velünk mi lesz. És így fogalmazódott meg bennem ez, hogy akkor szeretnék nem csak a klasszikus topmodelleknek segíteni. Mondta is egy barátom ezzel kapcsolatban, hogy írnom kellene egy könyvet, hogy topmodellek kíméljenek ezzel a címmel, semmi bajom a topmodellekkel, de tényleg nem csak egyféle szépség létezik. És így kezdtem el elindulni ezen az úton, hiszen főképp a teltebb hölgyek találtak meg. Egyébként még talán 2010 körül öltöztettem a Tóth Verát, aki akkor még molett volt, azaz molett volt, és ő is mondta nekem, hogy hát, hogy teljesen el van veszve, nagyon-nagyon nehéz öltözködni, és ez így is van, tehát ez nem csak a Verára értendő, hanem mindenki, aki azért olyan mérettel rendelkezik, amelyre azért nehezebb ruhát találni, valóban nem könnyű. És akkor ugye még nem is volt annyira ez az online webshopos ruhavásárlás divatban, tehát kevesebb volt a készlet, és ő is mondta, mások is mondták, és így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni, ami nekem nagyon nagy szívügyem lett, Mára már, illetve ez idő alatt sem csak plusz száz hölgyekkel foglalkoztam, illetve foglalkozom, viszont nekem ez egy ilyen nagyon nagy szívügyem lett, és elkezdtem beleásni ebbe magam. Külföldről inspirálódtam, illetve tanultam, tehát Magyarországon alig találtam erre vonatkozóan információt, és így belevágtam, mint stílustanácsadó, és elkezdtem magam edukálni ezen a területen, hiszen egészen másfajta fazonok, színösszetételek, anyagösszetételek kellenek, mondjuk egy almaalkatú, tehát törzsben mondjuk erősebb hölgynek, mint mondjuk egy SSMS méretű, homokóra alkatú nőnek.
1: A vendégem Makkoz Marita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel a plusz size divatról, öltözkedésről, az önelfogadásról, a testpozitivitásról és még sok minden másról beszélgetünk ehhez kapcsolódóan, úgyhogy hölgyek, mondom én azt bátran, hogy van remény és van vigasz is, úgyhogy ha valaki egy picit elveszettnek érzi magát emiatt, a testalkata vagy esetleges súlyfeleslege miatt, az most figyeljen nagyon, mert ki fogjuk könnyíteni az ő lelkét Ritával, hamarosan folytatjuk.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Pozmár Rita a vendégem, ma stílustanácsadó, megjelenés stratéga, plusz size témában, testpozitivitás témában szakértő, akivel ugye ezeket a témákat vagy gondolatokat már méltattuk is pár mondatban, de ezért érdemes arról is tovább beszélgetni, hogy miért is írtad meg a plusz size stílus bibliát, ami világviszonylatban egyedülállóként tekinthető a Marie Claire szerint is. A Forbes úgy említ téged, hogy a plusz size istennője, és akkor ezek mentén kezdjünk el beszélgetni a könyvedről, illetve magáról a plusz size létről, és arról is, hogy ez egészséges tud lenni akkor, hogyha az ember odafigyel magára.
2: Így van, köszönöm szépen. Petra, örömmel válaszolok ezekre a kérdésekre, hiszen azt tapasztalom így az elmúlt években, hogy mindig vannak olyan értő fülek, akik pont erre vágynak, hiszen kortól függetlenül lehet valaki kerekdedebb, hogyha már a plusz size-ról beszélünk, és tudom, hogy sokan megkövezik azt, amikor azt mondom, hogy genetikailag is lehetünk teltebbek, de bizony egy szélesebb csípőcsontot nem nagyon lehet lefaragni, tehát az adott és mondjuk egy körte alkat, aki combban, fenékben, vádliban, lábszárnál erősebb, bizony azon nem sokat tudunk változtatni, egyébként gondoljunk akár Jennifer Lopezra, aki szerintem napi 5 órát edz, és mégis körte a testalkat és erősebb például ezen a testtájékon. Szerintem, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden testet, a legfontosabb az egészség, tehát hogy egészségesek legyünk, és emellett jöhet az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és milyen ruhákat viselünk. Amit szeretnék így kihangsúlyozni, kihangosítani, hogy attól, hogyha van rajtunk x kiló plusz, nevezzük plusznak, attól még igenis lehetünk csinosak, tehát ez a ruha összetétel, színek, fazonok, amit az imént is mondtam, ezek rendkívül fontosak, és nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha csak feketét, vagy csak zsákruhát ajánlanak egy teltebb alkatú nőnek, hiszen mondjuk egy mellben erősebb nőt, hogyha mondjuk egy olyan ruhát visel, ami derékban nem karcsúsított, vagy nincs egy olyan pont, ahol egy picit karcsúsított, akkor bizony erősítheti is. Én hiszek abban, hogy nem azon múlik sem a boldogságunk, sem az önértékelésünk, az önbizalmunk, hogy hány évesek vagyunk, avagy SS-t, vagy 2XL-es ruhát viselünk, hanem inkább hogyan tudunk a testünkkel bánni, és hogyan tudjuk azt úgy elfogadni. És nehéz erről beszélni, mert az elfogadás azt valóban nem egyszerű. Én nagyon sokáig nem szerettem például magam, hiába voltam fiatalabb, vagy vékonyabb, nem szerettem magam, nekem ehhez egy hosszú önismereti út kellett, terapeuta kellett, megfigyelni magam, megismerni magam, és másképp nézni a testemre. Tehát például nem úgy nézek ma már mondjuk a mellemre, hogy jaj, miért nem olyan, mint 20 éves koromban, hanem milyen jó, hogy egészséges és itt van.
1: Hogyan lehet ezt megtanulni?
2: Ne ragadjunk le a felszínnél. Rendkívül fontos, hogy ne csak úgy lássuk magunkat, hogy most éppen mi a női ideál. Próbáljunk meg minél távolabb kerülni azoktól, az emberektől a fizikai valóságban és a social médiában is, az online térben, akik csak azt hangsúlyozzák és csak azt harsogják, hogy akkor vagy jó nő, akkor érezheted magad jól a bőrödben, ha így és így nézel ki. Nekem rengeteget segített például az, hogy a social médiában nem követek olyan alkotókat, hogy így mondjam, akik már bocsánat, de SS mérettel kiírják mondjuk az oldalukra májusban, hogy még távol van a Beachbody, mert ez eszméletlenül ártó, ártalmas. Én értem, hogy ő neki súlytól, alkattól függetlenül önértékelési vagy testkép panaszai és problémái vannak, de az, hogy egy úgymond klasszikus értelemben vett tökéletes modell alkatú nő is ezzel súlyozza a lelkünket, hogy még ő sincs rendben magával, persze, hogy kapom a rengeteg üzenetet, hogy nem merek kimenni a strandra. Hát próbáljuk ezeket az embereket elkerülni, és nem azt mondom, hogy akkor most csak hamburgereket evő valakiket kövessünk, nem. Motiváló, erőt adó, edukatív, támogató tartalomgyártókat kell a social médiában követni, az összes többit pedig kidobni a kukába, tehát nem kell, felesleges, ez időt és energiát veszel tőle. Ugyanúgy a való életben. Persze lehet olyan kolléganő, aki beszól, meg a szomszédasszony beszól. Csak helyén kell kezelni nekem, mert azt mondta a pszichológusom, hogy az, aki bánt másokat, az, aki beszól neked, ő magával nincs rendben. Ettől még neked fájhat, meg fáj is, és azt is el kell fogadni, hogy igenis fáj, hogyha beszólnak. De hogyha már azt mondjuk, hogy aha, tehát valami gondja van magával, lehet, hogy nem is a testedre vagy a külsődre irigy, tételezzük fel ezt, hanem mondjuk arra, hogy nem tudom, neked már jobb a munkahelyed, vagy a párkapcsolatod, vagy bármi ilyesmi, csak nem tud hova beléd szúrni, ezért mondjuk a testedet bántja. Tehát ezek ilyen kis apró lépések, de ezek mind fontosak ahhoz, hogy eltávolodjunk, és eltávolodjunk azoktól az emberektől, akik ártanak, és megértsük azt, hogy valójában nem minden arról szól, hogy mennyire vagyunk tökéletesek. Egyébként meg múlnak az évek, és egyre tökéletlen ember leszünk, ezt el kell fogadni.
1: A vendégem Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plusz Száz Stílus Biblia szerzője, akivel plusz száz életről, test pozitivitásról és egészségről beszélgetünk. Természetesen az önelfogadás is szóba kerül, mégis az is, hogy vajon magunknak, vagy inkább a férfiaknak akarunk tetszeni, és vajon attól félünk-e, hogy a többi nőnek nem tetszünk, a magunk tükörképe nem tetszik majd, vagy hogy a pasiknak nem fogunk tetszeni akkor, hogyha nem nátszálok, hanem mondjuk a plusz száz kategóriába tartozó hölgyek vagyunk. Hamarosan folytatjuk.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A vendégem Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, életmódról, a testpozitivitásról, egészségről beszélgetünk. Rita a plusz size stílus biblia szerzője, akiről a Forbes azt mondta, hogy a plusz size istennője, a Glamour pedig azt, hogy plusz size guru. Úgyhogy hölgyek, aki úgy érzi, hogy a plusz size kategóriába tartozik, figyeljen ő is, de figyeljen mindenki, hiszen az önelfogadás, ez valójában nem a testünk méretétől függ, de akkor kezdjük ott, hogy tulajdonképpen ki számít mai napság plusz száznak, és vajon magunknak akarunk tetszeni, vagy a többi hölgynek akarunk tetszeni, vagy attól tartunk, hogy plusz százként a férfiaknak nem fogunk tetszeni. Hol kezdődik ez a probléma?
3: Nagyon jó kérdések. Akkor kezdeném ott, hogy mi nevezhető, vagy kinevezhető plusz száznak. Alapvetően ez egy nagyon egyszerűen megfogalmazható, van az SM és LS méret, és igazából az XL-től kezdődik, tehát ez már a plusz mérethez tartozik hozzá, de nem, ezt gyorsan hozzá is tenném, mielőtt
2: megdorgálnak?
3: Megdorgálnak, és most szépen fértük ki magunkat, igen. A plusz size, ezt nagyon-nagyon szeretném kihangosítani jó pár hangszóróval, hogy ez nem egy negatív dolog, olyan borzasztó megnevezés, amitől el kell szaladnunk, és úristen, hogyha én ennek tartom magam, vagy ebbe tartozom, akkor én valami már bújjak el a barlangomban, nem, ez igazából csak számok. És ez ugyanolyan, mint a korunk is, hogy most az, hogy 35 vagy 45 éves vagy, lehet, hogy már jobban oda kell figyelned erre, vagy arra, vagy amarra, egészséged szempontjából, de ugyanaz az értékes ember vagy, hogyha az vagy. Tehát itt is csak az, hogy most melyik ruhát veszed le a polcról, vagy éppen melyiket rendeled meg. Én úgy gondolom, hogy ez nem jelent semmit. Tehát, hogy ezek csak számok, és egyáltalán nem szabad magunkat rosszul érezni, hiszen mondjuk, hogyha valaki 180 centi, szinte vékonyként is már az XL-es darabokért kell nyúlnia, hiszen lehet, hogy szélesebb a válla, vagy a háta, vagy nagyobb a melle, és ez abszolút előfordulhat, és ezt a könyvemben is kihangsúlyoztam, tehát, hogy ez nem egy szitok szó, és bármilyen alkattal lehetünk, bármelyik testrészünknél, például említettem az imént a körte alkatot, szélesebb csípő, lehet, hogy XL, 2XL, 3XL-es nadrágot, szoknyát kell vásárolnunk, de körte alkatból kifolyólag, ugye, ami olyan, mint egy körte felül keskenyebb, alul szélesebb, felülre meg lehet, hogy csak egy MS blúzt kell vennünk, vagy mondjuk egy eper alkatnál fordítva. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy szitok szó. Nagyon sajnálom egyébként, és jó, hogy erről beszélünk, mert nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ez egy ilyen kicsit ördögtől való dolog lett, hogy úristen, én nem akarok pluszhez lenni, nem vagyok az. Ez az egyik, amit tapasztalok, a másik pedig, hogy egy gusztusosan kerekded és emellett egészséges, de mondjuk egy 44, 46-os, 48-as méretű plusz egy modellre mondják mondjuk a nők vagy a követőim, hogy ő nem is plusz egy, és kérdezem, hogy miért nem? Mert ő nem egy elhízott kövér nő, és mondom, a plusz egy nem azt jelenti. Egyébként, ha már ott tartunk, akkor inkább a super size az a 50-es, 52, 54-es méret fölötti tartomány, ami már ténylegesen azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egészséges, nem tudom jelenteni, mert nem vagyok orvos. De attól, hogy neked plusz méreteid vannak, ez csak egy megnevezés, úgyhogy ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogy valaki most hallgat minket, és ő azt mondja, igen, én 2XL-es, 3XL-es ruhát vásárolok magamnak, és ez plusz size-nak minősül, vagy egyébként már körvének is szoktuk nevezni, hogy ez egy picit ilyen elfogadható, vagy elfogadottabb. Ez egy méret tartomány, arra kell odafigyelni, hogy mit és hogyan hangsúlyozunk magunkon a bőrfelületeket, egy szép dekoltás, az arc, az arcápoltsága, a frizura. Én nagyon szeretem például a teltebb hölgyeknél, hogyha látszik a boka, vagy a tukló, tehát, hogy azok a vékonyabb pontok, amelyek optikailag karcsúsítanak, vagy egy jól szabott karcsúsított blézer, ezek mind-mind ugyanolyan csinossá tesznek egy plusz size nőt is, mint mondjuk egy normál size, egy normál méretű nőt. Vagy egyébként a minus size, ami a XS-es és alatta tartomány. Uh-huh. Tehát valójában ezek számok. És volt még egy gondolat, amire rá szeretnék kapcsolódni, itt a férfiak említetted, hogy a férfiaknak akarunk-e tetszeni. Ezt nem szeretném kihagyni a beszélgetésünkből. Kérdezzük meg a férfiakat, hogy nekik milyen nők jönnek be, de ne csak azokat a férfiakat, akiket ránézésre látjuk, hogy csak a test dominál, hanem úgy bárkit. Tehát ahogy nekünk nőknek sem ugyanaz a pasi jön be. Tehát, hogyha most szembe jön veled 10 nő vagy 10 barátnődet megkérdezel, 10-ből 8 másféle férfi típust fog mondani, és egyébként nem csak a külső számít, teszem hozzá. Ugyanúgy a férfiaknál ugyanez van. Nézzük meg az utcán, kik sétálnak kézen fogva, top modellek. Barbie és Ken, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy húsvér emberek sétálnak kézen fogva az utcán. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a nők találták ki, hogy én nem akarom a nőket hibáztatni egy másodpercig sem, hogy a férfiak csak a top modell alkatú nőket szeretik, ez kizárt. És a férfiakat is értékeljük annyira, hogy ők sem csak egy testet látnak egy nőben. Tehát legyünk önmagunk, ragyogjunk, adjuk önmagunkat szellemileg, mentálisan, minden, hogy a humorunkkal, és igazából a férfi is azt látja, hogy mi egy komplex ember vagyunk. Plusz kilók ide, vagy plusz kilók oda.
2: Kozma Rita a vendégem, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitásról beszélgetünk, és természetesen szó lesz arról is, hogy az ő könyvében miről is van szó, pontosan a plusz száj stílus bibliáról, és arról is beszélgetni fogunk, hogy ez az önbizalom hogyan megtartható. Tehát mi a titka annak, hogy az ember ne csak hullámokban érezze jól magát a bőrében, hamarosan folytatjuk.

0: A műsor mai vendége Kozma Rita stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plus Size stílus biblia című könyv szerzője, akivel a Plus Size létről, a test pozitivitásról beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk első körben akkor most, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt a magabiztosságot, hogy ez ne csak egy helyzet, vagy egy adott pillanat, vagy adott nap legyen, hanem egy folyamatos állapot.
1: Nem gondolom, hogy feltétlenül burokban kellene élnünk, mégis egy picit visszautalnék arra, amit már korábban említettem itt a beszélgetésben.

0: bár nincs itt most jelen a beszélgetésnél, de vele szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy mennyire fontos, még akár a családról is van szó, hogy olyan családtag, aki igazából kedvünket szegi, vagy beszólogat, bántalmaz minket verbálisan, ő a velük való kapcsolatot, kapcsolódást is minimalizálni kell. Egyszerűen a saját mentális és mindenféle egészségünk érdekében muszáj meghúznunk a határokat. Ugye a határhúzásról már nagyon sokat hallottunk, igen, ez egy létező dolog, amit alkalmaznunk kell. Tehát nagyon fontos a határhúzás és a nemetmondás itt is ebben a kérdéskörben, és ahhoz, hogy megtarthassuk azt a nagyon nehezen és lassan, mert ez az igazság, hogy lassan és nehezen építhető az önbizalom, de ha már elkezdünk olyan könyveket olvasni, akár a social médiában olyan tartalomgyártók videóit, posztjait olvasni és hallgatni, akik valóban segítenek minket, akár stílus tanácsokkal, már is könnyebb egy picit az élet, akár teltként is, hogyha látjuk, hogy igenis ránk is lehet olyan ruhát találni, amiben valóban csinosak lehetünk és jól érezhetjük magunkat az életünk minden területén. Tehát, hogyha ezekre fókuszálunk, akkor előbb-utóbb ezek is erősítik az önbizalmat, illetve ezek is jobban megtartják azt az önbizalmat. Én hiszek a jó és támogató párkapcsolatban, de azért nem annyira szeretem extra mód kidomborítani, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű kérdés, meg nem feltétlenül ilyen egyszerű élethelyzet. Viszont, hogyha beengedünk valakit az életünkbe, akkor az valóban egy támogató társ legyen, de hogyha éppen nincs egy olyan társunk, akkor a barátok, a barátnők mind-mind olyat érdemes választani, akik ebben támogatnak minket. Ahogy említettem is, el kellene egy picit rugaszkodni attól, hogy mi csak testből állunk. Tehát nem szabad a testet ilyen jellegűen, ilyen formában, felszínként ennyire kiemelni és trónra emelni, mert foglalkozni kell a testünkkel, az igényesség alapja, hogy foglalkozunk, öltöztetjük, kisminkeljük magunkat nőként, vagy valaki nem sminkeli ki magát. Egyébként a teltebb idomú nőknél én azért nagyon szeretem ajánlani a sminket, mert eleve a teltebb hölgyeknek általában nagyon szép az arcbőrük, és érdemes kihangsúlyozni ezt a gyönyörű arcot, és ez egy picit egyébként el is tereli a figyelmet a plusz kilókról. Tehát, hogy vannak ilyen kis apróságok, de hogy meg kell tanulni azt, hogy a testünk igazából egy nagyon fontos létezési részünk, és elsőlegesen nem az, hogy mi kirakatba tegyük magunkat, hiszen hogyha nem vagyunk modellek, vagy nem kell a testünkből élnünk ilyen formán, mint mondjuk egy top modellnek, akkor nem kell a szó klasszikus értelmében tökéletesnek lennie, és párkapcsolat szempontjából sem kell tökéletes lennie, ahogy a férfiaknál sem várjuk el, hogy tökéletes legyen a testük.
1: Rita, mi ez az 5 mondat, amit a leginkább hasznosítani tud az ember útravalóként tőled a plusz size-zal kapcsolatban, a plusz size léttel kapcsolatban, illetve a test pozitivitással kapcsolatban?
0: Hú, nem könnyű megfogalmazni 5 mondatban, de igyekszem. Nem gondolom azt, hogy sorrendben fogom mondani, vagy a sorrendiség számít, igazából most a 4 eszembe jut 5 mondat. Az egyik az, hogy az értékességem és az, amiért én büszke lehetek magamra, az nem csak a testemben nyilvánul meg, hanem egészen más dolgokban is. Mit tettem, mit teszek, mit tanultam, mit dolgozom, mivé akarok fejlődni, mi vesz körül engem. Ez mondjuk ez egy mondat. Teltebb hölgyként is lehetünk nagyon-nagyon csinosak, csak meg kell találni a hozzánk illő fazonokat, színeket, mintákat, színösszetételeket és stílust. Ehhez pedig ajánlom, hogy érdemes olyan könyveket olvasni, vagy olyan tartalomgyártókat követni, akik magyarokat, külföldieket, akik ebben segítenek. Vegyük körbe olyan emberekkel magunkat, akik valóban építőek, segítőek, támogatóak, és várjuk ki, dobjuk ki azokat, most ez a dobjuk ki inkább a mondjuk a social media oldalra értendő, tehát természetesen az életünkből személyesen ne dobjuk ki, csak inkább azt mondom, hogy minimalizáljuk a találkozások számát azokkal az emberekkel, akik lehúzóak, bántóak, bántalmazóak. Azt gondolom, hogy nem a méretünk határozza meg az, hogy mi nők vagyunk. Sőt, tovább megyek, nem a számok határozzák meg, mint korban, mint ruhaméretben, mint súlyban, hiszen mondjuk hallottunk ilyeneket különböző influencerektől, hogy bizonyos súly felett már egy nő nem nő, itt a magasság is számít, és mindenek előtt az egészség. Elég hosszan mondom ezeket az egymondatokat, összességében nem a testünk határozza meg azt, hogy kik vagyunk. Ez egy picit rárezonál az egyes pontra, de nagyon fontos, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez nem azt értem ez alatt, hogy ne foglalkozunk a testünkkel, de ne a testünk legyen az elsődleges.
1: Nem muszáj egy ötlet legyen nyilván, nem is kell ezért összeszámolnunk. A lényeg az, hogy vannak olyan sarokpontok, amiket magunkkal vihetünk, amiket

0: magukkal vihetnek a hallgatók annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, és hogy visszatérhessenek ezekhez a mondatokhoz akkor, amikor elbizonytalanodnának. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, Petra, a beszélgetést. Nagyon jól éreztem magam.
0: Kozma Rita volt a vendégem, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitásról, illetve a plusz size stílus biblia című könyvéről is beszélgettünk. Köszönjük még egyszer!

0: Kanapé. Manna FM.
1: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Építés, játék, kaland!

0: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
3: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 FM-en a zenei finomságok között az egyik nagy kedvencem jön, de nyilván ezzel én nem vagyok egyedül. Paul Simon és a You Can Call Me All, aminek sokkal mélyebb értelme van, sokkal összetettebb, mint az a viccesség és könnyedség, amit mondjuk a dalnak a klipje mutat. Ugye a dalban egy halvány rózsaszín háttér előtt ül egy-egy fehér széken Paul Simon és Chevy Chase, mint Tom és Jerry, vagy Uru és Huru. Az egyikük az egy icipiciri ember, a másik egy nagyon magas ember. Paul Simon szaxofonozik, Chevy Chase-zel kergetőznek, furcsa lépéseket tesznek, kicsit utánozzák a Genesis lépéseit, és ez egészen másképp hangzik, és egy egészen más oldalát és vetületét mutatja meg a dal tartalmának. Paul Simon ezt a dalt, a You Can Call Me All-t Dél-Afrikában kezdte el felvenni, ahol nagyon sokáig dolgozott helyi zenészekkel, és kísérletezett az ő hangszereikkel, a hangzásokkal, a dalaikkal. És az ott járt, akkor nagyon sokféle zenésszel készített felvételeket, és szerette a Stimala nevű helyi csoport zenekar srácainak a munkáját, és ennek a csoportnak, a Stimalának volt a gitárosa Ray Firi, és az egyik jam session alkalmával, amikor összeültek és csak tudod, jamelgetnek, zenélgetnek, improvizálnak, na akkor találta ki ez a srác Ray Firi azt a gitárriffet, ami legendásan elhíresült ugye You Can Call Me All-ban, és ezeket a felvételeket aztán Paul Simon producere Roy Haley szerkesztette össze. Később már persze New Yorkban. Óriási feladat volt egyébként az analóg felvételek korában, hiszen iszonyú mennyiségű hangfelvételt vitt haza New Yorkba Paul Simon, és hát ugye Dél-Afrikában nagyon sok felvételt készítettek, és egy sor toldással kellett megoldani azt, hogy összehozza a dalt a zenei producer. A dalszöveg egyébként egy nagyon bonyolult szójátékot tartalmaz, amit Paul Simon nagyon óvatosan írt meg a szám körül, és a dalnak a karaktere is szimbolizálja, nem csak a szövege, a dél-afrikai tapasztalatokat, ugyanis abban az időben erőteljesen választotta ketté Dél-Afrikát az apartheid, ami ugye a feketéket és a fehéreket választotta el egymástól, és olyan kulturális bojkott volt érvényben, hogyha mondjuk a Sun City-re gondoltok, érdemes azt is meghallgatni, megnézni, amivel az emberek nem nagyon tudtak küzdeni, így nyilván Paul Simonnak egy kicsit könnyebb volt, hiszen ő visszamehetett az államokba, és ezért meg is próbált dacolni ezzel a bojkottal. Elment, felháborodott nagyon, és bár a szándékai jók voltak, nagyon sok dél-afrikai fekete vezető úgy érezte, hogy a bojkott megsértése akadályozza az ügyüket, úgyhogy a környék zenéje elzárkózott Paul Simontól, tehát a zenészek is, mert nem akartak szembe menni a helyzettel, ami kint van, és veszélyeztetni az állásukat, az életüket, a családjukat. És szóval, amikor kiadta Paul Simon a Gracelandet, az ország zenéjét hozta egyébként el a világba, és van egy dokumentumfilm, és ezt nem tudom, hogy láttátok, ez a cím, hogy az a jégbolt alatt, és abban elmagyarázza Paul Simon, hogy a You Can Call Me All valójában egy hozzám hasonló valakiről szól, aki ötlet nélkül csak úgy kíváncsiságból, mondjuk így felfedezni vágyásból, valamilyen érdeklődésből megy Afrikába, és elképesztő spirituális élményben lesz része. Szóval most hallgassuk meg úgy, ha You Can Call Me All-t, hogy nem csak rezgünk rá, és nem csak figyeljük a basszus futamot, és a gitárriffet, és a dallamot, és nem csak eszünkbe jut a videóklipnek a könnyű látványa és a könnyedsége, hanem elgondolkodunk azon is, hogy mit jelentett egyébként például a dalnak a mondani valója, és ki volt az Al és a Betty, akiket emlegetnek ugye a dalszövegben. Egyébként ez egy 1970-es buliból származik. Paul Simon a feleségével, Peggy Harperrel rendezett egy bulit, és a barátja, a zeneszerző Stanley Silverman egy másik zeneszerzőt, Pierre Boulezt hozta magával, és amikor kilépett Boulez, Simon Alnak, feleségét pedig Bettynek hívta, nem jegyezte meg a nevüket. Boulez francia volt, és nem volt goromba, ez csak az ő értelmezése volt a hallottakról. Paul az Al, és a Peggy meg a Betty valahogy így, de az, ahogyan játszott az elnevezéssel, hogy elnevezünk másképp valakit csak azért, mert félrehalljuk, hogy hogyan mennek félre az életben dolgok csak attól, hogy egy pillanat vagy egy perc töredékében valami más van a fejünkben, és mást hoz össze az agyunk, meg a fülünk, ahhoz képest, hogy kivel, mivel kapcsolatban mit hallunk. Nagyon érdekesen tudnak megváltozni és alakulni a dolgok egy-egy másodperc hatására. Paul Simon és a You Can Call Me All, a zseniális muzsika itt a zenei finomságok között most.

0: egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül.
1: 98.6 Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most itt van a zseniális U2 és a Sunday Bloody Sunday, amely valóban történelmi eseményeken alapul. Ugye erről már több helyen lehetett hallani Bonótól sok-sok-sok nyilatkozatban. Két véres vasárnap van az ír történelemben. Az első 1920-ban volt, amikor a brit csapatok egy dublini futballmérkőzésen a tömegbe lőttek, megtorlású brit titkos ügynökök meggyilkolása miatt. A második pedig 1972. január 30-án volt, amikor a brit csapatok 13 ír állampolgárt öltek meg az észak-írországi Derryben tartott polgárjogi tüntetésen. A dal sokkal inkább szól a második úgynevezett Bloody Sunday-ről, ami nagyon nagy hatással volt a U2 frontemberére, Bonóra, aki akkor 11 éves volt. Azt kell tudni erről azért így történelmileg, és ehhez kapcsolódóan a U2-ról is, hogy a dalszöveg pártatlan elítélése az írországi történelmi vérontásnak. A politikáról nem akarsz ott beszélni, hogy mondta Bono, itt inkább arról van szó, hogy mennyire fontos lenne embernek maradni, hogy mennyire fontos lenne egy olyan közös nyelvet beszélni, ahol nem lehet megoldás a vérontás. A mai napig egyébként tűzfalakat díszítenek Észak-Írország katolikus részén annak a 14 embernek az úgymond idealizált arcképével, akiket a brit ejtőernyős ezred első zászló jelölt halomra. Évtizedekkel ezelőtt nem engedélyezett tüntetésnek indult, és végül a közel 30 évig tartó észak-ír polgárháború egyik legsúlyosabb vérengzésévé vált ez a bizonyos véres vasárnap, az 1972. január 30-i vasárnap. A gyilkosok közül egyébként senki ellen sem emeltek vádat. Semmi sem homályos, semmi sem kétértelmű, ami a véres vasárnapon történt, az semmivel sem igazolható. David Cameron brit miniszterelnök mondta ezt a londoni parlamentben 2010. június 15-én a BBC által közvetített történelmi beszédet egy fehér teherautóra szerelt kivetítőn sugározták. London Derry, a helyi katolikusok csak Derrynek mondják, központjában összesereglett több ezer embernek. A tömegre 14 lepedőnyi transzparensről néztek vissza a 72. január 30-i vérengzés áldozatai. A jelenlévők közül sokan ismerték őket, ott voltak a barátaik, a rokonaik, a szüleik, a gyerekeik, és sokan közülük ott voltak ezen a bizonyos Bloody Sunday-en, vagyis a véres vasárnapon, és csak a szerencsének köszönhetik, hogy megvenek ültek. Erről szól tehát a U2-nak ez a legendás dala, a Sunday Bloody Sunday, és természetesen az is nagyon fontos, hogy ez a dal leginkább azoknak szól, és egyébként én azt mondanám, hogy a U2 is azoknak szól, akik annak idején a New Year's Day-re és a Two Hearts Beat As One-ra is felfigyeltek a War című nagylemezről, azok az emberek, akiket a zeneipar és a U2 kapcsán egyébként nagyon sokszor a zeneipar zeneileg tudatos fiataloknak nevez. Azokban a háztartásokban ez a dal nagyon ismert lett, és nagyon fontos lett a történelem szempontjából, az identitás szempontjából, a véleményalkotás szempontjából, azokban a háztartásokban, mondom még egyszer, ahol ezek az úgynevezett zeneileg tudatos fiatalok éltek. Egyébként ez egy nagyon fontos kifejezés, legalább annyira fontos, mint az tartalomvezérelt dal, amit sokszor szoktam emlegetni. Felvillanyozta az embereknek az életét az, hogy végre valaki megemeli a szavát, megemeli a hangját. Bono az 1972-es véres vasárnapi mészárlást próbálta egy kicsit szembeállítani, vagy párhuzamot vonni húsvét vasárnapjával, ami egy békés nap a protestánsok számára és a katolikusok számára egyaránt. Érdemes egyébként végighallgatni a dalt nyitott füllel és nyitott szívvel, és közben pedig nézni a videóklippet is, és magunkban is elgondolkodni azon, hogy mi történt akkor, hogy hányszor kell még megtörténni egy ilyen eseménynek ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek, hogy valójában nincs különbség, egyek vagyunk. Ezek az egyetemes igazságok és gondolatok mind-mind Bono sajátjai egyébként, mint ahogy Stingé is, mert hogy ő is egy ilyen aktivista, egy olyan emberbarát, aki a zenéjét is ennek a szolgálatába állította. Jön a U2 és a Bloody Sunday itt a zenei finomságok között most a

0: FM.
1: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
2: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

0: Kedves, drága, a csókom, Mária.
1: A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most egy 1986-os nagy siker jön az AHA nevű norvég formációtól. Ugye ők egy olyan, a popzenére nagyon nagy hatást tett könnyűzenei zenekar, akik a mai napig jelen vannak, és a könnyűzenei zenekart ezt azért kell hangsúlyozni, mert ők maguk azt mondták, hogy nem szeretnének semmilyen dobozba bekerülni a zenei stílust illetően. 1982-ben alakult az AHA Oszlóban, Morten Harket az énekes, Magne Max Furuholmen a billentyűs, illetve Paul Vaktar Savoy gitáros alapította a zenekart. Egyébként Paul eredetileg csak Paul Vaktar volt, Savoy akkor lett, amikor feleségül vette Lauren Savoyt, akinek a Cry Wolf című dal, amit most meg fogunk hallgatni, szövegéhez nagyon erőteljes köze van, mert hogy Lauren Lucia Savoy, aki 1963-as születésű, Boston, Massachusetts-ben született, ő volt az, aki a London Film School-t elvégezte, és zenei videókat és reklámokat kezdett el rendezni, és elkezdett együtt dolgozni az AHA-val is, amikor 83-ban megismerkedett Paul Vaktarral, aki a házasság után Paul Vaktar Savoy lett, mert hogy felvette a felesége nevét. Egyébként ő dalszerzőként is legjelentősebben ő így. Egyébként ő az, aki többnyire a dalszövegeket írja, már mint Paul Vaktar, és amikor Paul Vaktar Savoy lett, vagyis amikor Lauren Savoyt feleségül vette, akkor természetesen Laurennek a művészieség is bekúszott az AHA dalszövegeibe, és így született meg például a Cry Wolf is. Az első mondat és a legjelentősebb visszatérő mondat, az például Lauren Savoy tollát vagy lelkületét dicséri. Egyébként a Hippodrom nevű szórakozóhelyen ismerkedtek meg, még annak idején 1983-ban és 91-ben házasodtak össze, és alapítottak különben egy Savoy nevű zenekart is, tehát az AHA-val párhuzamosan szépen működött ez is. A Cry Wolf pedig a 86-os Scoundrel Days nevű albumuknak az egyik legjelentősebb dala lett, és ez a mondat, amit már említettem, a Night I Left the City, I Dreamt of a Wolf, ez az, amit Lauren Savoy írt. Ez volt a legsikeresebb daluk egyébként erről a lemezről, erről a kis lemezről. Például az USA-ban ez volt az, amit a legjobban szerettek. Ez a Billboard Hot 100-as listán az 50. hely lett, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor Steve Barron rendezte a videót, akkor már tudták, hogy a videó témája The Boy Who Cried Wolf című meséből átvett, és egyben a dalnak az ikletőjeként is jelenlévő olyan történetvezetés és olyan történetmesélés, ami mindenkihez másképp jut el. Mert azt gondolná az ember, hogy ez egy vérfarkasról szól, és azt gondolja az ember, hogy valóban egy állatról szól, pedig, hogyha figyelünk a szövegre, akkor ez tulajdonképpen arról szól, hogy melyik farkast etetjük odabent. Ugye van egy ilyen kis tanmese, amiről szoktak volt beszélni, hogy a kétségbeesés, a szorongás, az önvád, a harag, a düh, a neheztelés, ez mind az egyik farkas, és a jókedv, és a derű, a megbocsátás, a könnyedség, az előrenézés, és még sorolhatnám a további pozitív tulajdonságokat, ez pedig a másik farkas, és az, hogy melyik uralkodik el rajtunk, vagy bennünk, ez csak attól függ, hogy melyiket etetjük, ugye? Tehát mire gondolunk többet, mivel foglalkozunk többet, hol van a fókuszunk. Úgyhogy nagyságrendileg így kell elképzelni, és ennek fényében érdemes figyelni az AHA-nak a Cry Wolf című dalát, amit most meg is hallgatunk itt a zenei finomságok között a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy igazi gyöngyszem jön, bár igazából mindegyik az, hát pontosan ez a dolga ennek az órának, hogy olyan gyöngyszemeket sorakoztasson föl, amiket ti szépen, hogyha már a gyöngyszem példánál maradunk, összefűzhettek magatoknak, akár a kis meglepetés kazin, vagy válogatás kazin, ahogy szoktam nevezni, modern formában ugye az applikáción belül a kedvenc listán. Kate Bush, azaz Catherine Bush, az angliai születésű csodálatos énekesnő, zenész, dalszövegíró, lemezproducer, és igazából nem csak ezek, amit felsoroltam, hanem egy nagyon különleges gondolkodó. Eklektikus az ő zenei világa, és olyan egyéni dalszövegei vannak, aminek köszönhetően is, ami által az elmúlt 3-4 évtized legsikeresebb és legjelentősebb brit női előadójának számít, arról nem beszélve, hogy egy kicsit olyan, mintha ő is valahogyan a föntiekkel kapcsolatban lenne. Valami egészen csodálatosan tudja összefűzni a szavakat és a saját érzéseit és a gondolatait, ilyen szépen egybeönteni. 16 évesen szerződtette le az EMI, a Pink Floyd egyik tagja David Gilmour javasolta Kate Bush-t az EMI-nak, és mindjárt a bemutatkozó kislemeze a Wuthering Heights ismertétette a nevét, mert az a dal 4 héten keresztül vezette az angol slágerlistát, és 1978-ról beszélünk még csak. És az volt az első alkalom, hogy egy saját maga által írt dallal a brit slágerlista élére került egy énekesnő. Úgy általában egy énekesnő, nem Kate Bush, hanem úgy általában egy énekesnő. 1979-ben került sor az ő első és egyetlen turnéjára, képzeljétek el, ez volt a Never Forever, és aztán az 1980-as azonos című albumával újabb rekordot döntött meg, ő volt az első brit énekesnő, aki a nagy lemezlista csúcsáig jutott. Az apukája Robert Bush, angol orvos, az anyukája Hannah Ear származású hölgy, két bátyja van, Eastwickenben, London közelében éltek, az apukája nagyon jól zongorázott, az anyukája pedig ír néptáncos volt, tudjátok, a step tánc, Michael Flatley, úgyhogy a kelta kultúra, a varázslatok, a tündérek, az elfek, az egész kelta mondavilág és varázslatos világ benne van mindig a dalaiban, és 11 évesen már ő is zongorázott, aztán komponált is, és a szerzeményeihez saját maga írta már akkora szövegeket 11 évesen, és a suliban aztán azt javasolt neki, hogy tanuljon meg hegedülni, de aztán mégiscsak a zongora maradt az ő kedvence. Nagyon érdekes az is, hogy hogyan alakult az élete a zeneiséget tekintve. A Bush család egyik barátja, tehát az egész családnak az egyik barátja volt, Ricky Hopper, aki ismerte David Gilmour-t, és így eljuttatták két Bush egyik demóját David Gilmour-hoz, és így aztán, minek után ez a szalag, mert hogy akkor még arról beszélünk, két Bush néhány saját dalát tartalmazna, nagyon megtetszett Gilmournak az anyag, aki saját maga is egy kicsit különlegesebb gondolkodású, azt hiszem, mint az átlag, úgyhogy nem véletlenül olyan a Pink Floyd, mint amilyen, és ő juttatta el aztán, ahogy már mondtam korábban, ilyen módon a családi ismerettségnek köszönhetően ezt a néhány dal tartalmazó kazettát az EMI kiadónak. No, és amit hallgat az a Running Up That Hill, a Deal With God, vagyis ez egy alkú az Istennel, és ez erről is szól, hogy életet cserélünk egy másik személlyel. Tehát ez egy fiktív történet, és egy 1985-ben vele készült interjúban ki is fejtette Kate Bush, hogy ez egy férfi és nő közötti kapcsolatról szól, és nagyon-nagyon-nagyon szeretik egymást, és a kapcsolat ereje pontosan ugyanaz, ami akadályozza a kapcsolatot. Ez bizonytalanságot szül, és ez azt jelenti, hogy a férfi valójában bár képes lenne rá, de mintha mégsem tudná megtenni azt, amit meg kéne tennie annak érdekében, hogy működjön a kapcsolat, hogy el

0: Kanapé. Manna FM.
1: Szombaton és vasárnap is Kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Újra közpark lesz a Városliget. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Közzétették a parlament holnapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben majdnem 7%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja, a gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Pár perc múlva 11 óra, ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Tudjátok, a Bőség kosara az egy nagyon nagy kosár, belefér sok minden. Most éppen a vegán mozgalmat tesszük bele, illetve annak egyik képviselővel beszélgetek, Máté Kristóffal. Ő a radikális vegán. Lesz itt mindenről szó, radikális megfogalmazás, radikális téma, a veganizmus. Zene, aztán jön hozzánk Máté Kristóff.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosarát, mert igaz, hogy most is ennivalókról lesz szó, de picit rendkívül az adásunk. A vendégem Máté Kristóf vegán aktivista, vegán tartalomgyártó, mindjárt beszélünk erről. Hogy is került ő ide, hogy ismertem én meg Kristófot? Ugye hát sokan facebookozunk, és egyszer csak feldobott elém egy fiatalembert, a fülében ilyen, hát majd boci fül, boci szar, majd elmondja pontosan, mi van most is a fején, valamint a szarvasmarhák számozására használt fülbe akasztható fülbe való volt rajta, utcai riportokat készít, és arról faggat ember, hogy miért esznek húst. Nekem nagyon kellő határozottsággal beszélget, próbál bizonyos lelkiismeret fundást okoz az embereknek, ami szerintem nem rossz, de pontosan miről is van szó, és ki is van itt, azt elmondja ő, tehát a vendégem Máté Kristóf. Hogyan lettél te vegán aktivista? Mióta vagy te az?
2: Köszönöm a meghívást, 3 éve vagyok vegán aktivista, először a Hungarian Animal Rights Corps nevű állatjogi csoportnál kezdtem az aktivizmust, velük csináltunk sok performance-t, amit páran ismerhetnek is, például a tejkiöntést, az volt az első komolyabb vegán aktivizmusom, akcióm, aztán Balatonon csináltuk ezt a hústálcás, véres emberhús performance-t ugyanazért, hogy felhívjuk a figyelmet a faizmus problémájára, ami olyan, mint a rasszizmus, csak nem egy bőrszín tartja magát felsőbbrendűnek a másiknál, hanem egy faj, az ember tartja magát sokkal felsőbbrendűnek a többi állatnál, és annyival felsőbbrendűnek tartja magát, hogy azt gondolja, hogy joga van kizsákmányolni az állatokat, használni az állatokat a saját céljaira, amire a 21. században, főleg étkezési célra az égvilágon semmi szükség nincsen, mert tudunk egészségesen teljes életet olcsón élni vegánként is. Nem gondolom, hogy bármilyen racionális érv lenne arra, hogy jelenleg vágóhidak létezzenek, ahol ártatlan lényeket erőszakkal beterelnek, elvágják a torkukat, gázkamrába zárják őket, élve ledarálják őket, amik mind ipari standard folyamatok, ezt szívesen kifejtem majd részletesebben később is. Ugye az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint az ember, ugyanúgy élni akarnak, és mivel nincs szükség arra, hogy vágóhidak létezzenek, ezért ez mind felesleges állatkínzás, és aki nem vegán, az ehhez hozzájárul, és nem nevezhetjük magunkat civilizáltnak, hogyha állatok holttesteit fogyasztjuk el.
1: Radikális szavak ezek, de az ő titulusa radikális vegán, ugye? Tehát te az vagy, te nagyon...
2: Így van.
1: Mi történt 3 éve, mikor átfordultál? Akkor mit, addig húsevő voltál te is?
2: Azelőtt vegetáriánus voltam egy ideig, mert mindig is nagyon nagy állatbarát voltam, én még a rovarokat is próbáltam megvédeni, és nem értettem, hogy miért kell őket bántani, vagy rájuk lépni, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem, hogy teljes ellentmondásban élek, mert én a nagy állatvédő, ugyanúgy megeszem az állatokat. Erre úgy jöttem rá, hogy volt egy vegetáriánus osztálytársam, én nagyon nagy húsevő voltam, szóval gyerekként rengeteg húst tettem, többet szerintem, mint az átlagember, és volt egy vegetáriánus osztálytársam, és belegondoltam, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, ki az az őrült, aki elhagyja a húst, tehát az annyira jó. És akkor kötöttem össze, hogy én állatokat eszem, én a nagy állatvédő, és rájöttem, hogy ez így nem tudok így ellentmondásban élni, ezért vegetáriánus lettem. Aztán szembe jött velem egy pár videó a tejiparról, tojásiparról, ahol ugye megtudtam, hogy a teheneket például erőszakkal termékenyítik, mert ugye minél több tehenet, minél többször kell megtermékenyíteni, mert...
1: Tejet adjon.
2: Így van, a legtöbb ember nem tudja, pedig elég egyértelmű lenne, hogy a tehén ugye ugyanúgy emlős állat, mint például az ember, és akkor ad tejet, amikor teherbe esik. Szóval először termékenyíteni kell, ugye megszületik a gyereke, megszületik a borjú, aki inne a tejét, viszont ugye minden tejet el kell adni a profitért, ezért elveszik tőle a gyerekét. Ne gondoljuk azt, hogy az állatok nagyon másképp működnek, mint az emberek, ugyanúgy ragaszkodnak a gyerekeikhez, a tehén anyák sokszor hetekig depressziósak, miután elvették tőlük a gyerekeiket, nem hajlandóak sokszor felkelni, ezért ütik őket, hogy ugye betereljék őket a tejelő gépekhez, és lefejék a tejüket, eladják. Ugyanezt történik a tojásiparban is, hogy kihasználják a nőstény állatokat, és amint nem termelnek elég tojást vagy tejet, őket is a vágóhídra küldik, és levágják a fejüket. A tojásiparban még ehhez hozzájön az is, hogy a kakascsibék, a hímek, ők ugye nem termelnek tojást nyilvánvalóan, a nemüknél fogva, és mivel nem broiler csirkék, szóval nem nőnek olyan sebességgel, hogy a húsukért megérné őket felnevelni, megérné őket etetni, ezért egynapos korukban élve bedarálják őket, vagy gázkamrába küldik őket. Ezek nem különös kegyetlenségek, hanem ipari standardok.
1: Radikális módszereket hallatunk radikális vegántól, hát így működik az élelmiszeripar, kedves hallgatók. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Lesz még miről beszélünk, én már attól félek, hogy kevés lesz az idő. Tehát hamarosan folytatjuk zene, aztán vissza a vegán életmódhoz.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a témánk nem is az életmód, vegán életmódot mondtam, hanem a vegán szellemiség, ez inkább egy szellemiség, mint
2: vegán
1: életmód.
2: Filozófia, vegán etikai filozófia, etikai minimum a 21.
1: etikai
2: században.
1: Etikai minimum a 21. században. Ugye azt mondtad, hogy most a napjainkban, a 21. században minden megvan ahhoz, hogy az ember vidáman éljen, jól lakottan éljen, ahhoz, hogy ne egyen húst. Ez így most van. Ebbe egy picit a divat is rásegít, vannak ugye divat vegánok, ez kikerülhetetlen, van, aki pedig meggyőződéses, mint te. Tehát most miért könnyebb most, mert rá, az ipar rá készült erre?
2: Nyilván divat vegánok nincsenek, magukat lehet, hogy vegánnak hívják, inkább növényi étrendet követő emberek vannak, mivel most egy trendnek számíthat az, hogy növényi étrendet követnek az emberek, mert egyre több tanulmány jön ki arról, hogy ez mennyire egészséges, de nagyon fontos különválasztani a veganizmust a növényi étrendtől. A veganizmus egy állatjogi filozófia, aki vegán, az azt gondolja, hogy nincs jogunk feleslegesen kizsákmányolni az állatokat, és minden állatnak meg kellene adni ugyanazokat a jogokat, amiket egy olyan ember kapna, aki annak az állatnak a szintjén van. Tehát például egy sertés körülbelül egy 3 éves gyerek intelligencia szintjén van. 3 éves gyereknek sem adok szavazójogot, de ilyen nagyon-nagyon minimális jogokat, mint a saját életéhez való jogot. Nem hinném, hogy ez akkora nagy kérés. Meg kéne adni az állatoknak, mert élni szeretnének. Igen, vannak sokan, akik növényi étrendet követnek, egyrészt azért, mert egyre inkább kiderül, hogy egészségesebb, egyre több növényi alternatíva van, mert ugye a húsnak a formáját, ízét is le tudják utánozni, ha valaki ezeket a termékeket nagyon ragaszkodik hozzájuk, és úgy érzi, hogy nem tudna róla lemondani. Most már ezeket az ízelményeket is be lehet pótolni.
1: Ilyeneket te fogyasztasz, vagy nem?
2: Én nem nagyon szoktam.
1: Tehát te tisztán növényi vagy.
2: Hát ezek is ugye növényi ételek. Egyébként vegán szempontból, filozófiai szempontból teljesen mindegy, hogy mit fogyaszt az ember addig, amíg az nem egy állatnak a testrésze, vagy anyateje, vagy tojása, amíg az nem egy állatnak a rabszolgatartásával jár. De én főleg inkább egy teljes értékű növényi étrendet követek, azért csak mert az egészségesebb.
1: A vegán filozófia mióta van ilyen szárnyalásban? Ennek most van egy fellendülés, tehát hogy emberek rájönnek, tehát nyitottak az emberek erre? Most világszerte kérdezem, nyilván jobban képbe vagy, mint mi.
2: Így van, hát a vegán filozófia az ugye már régóta létezik, például Pitagorasz nagy terjesztője volt, és el is várta a követőitől, hogy akkor még vegetarianizmusnak hívták, de ugyanezt a filozófiát követték, és ő terjesztette annak idején a vegán filozófiát, de úgy igazán, hát ugye 70-es évektől indult el a vegán mozgalom, az állatjogi mozgalom. Még Angliában voltak kifejezetten nagyobb akciók, ahol aktivisták be is törtek vágóhidakra, a laborokba kimenteni az állatokat.
1: Nagyon radikálisan foglalkozol te ez a témával, hogy utcának kimész, utcai riportokat csinált. Mennyire néznek rád furcsán az emberek? Nem azért, mert hogy ez a fű rajtad van, hanem azért, hogy amiket mondasz neki, hogy ilyen a henteshez bemegy az ember, akkor állati szerveket látott, vagy testrészeket lát, ugye radikálisan fogalmazva. Próbáld őket leszedni. Mi a legtöbbet hallott ellenérv, hogy ők miért nem jönnek le erről az egészről? Gondolom van egy ilyen példatárad már a mondatokból, amiket hallottál.
2: Igen. Még az előző kérdésre gyorsan annyival reagálnék, hogy ugye nagyon sok jogi mozgalmat most sikerre vittek az emberek, a női jogi mozgalmat, a feketék jogának a mozgalmát, rabszolgák felszabadítása, ezek nem annyira régen történtek, és ezért szerintem ennek egy jó folytatása lenne
1: és
2: az
1: állatjogi mozgalom. És ez vált tulajdonképpen, hogy egy ilyen expanzióba lesz ez a vegán filozófia és a vegán mozgalom?
2: Igen, ugyanúgy egy jogi mozgalom, szerintem ez lenne a természetes tovább kiterjesztése az emberi jogoknak, mert az állatok sem különböznek semmi lényegesben, ami miatt megérdemelnék azt, hogy elvágjuk a torkukat csupán egy ízélményért és megszokásért, és akkor a mostani kérdésre választ adva. Az emberek érveket nem nagyon hoznak fel, én inkább kifogásnak nevezném ilyeneket, például a leggyakrabbi, hogy az oroszlán is eszik húst, meg a növények is éreznek olyan dolgok, amikről ők is tudják, hogy egyrészt vagy nem igazak, mint például a növények esete, vagy nem relevánsak, mert ugye az oroszlán sok minden mást is csinál, amit nem akarunk utánozni. Ezek inkább úgy érzem, hogy ilyen védekező kifogások. Szerintem a valódi ok, amiért jelenleg még nem vegán a társadalom, de szerintem az lesz, az hogy egyszerűen ez a megszokás, ezek a normák, ehhez szoktunk hozzá, és nagyon-nagyon nehéz szembe menni azzal, amit mindenki más mond. Ugye vegánként sokan tapasztaljuk is, hogy nem valami kedvesek velünk az emberek, mert ezt a bűntudatot elindítjuk bennük, ami miatt elindul ez a védekezés, de szerintem hosszú távon ez változni fog.
1: Na, hogy mikor lesz vegán a társadalom, erre kíváncsi vagyok, erről beszélgetünk hamarosan a zene, aztán folytatjuk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Szóba kerül majd a vegán tartalom, és hogy pontosan mit jelent ez. Zene, aztán folytatjuk.

0: Manna FM.
1: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát egy rendhagyó témával, a vegán filozófia, a vegán életmód, a vegán szellemiség, és ennek egyik, hát én azt mondom, a hazai egyik legradikálisabb képviselő, hogyha ezt a címkét így rád aggaszthatom, úgy így is ismerkedtünk meg, hogy láttam a Facebookon utcai riportokat, ahol hát nem azt mondom, hogy jelmezben, hanem hogy majdnem, hogy állatnak öltözve próbálsz az emberekkel beszélni, hatni a lelkiismeretükre, hogy miért esznek húst. Azt mondtad az előző szegmensben, hogy nincs más választás, hogy vegán lesz a társadalom. Ez egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, főleg egy olyan országban, ahol ott tradíciók vannak, ahol disznóvágás van, ahol hússa lesznek az emberek. Igen. Szinte. Mi a terv? Na akkor azt kell, mi a terv? Tehát radikális performance-ek lesznek, vagy tudományos ismeretterjesztés? Mi az eszköz, amivel dolgoztok?
2: Először is a radikális szó az sok mindenkiben negatív érzelmeket kelthet, de a valódi jelentés az, hogy a probléma gyökerére koncentrál, én a probléma gyökerére koncentrálok, a probléma gyökere pedig a faizmus, az, hogy az ember felsőbbrendűnek tartja magát az állatokkal szemben. Ami a vegán jövőt illeti, az is teljesen elképzelhetetlen volt az embereknek, hogy a nők kapnak szavazójogot, az is teljesen radikális és felfoghatatlan, és még vicces is volt az embereknek, hogy a rabszolgákat egyszer felszabadítják. Vicces gondolat volt az, hogy a feketék egyenlőek a fehérekkel.
1: Igen, de itt az ember dönt az emberekről, nem? Az ember, tehát ugye a hölgyek is emberek, a feketék is emberek voltak itt, pedig ugye most a közgondolkodás azt mondja, de hát ők állatok, ők alattunk vannak.
2: Hát ezek... akkor pedig az volt, hogy de hát ők nők, ők alattunk vannak. De hát ők feketék, ők alattunk vannak, jelenleg ugyanezt gondoljuk az állatokkal, de ha belegondolunk, akkor nincs olyan tulajdonságuk az állatoknak, amiben különböznek tőlünk, ami miatt megérdemelnék azt, hogy megöljük őket, és ne érdemelnék meg az élethez való jogot. Hiszen sok mindenben különbözünk, de alap dolgokban, abban, hogy élni akarunk, érzünk fájdalmat, szabadok akarunk lenni, ebben nem különbözünk. És látva, hogy hogyan vittek sikerre más jogi mozgalmakat a történelem során, szerintem ez is meg fog változni, és már látható a változás egyébként.
1: Miben látható? Mit látsz?
2: Például abban, hogy ez egy társadalmi párbeszéd témája lett, és sokkal gyorsabban, mint amire például én számítanék egy jogi mozgalom esetében.
1: Ez történik most is, párbeszéd van tulajdonképpen.
2: Így van.
1: Beszélgettünk, megmutatjuk, hogy van ilyen is.
2: Magyarországon ez az egész mozgalom, ez... hát maximum 10 éve indult el, de úgy komolyabban 3 éve. Uh-huh. Ez szinte semmi, és senki nem beszélt előtte a veganizmusról, senki nem beszélt előtte arról, hogy az ember elnyomó az állatokkal szemben, amit én problémának éreztem egyébként gyerekkoromban is, de azt gondoltam, hogy egyedül én gondolom így, aztán megtudtam, hogy nagyon-nagyon sokan így gondoljuk, és épült erre egy mozgalom, és jelenleg itt vagyok a rádióban, és beszélgetünk erről a témáról, ami minden változásnak az első lépése.
1: Mi van azokkal, ugye most idézek én kézműves termelőket, hogy boldog tyúkok, szabadon tartott tyúkok, boldog tejnek, forgattam is olyan tehenészetben, ahol 20-valahány tehén volt, nem nagy üzemről beszélek, ahol tehén masszírozó volt, tehén párasító volt, a tyúkok több hektáron szabadon élnek, vidáman tojnak, ezekkel mi van? Tehát még lehet valaki vegán, vegetáriáns, hogy ezeknek az állatoknak nem termékek ezek, tojás az nem termék. Az is egy valami, nem?
2: Nem, az nem termék, az ami.
1: Kerestem a szót pontosan.
2: Termel
1: egy... Na, tehát, hogy ez se egy, mondjuk ilyen módon nem lehet egy egész társadalmat, tehát egy egész népsereget eteti, nem? Tehát ez is egy ilyen elítélendő mód, a szabadon tartottjuk, a boldog tehén,
2: ugye, ahogy nincs mondod, ilyen? Egyrészt, ahogy mondod, nem megvalósítható, mivel ennyi embert nem lehet, ezt az igényt nem lehet ezzel eltartani, másrészt ugyanúgy nem etikus, mert amint ezek a boldognak nevezett tyúkok és tehenek nem tojnak elég tojást, és nem termelnek elég tejet, nekik is levágják a fejüket, és nem tisztelik az élethez való jogukat, valamint termékként tekintenek az állatra, azt nézik, hogy mit tudunk elvenni tőlük. Ráadásul szerintem alapból ezeknek a szerencsétlen állatoknak a tenyésztése sincs rendben, mert egy tyúk, sokan nem tudják, de a tyúk egyébként létezik a természetben, bankivatyúknak hívják, 15 tojást tojik egy évben. A tyúkokat jelenleg úgy tenyésztettük ki, hogy körülbelül 250-et tojnak, ami eleve szenvedés nekik, eleve rengeteg vitamint vesztenek emiatt, gyengébb lesz a testük, szóval egyáltalán nem adaptív a testük, az alap létezésük, a tenyésztésük is már a kizsákmányolásra épül, mint ahogy a teheneknek is, ők is ilyen 8-10-szer több tejet adnak, mint ami normális lenne, ugyanúgy elveszik a gyerekét általában, de ha mindez nem történne meg, akkor is úgy végződik, hogy levágják a fejét, ami szükségtelen, és jelenleg egy állatrabszolgaság, állatrabszolgatartás zajlik, amiben mindenki részt vesz, aki nem vegán.
1: Radikális módszerek még mindig, de már tudjuk a szó mit jelent, gyökeresen megváltoztatni mindent. A vendégem, aki ennek Magyarországban élharcosa most, és szerintem az is marad, Máté Kristóf, vegán aktivista. Vele folytatjuk hamarosan.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Ez a Bőség kosara.
2: Manna FM.
3: Kedves agatok, folytatjuk a radikális vegánnal való beszélgetésünket. Máté Kristóf, vegán aktivista és vegán tartalomgyártó. Nyugat-Európa egy picit előttünk jár ebben? Hogy látod, hogy van nemzetközi kitekintésed, hogy ott mi a helyzet? Ott az elf barátaid, mert ugye nevezhetjük így, ez egyfajta elf, ott többen vannak, tisztábbak azok az emberek, jobb, könnyebben megértik?
4: Igen, benne vagyok a nemzetközi vegán közösségben. Vannak országok, ahol előrébb jár ez a mozgalom, de szerintem csak azért egyszerűen, mert korábban indult. Például Angliában, ahogy mondtam, a 70-es években indult a vegán mozgalom, szóval természetesen előrébb jár. Már ott vannak növényi étrendes egyetemek, ahol csak növényi ételt adnak a diákoknak. Eléggé felfejlődött ott a mozgalom, minden évben van állatjogi vonulás, ahol nagyon-nagyon sok ember Londonban vonul az állatjogokért, de szerintem csak azért, mert korábban kezdődött. Egyébként az emberek, ugye az átlagember reakciója erre a témára, én úgy tapasztalom, hogy megegyezik országonként. Németországban sok aktivistával vagyok kapcsolatban, akik teljesen ugyanazt tapasztalják, hogy valószínűleg minden ember tudja, hogy hol az igazság, minden ember tudja, hogy vegánnak kéne lennünk, csak ott van az a bűntudat, amit néha nehéz feldolgozni, ott vannak a megszokások, ott van az a társadalmi norma, ami visszatartja az embereket, nyilván senki nem akar kilépni a megszokásaiból, senki nem akar szembe menni olyan alap gondolatokkal, amik már nagyon régen megvannak a társadalomban. De mivel a történelem során ez többször megtörtént, ezért szerintem csak idő kérdése, hogy nálunk is, meg minden országban ez megváltozzon.
3: Létezik egy film, egy német film, a Mindennapi kenyerünk, láttad-e?
4: Nem.
3: Majd akkor elmondom pontosan, de most csak megemlítjük. Ez a nagyipari élelmiszerellátást mutatja be. Semmiféle szituációk vannak benne, meg egy atmoszférikus hang. Tehát úgy, hogy a nagy zöldség és ez a húsgyártás. Hát aki azt meglátja, az erősen elgondolkodik azon, hogy vegán legyen. Őszintén picikét a kérdés, amellett, hogy amit csinálsz, az tök szimpatikus, de ez nem picikét szélmalomharc. Tehát, hogy persze szerintem könnyebb volt elintézni, hogy a nők szavazójogot kapjanak is, hogy a feketék felszabaduljon. Az nem volt annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy itt egy egész társadalmat áttenni. Csak úgy kérdezem, hogy ez egy ilyen szélmalomharcnak tűnik, de úgy, hogy tök szimpatikus, amit csinálsz, hogy csináltok, de hogy ez még az itt, nem? Főleg egy ilyen hagyományukkal rendelkező országban, mint itt Magyarország.
4: Azért az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy a rabszolgákat felszabadítják. Annyi különbséggel, hogy ugye ott maga az áldozat tudott felszólalni önmagáért.
3: Igen, az állat
4: nem tud. Nők esetében is az állat. Hát szegény ugye kiabál a vágóhídon, de hiába, mert nem hallja senki. Szóval ezt nekünk kell megtenni helyette. Én továbbra is reményteljes vagyok, mert látom, hogy nő a mozgalom itthon is, látom azt, hogy párbeszéd tárgya ez az egész, látom azt, hogy egyre több a növényi alternatíva a boltokban, és természetesen ez egy lassú folyamat, nem vagyok benne biztos, hogy az életemben meg fog változni, viszont azt gondolom, hogy ezt el kell kezdeni, mert minden társadalmi elnyomásnak az alapja az állatokkal szembeni elnyomás, mert ez az első fajta diszkrimináció, amit megtanítanak az emberekkel, az első fajta kiközösítés, diszkrimináció, amit egy gyerekkel megtanítunk, az, hogy a kutyát szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, az embert szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, pedig nincsen olyan morálisan releváns különbség, ami mondjuk egy kutya és egy malac között, ami igazolhatná ezt a különböző bánásmódot, csupán annyi, hogy ehhez szoktunk hozzá, mert régen ugye a túlélésünkhöz szükség volt arra, hogy állatokat tartsunk és húst tegyünk, viszont jelenleg nincs, ezért kötelességünk ezt abba hagyni.

0: Rights Corps a harc, akitől például ezt a hústálcás akciót ismerhetitek. Igazából ez a magyar vegán mozgalom szerintem jelenleg. Én ezt a radikális vegán platformot ezt külön csinálom, inkább nemzetközi működöm együtt olyanokkal, akik szintén ezt csinálják, például Németországból a Die Militante Veganerin, ő a mentorom, nagyon sokat segít abban, hogy ugyanazt elérjem, amit ő, mert például ő már teljes munkaidőben tudja ezt csinálni, és mindenhol megismerik, és mindenhol tudják. Jelenleg Németországban a legtöbb fiatal, akik ugye TikTokon, akikhez TikTokon eljut ez a tartalom, tudják, hogy mi az a faizmus, tudják, hogy mi az emberi felsőbbrendűség, tudják, hogy működnek az állattartó iparok, és ha még eleinte viccesnek is találják, ha ezt sokszor újra és újra és újra hallják, akkor szerintem be fog következni bennük a változás.
1: Kedves hallgatók, akkor ha tehetitek, akkor hallgassátok meg még egyszer az adást, hallgassátok vissza, és gondolkodjatok el. Kemény szavak voltak ezek, radikális módszerek voltak a húsiparból itt megemlítve, és hát így lett Máté Kristóf a radikális vegán. Keresétek őt, hogy így vagy fenni a radikális vegán. Így megtalál téged minden platformon, és hát nézzétek meg, és hát akkor gondolkodjatok. Az ember így 50-en túl, ahol én vagyok is, gondolkodik. Mi talán már ott vagyunk, a feleségem az teljesen hajlik erre, én pedig az, hogy hát egyre kevesebb, mert az ember mögé gondol, hogy mi is van. Valami út, ha ráléptünk azért, de lehet, hogy a te életedben még nem, de ki tudja, nem tudom. Sok sikert ez a munkához, Kristóf, és amíg ez a műsor van, és van itt esetleg valami stáció, akkor ez az ajtó neked nyitva van, és akkor bejössz és beszámolsz, hogy éppen mi meg hogy van. Köszönöm szépen a figyelmet, Máté Kristófot hallották, a radikális vegánt. Maradjunk így, szívesen.
0: Legyen szép vegán napjuk.
1: Így van.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Kártérítést kérhetnek az afrikai sertéspestisben érintett gazdák. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be a közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter sajtótájékoztatón. Bóna Szabolcs szerint a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Jövő héten kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddi félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. Nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. This is the end.

0: Tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A kétrészes podcast epizódunk Kozsdi Tamással most folytatódik. Tamás írókönyv, kiadó, végzettségét tekintve közgazdász és magyarságkutató. És az előző részben ott tettük le a fonalat, hogy történelem hamisítás, és hogyan jutottunk el a történelem során a magyarságban olyan pontokra, és hogyan foglalkoztak ezzel emberek, és hogyan foglalkozott ezzel maga Tamás is. Na de, ami nagyon lényeges, és minket nagyon izgat és érdekel a podcastnek a fő vonalát, a gerincét tekintve, a könyvkiadás. Mert hogy ugye a print, mint olyan, nagyon sokszor mondják, hogy már nem annyira, nem is azt a szót használnám, hogy divatos, hanem nem fogékonyak rá annyira az emberek, igen, vagy nem annyira trendy, hanem e-könyv, és elolvasom a neten, stb. Miközben szerintem a könyv az varázslat, szóval, hogy az ad egy külön világot, nem csak azért, mert elrepít máshová, hanem azért, mert akkor ott le kell ülni a fenekedre, a kezedbe kell venni a könyvet, a könyvvel a kezedben nem lehet járkálni, mert jó esélye beleesel valamiben, neki mész valami, stb. Tehát, hogy az ad egy keretet, hogy mit tudsz közben csinálni, miközben olvasol, viszont közben pedig akár a téridőből is kiléphetsz, vagy meghajlíthatod. Szóval a kérdésnek a lényege az, hogy a könyvkiadás, mint olyan érdemes könyvkiadót működtetni?
1: Köszönöm a kérdést. Két irányból tudom megközelíteni, könyvkiadót működtetni nekem, mint személy, vagy általánosságban Magyarországon. Kezdjük az általánosabbat. Magyarországon az elmúlt években nagyon sok könyvkiadó és nagy kereskedés tönkrement, bezárt, csődbe ment, befejezte.
0: Nem vesznek az emberek könyvet?
1: Egyrészt gazdasági helyzet volt, másrészt pedig a kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy olvassanak. Én ezt tapasztaltam, ezekről tájékoztattak ismerősök ebben a piac ágban. Tehát a másik, ami szintén általános, de nem csak magyar jelenség, hogy az interneten elérhető információk, a podcastok, a videók és a digitális tartalmak, akár könyvek digitális tartalma elérése okán a printnek csak idézőjelben a szakbarbároknak van jelentősége, akik szeretik még a papírt, szeretik akár a nyomdának az illatát, a festéknek az illatát, akár a könyv ragasztójának az illatát. Tehát ez lement bőven 15-20% alá a teljes olvasóközönségben, és valljuk meg, én is megvallom, sok esetben örülök, hogyha valami digitálisan el tudok érni, mert gyorsabb, hozzáférek az információhoz, sőt, ha még el is mondja valaki, még jobban örülök, mert nem töltök annyi időt olvasással, és közben tudok sétálni, mosogatni, futni, stb. Tehát való igaz, hogy...
0: Milyen rendes férfi azt mondja, mosogatni, ez volt az első.
1: Én nagyon szeretek
2: majd
1: mosogatni.
2: Majd megkérdezzük a párját ittől, de ezt adáson kívül.
0: Bologattak, te igen.
1: A másik vetülete a kérdésnek, hogy én miért tartottam fontosnak könyvkiadót alapítani, azért, mert az elmúlt két évtizedben rengeteget írtam, sok könyvem jelent meg, 10-15 közötti számról beszélünk, és amely megjelent más kiadónál, azok elfogytak, szerettem volna, hogy ezek mindig elérhetőek legyenek, ezért alapítottam meg elsősorban a saját könyveim okán a kiadót, hogy elérhető legyen, megmaradjon, és így született meg, és mivel most is dolgozom, tehát a jövőben is tervezem, hogy ezek könyvformájában megjelenjenek, mert, és ez a harmadik vetület, azért sokszor megveszünk egy könyvet, amit tudjuk, hogy nem most fogunk elolvasni, de örülünk, hogy megvan. És lehet, hogy 3-4-5 év múlva jutunk el arra a pillanatra, hogy most veszem le a polcról. Minden este elmegyek előtte, minden este látom, hogy ott van a polcon, nem szólít meg, de örülök, hogy ott van, és akkor egyszer csak eljön egy nap, télen, nyáron, este, reggel valami, és leveszem, és akkor kellett az az információ, és ott volt nálam. Tehát a printnek ez az előnye, hogy megvár engem. A digitálisban meg az van, hogy kapkodnom kell, hogy még egy tartalom jött föl, még egy tartalom, ezt most gyorsan el kell olvasni, gyorsan meg kell hallgatni, mert utána elmegy, és két nap múlva már nem fogja az algoritmus földobni nekem. Ez egy más világ, és minél gyorsabb lesz a világ, minél gyorsabban repít minket ez a digitális tartalom, annál többen talán felismerik, hogy mennyire nagy szükség van az ilyen kis szigetre, ami egy könyv is lehet.
2: Én úgy gondolom, hogy a könyvolvasás az talán azért veszített így a népszerűségéből, Mert ahogy a Petra is mondta, hogy ahhoz le kell lassulni. Ahhoz időt kell adni magunknak, akkor magunkban vagyunk, és ez a rohanó világ, amiben élünk, amikor most ahhoz szoktunk hozzá, hogy nincs a napnak olyan perce, másodperce, hogy ne lennénk kiéhezve az információra, ezt a könyv nem tudja megadni. Így, tehát abban a formában. Mert ma, hogyha valamit nem csinálsz, mert éppen kinézel a fejedből, mert azt szeretnéd magadnak ezt az állapotot megadni.
0: A szintiszta jelenlétet egyébként.
2: A szintiszta jelenlétet, igen. Akkor ugye lehet, hogy utána azt fogod kérdezni magadtól, hogy most akkor ez idő alatt mit veszítettem, mit nem csináltam meg, mit nem teljesítettem, mert egyszerűen egy ilyen világban élünk.
1: Igen, de amikor olvasunk, nem az agyunk olvas, hanem a lényünk, és ezt a átkapcsolást nem szeretjük a mai korban azt látom megtenni, inkább maradunk az agyunkban, mert az a biztos, és a digitális információ az nem a lényünknek szól. Például észrevehetjük magunkon is, amikor egy téma érdekel minket, inkább van, hogy kinyomtatjuk és papírról olvassuk el, mert jobban átjön, digitálisban nem tudjuk átvenni azt az információt. Egyébként, mint kutató mondom, hogy a könyvek sok esetben a digitális térben, tehát mondjuk PDF-et olvasva szinte lehetetlen átvenni azt az információt. De egy könyvvel leülve és akár egy ceruzával vagy aláhúzva, vagy jegyzetelve mellette át lehet venni.
0: De ez azért van, mert akkor társul hozzá egy mozdulatsor, vagy az érzékeim, tehát érzem a papírt, az illatát, meg tapintom az oldalt, ahogy lapozok. Sőt, van, amikor annyira vékony, szinte biblia papírra van nyomva, mondjuk több kötet egybe megjelentetik olcsóban, hogy dudoriak a betűk, nyilván nem lehet úgy kiolvasni. Tehát, hogy egy csomó minden más élmény is kapcsolódik hozzá, ami szerintem jobban beágyazza az információt. Nyilván ez nem szándékos, tehát nem ezért olvasunk könyvet, hogy én most akkor tudom, hogy akkor megszagoltam, jó szaga van, szép a borítója, emlékszem, megszólít a gerince, ahogy elmegyek a könyvespolc mellett, mindig kiszúrom a sok-sok könyv között azt az egy címet, stb. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez is közrejátszik abban, hogy miért nagyon más egy olyan információ, ami úgy ragad meg az agyunkban, vagy a lelkünkben, hogy olvassuk könyvből.
1: Itt van ez a beszélgetés, ezt a párhuzamot hadd hozzam ide. Az, hogy mi itt nézzük egymást és egy légtérbe vagyunk, sokkal minőségibb beszélgetést hoz létre, mint ha mondjuk Zoomon keresztül, egy online meetingen keresztül vennénk fel ezt a beszélgetést. Egyszerűen eltávolít minket a digitális valóság, és a könyv, ha ott van a kezemben, egy térbe vagyok vele. Tehát ez a válasz, hogyha két ember személyesen találkozik, és hogyha telefonon beszél, hasonlítsuk össze a különbséget.
2: A fizikális tér, ami egy meghatározó, de én azt mondom, hogy akkor, amikor ugye digitálisan olvasunk valamit, akkor ugye más érzékszervünkre hat az a vibrálás, az a kék fény, tehát az is egy meghatározó dolog, mint a papírnak a letisztultsága, a fizikalitása, a kinyomtatott betű. Én például, hogyha nekem valamit meg kell írnom, én a mai napig először megfogalmazom papíron, hogyha nem egy háromsoros e-mailről beszélünk, de mondjuk egy hosszabb cikkről, vagy bármi, azt én papíron leírom, mert sokkal jobban jönnek a gondolatok. Hogyha nekem arra kell figyelnem, hogy most akkor begépelem, akkor ugye elvisz egy bizonyos koncentrációt maga az a tény, hogy én azt gépelem.
1: Így van. Én, mint író ember, sokszor jut eszembe egy gondolat, a lakásba jövet menet, és akkor szaladnék oda a géphez, de mire bekapcsolom, persze gyors a laptop, de mire bekapcsolom, mire feláll, mondjuk a Word kinyitja magát, eltelt 80 másodperc, és a gondolat nem várja ezt meg. Tehát ezért nálam mindenhol van papír, mindenhol van egy toll, hogy akárhol jön, akkor azt megtaláljam, mert elmegy a gondolat.
2: Mennyire fogja a mi életünket, mondjuk az enyémet már annyira nem, de a utánunk következő generáció életét az befolyásolni, hogy most még jön a mesterséges intelligencia is, ami ugye állítólag könnyíti majd az életünket, illetve ugye ahhoz hozzásegít mindenképpen bennünket, hogy még hamarabb jussunk információkhoz, és még több információhoz jussunk hozzá. Tehát az agyunk, nem tudom, hogy biológiailag biztos, hogy nem vagyunk képesek erre, tehát nem tartunk ezen a szinten, ami információ ránk zúdul a mesterséges intelligencia révén.
1: Hát ez egy nagy dilema, jó a kérdés, és én is ezen tanakodom. Az, hogy a könyvtárakban van mondjuk 100-200 ezer kötet, azt még ha be is digitalizálják, és meg is teszik a mesterséges intelligenciának, ő noha el tudja olvasni és összegezni tudja, de valahogyan megmásítja a múltat. Tehát én mint exakt történelemkutató a mesterséges intelligenciát nem szabad erre felhasználni, mondom ezt magamnak, mert vakvágányra visz. Tehát akármennyire intelligens és gyorsan gondolok, tehát ha hétköznapi tudásra vagyok kíváncsi, mert mondjuk nem ismerek egy középkori, mit tudom én, királyt a portugáloknál, akkor arra tök jó, hogy egy képbe hoz egy bekezdéssel. De ahogyan régen a tudományos munkákban, mikor főiskolás voltam, Wikipédiát nem szabadott hivatkozásként betenni, mert már az is egy lebutított és egy leegyszerűsített, és egyáltalán nem kontrollált, vagy hogy mondjam, teljes
2: körülön. Tehát bárki beleírhatod bármit. Tehát
1: így van,
2: ez nem
1: így
2: volt
1: van.
2: Egy valid információ.
1: Most az AI az egy még tükörjégebb ehhez. Tehát ott még többet lehet csúszni. Vagyis a könyvtárak szerepe az biztos, hogy megmarad, de nem biztos, hogy fogjuk tudni értékelni, hogy mekkora hatalom is a könyvtár.
2: Hogyha mesterséges intelligenciánál maradunk még egy kicsit, nekem az is egy, hát fogalmazzunk és maradjunk ennél, hogy vékony jég, fogalmazunk így, hogy nagyon sok mindenki hiszi azt, hogy ő tud könyvet írni, sőt, hogy ő tud írni, mert nem úgy, hogy nyilván képes írni, hiszen megtanulta, hanem hogy könyvet írni is képes, mert ott van a mesterséges intelligencia, az majd megszerkeszti. Vagy bediktálok egy szöveget, csinálok egy hanganyagot, egy hosszat, és akkor azt lejátszom, és csinál belőle egy írásos kivonatot. Az ilyen is van egy könyvem.
1: Igen, ez egy gyakorlat. Sajnos ennek már látom példáját, de ezek lelketlen dolgok maradnak. Egy pont után igazából...
2: Sok könyv készül így?
1: Biztos, hogy készül így könyv.
2: Szerintem nagyon sok könyv készül így. Most egyre több fog így készülni. Mert én azt gondolom, hogy egyébként normálisan az ember leül a gépéhez, a régen kézzel írtak, tele volt cetlizve a lakás, hogy az ötletek meglegyenek, vagy aztán később írógéppe, most meg már nyilván a számítógéppe, stb. De hogy akkor is van egy folyamat, hogy leülök és csinálom, nem azt, hogy járkálok, és akkor majd benyökögök a telefonnak egy-két információt, és akkor abból lesz egy könyv. Tehát, hogy nekem Brunella Gasparini jut eszembe, aki leül, és a madara, az a holló ül a vállán, meg ott van a két kutyája, meg a macskája, ezt van a szét cetlik a lakásban, tollak a kontyában, szóval hogy nyilván van egy ilyen romantikus elképzelésem, de hogy ennek van egy folyamata.
1: Amikor olvasunk egy könyvet, én sokszor azért is kerestem eredetiben a könyvek első kiadásait, mert találkozni akartam az író lelkével, és amikor egy mesterséges intelligenciával szerkesztett könyv lesz a kezemben, nem fogok tudni találkozni az író lelkével, mert egy nagy semmivel fogok találkozni. Kapok egy történetet, ami megvan mondva, hogy most ezt horrorisztikusan írd meg, ezt most szexuálisan írd meg, ezt most gyerekmesének írd meg, gomnyomásra meg fogom kapni, de ez nem megy át a teljes lényembe, hiszen nincs, akivel találkozzak olvasás közben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz, akiket el fog sodorni, nyilván ez az olvasás, de akinek a lelke nyitott, az föl fogja ismerni, hogy mi van a kezébe, és fel fogja ismerni, hogy melyik műnek van. Ott van Dosztojevszkijnek a Kamasz című regénye, csak úgy poénból vettem annó kezembe, de egyszerűen sírásig berántott az első pár fejezet. Azt se tudtam, hogy hol vagyok, milyen korban egy kamaszról beszél, egy orosz szociális probléma tömegbe, de valami olyan gyönyörű volt az a fordítás, az a leírás, vagy Benedek Marcel, aki 300 francia könyvet fordított magyarra, csak beleolvastam egybe, meg már, ahogyan ő formázta a szavakat. Hát ez valami, az valami olyan, mint amikor egy költő költ. Na, tehát ezek a finomságok lélekben érezhetőek meg. Ezt egy AI nem fogja tudni soha bemutatni.
2: Hát igen, az AI-nak nincsen lelke, viszont darabszámot tud gyártani.
1: Hát meg profitot is lehet vele, nyilván.
2: Abszolút.
1: Ez benne van, de hát...
2: Kérdés, hogy mi a cél? Nem? Azzal a könyvvel, amit meg akarunk írni.
1: Ma már a nyomda is egyébként könnyen elérhető, tehát van papír, vannak digitális nyomdák, pillanatok alatt el tud készülni pár száz könyv, akár 4 nap alatt is, ára relatíve kedvező, tehát ma más a világ, mint mondjuk 100 éve, amikor mit tudom én, Révai lexikon kiadásánál nem volt meg a papír, tehát úgy kellett őrizni, hogy megmaradjon a papír, hogy ki tudják nyomtatni, és tehát ez más világ volt.
2: De más volt a papír minősége is.
1: Az is, igen.
2: Meg másképpen kötöttek be egy könyvet is, mint ahogy most. Tehát egy olyan régi könyvet, mondjuk...
0: A kemény kötésűekre gondol?
2: Kemény kötéseket nem hivatkozunk csak a Révaira, de abban az időben...
0: Kemény mondjuk, kötésű varrott gerincű könyv.
2: Igen, könyvet az ember a kezébe vesz, akkor egy teljesen más érzés fogja el, mint hogy most itt van az asztalon egy könyv, hát ami puha kötésű.
1: Ragasztó kötés, így
2: igen. Van. Tehát más a fogása, más érzés jön vissza bennem.
1: De ezt a gép meg tudja csinálni 4 perc alatt, még egy cérnafűzött, amiről beszélsz, cérnafűzött kötet, ott ívekre kellett szedni alapot, vagy az íveket kellett létrehozni, valódi cérnával, vagy kötéllel volt megkötve, utána stb. Gázsit kellett rákötni, utána bordázni kellett. Tehát az
0: gázsit?
1: Igen. A gázsi az a könyvkötésnél, ha gerincre ragasztjuk rá, egy csíkot, ami valójában egybe tartja. Ez egy ilyen szövet.
0: Igen. Ja, kicsit olyan, mint a vetex a ruhában.
1: Igen. Ez a gázsi.
0: Milyen érdekes.
2: Egyébként,
1: hogyha
2: nem csak könyvekről beszélünk, most ugye itt van a vizsgázási időszak, de régen a diplomamunkák is másképpen jelentek meg, amit leadtunk. Tehát az én leadott diploma dolgozatom kötése, és a gyerekeim diploma dolgozatának a kötése között óriási különbség van.
0: Ha már így a külsőről beszélgetünk, szerintem az is nagyon-nagyon fontos, és egy tök érdekes része a könyvkiadásnak, vélemény, aztán majd elmondod, hogy így van-e vagy sem, hogy milyen a borító, milyen a szín, milyen a betűtípus, mi szólít meg először?
1: Nagyon fontos. Tehát az könyves berkekben úgy mondják, hogy a könyvet a borító adja el.
0: Ugye? Tehát oda kell egy headline képben.
1: Ott az nagyon fontos, és akkor a betűtípus meg maga az oldalkép, ez régen aranymetszés szabálya
0: oldalkép.
1: Szerint.
0: Oldalkép?
1: Az oldalkép borzasztó fontos, hogy szedi fel a szem a betűket. Milyen a sortávolság, hány pont a különbség, most ugye pontba mérjük. Ez egy nagyon komoly tudomány volt a nyomdászatban, én ugye ilyet nem tanultam, de még beszéltem olyannal, akit még tanított olyan, aki még ezt csinálta, tehát ez rettentő fontos, hogy néz ki, van-e talpa a betűnek, mennyire sűrű, tehát ma nyilván, ha digitális nyomtatás van, akkor bármit ki lehet nyomtatni, bármilyen papírra, bárhogy lehet tűzni, de hát az egy élmény kell legyen, amikor azt kézbe veszem, hogy szedi föl a szemem azt a betűt, milyen vastag a kolumn, tehát a hasáb, hány sor van egy oldalon, mennyi a margó az oldalszélén, és a papír, amit használunk, most már sokan volumenizált papírt, habosított papírt használunk, hogy könnyű legyen a postázás, hogy az elefántcson színű, vagy offset nyomtatás, tehát hogy egy csomó olyan, én is ezt magamtól autodidakta módon tanultam ki, hiszen nem volt szakmám, de a 20 év alatt, vagy 25, ezt mind végigmentem. Most már szinte mindent meg tudok csinálni a nyomdába adás pillanatáig, kivéve a borító tervezés, mert nincs kézügyességem grafikai rajzolásra, de ebben meg kiváló segítségem van. Úgyhogy igazából mindent kitanultam ez ügyben.
2: De akkor itt, ahogy beszélgetünk itt a könyvnyomtatásról, egy szakmát is elvesztünk.
1: Nem biztos, hogy elvesztünk, biztos, hogy megmarad, de olyan...
0: Elhalkul.
1: Elhalkul, igen. De meg fogja valaki őrizni, mint ahogy a kézzel való könyvkötést, az eredeti bőrkötéses, bordázott bőrkötést is ma az országban, mit tudom én, 50-100 ember meg tudja még csinálni, de mondjuk latinul már nem biztos, hogy 50 vagy 100 ember tud olvasni középkori kódexet. Tehát halnak ki dolgok valóban.
2: Hát egy érdekes világban vagyunk, amire mondhatjuk, hogy a változás az állandó, és igenis kell követnünk a változást, de szerintem ebben is megvan a választásunk, hogy mennyire és milyen gyorsan elkövetjük azt.
1: Meg kell őrizzük magunkat, tehát hogyha a lelkem azt vonza, hogy legyen 200 könyv a szobámban, akkor azt meg kell csináljam. Tehát akkor nem televízió lesz a szobámban, vagy nem futópad, hanem 200 könyv. Tehát önmagunkat nem szabad elveszíteni, mindegy, hogy milyen világ van odakint.
2: Ez egy jó záró mondat.
0: Köszönjük szépen, Tamás, az összes dolgot, amit elmeséltél a magyarságról, a könyvkiadásról, a te könyveidről. Köszönjük, hogy jöttél, az idődet legfőképpen.
1: Nagyon köszönöm, nagy élmény volt veletek lenni.
2: Köszönjük szépen.
0: Kosdi Tamás volt a két részes epizódunk második részének is a vendége, író, könyvkiadó, végzettségét tekintve közgazdász és magyarságkutató, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi-edikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción kezdődik.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmit tevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyűszerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.
0: Programajánlót hallottak. Kanapé.
2: Manna FM.
3: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénz felvétellel kapcsolatosan. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé.
2: Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz holnaptól. A migrációról is tárgyalnak a kormányfői uniós csúcson. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekült ügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapi alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
0: Időjárás.
4: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Napközben 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó vize 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagyon mindenkinek már is indul a Manna délután, és jó hétvégét kívánunk, meg jó vakációt. A gyerekeknek van mit ünnepelnünk, úgyhogy ennek megfelelően igazán vidám délutánra készülhetünk. Már is 1996-ban viszem a Manna FM hallgatóit, három külföldi, három hazai dallal, jön a Charlie Cserháti, The Vess és a Spice Girls egy-egy dala is. Aztán abszolút hűljük a hétvégét, majd szombati meg péntek is lágerek jönnek a Nightcrawlers-szal, a Cure-ral, de itt lesz majd Vance Joy is, az órasztárjai közül pedig Santana, illetőleg Post Malone jön majd 3-3 slágerrel. Én István Dániel vagyok, és indítom a délután.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és tartalmas vakációt a gyerekeknek, meg a szüleiknek is. Hát, megint eltelt egy tanév. Jön majd a következő. Tudom, erről még nem beszélünk, 2,5 hónap múlva majd akkor átveszünk, most egyelőre örüljünk a hétvégének és a vakációnak. Jó kis időutazással, például 1996-ba megyünk már is, onnét érkezik előbb 3 külföldi, aztán 3 hazai sláger. Itt lesz majd Vesz és az Alane, ami azóta ugye már egy Robin Schulz-féle feldolgozást is megért, és aztán majd Charlie a Csak a zene vannal érkezik a magyar körben. 96-ban elnökválasztástól volt hangos az esztendő, november 5-én Bill Clinton fölényes győzelmet aratott Bob Dole felett az amerikai elnökválasztáson. Belpolitikájában fontos szerepet kapott az oktatás reformja, a kézifegyverek kereskedelmének és a környezetvédelmi szabályoknak a szigorítása. Külügyi politikájában fontos volt a kereskedelmi korlátok lebontása, az észak-írországi és az izraeli konfliktusok megoldását célzó erőfeszítésekben fontos szerepet játszott, és sajnos a nevéhez fűződik a Monica Lewinsky botrány is, mert majdnem az elnöki székébe került, és ekkor startolt a mozikban. Egyébként a Függetlenség napja című film, ami azóta már második részt is kapott. A Spice Girls kapja el már is a 96-os vibe-ot, jön a Wannabe, hát ők minden idők legsikeresebb lány együttese, a nevükhez fűződik ugye a Girl Power. Melanie, Victoria, Emma, Melanie egy másik kiszom, és Jerry Halliwell alkotta a csapatot. 96 nyarán szerződést írtak alá a Virgin Recordsal, és ki is adták első lemezüket, ez volt a Wannabe, amiben mindjárt megidézem az esztendőt. Ezzel a 90-es évek teeny pop úttörői lettek a Take That-tel és a Backstreet Boys-szal együtt. Első albumukra sem kellett sokat várni, szintén ebben az évben került a boltok polcaira a Spice, amely november 4-én jelent meg, és több mint 23 millió példányban kelt el világszerte. Azóta egyébként jó sok minden történt velük, Jerry Halliwell kivált a csapatból, aztán újból csatlakozott a Spice Girls-höz, turnékat is mai napig intéznek a lányok, hát leginkább most Victoria Beckham nélkül, mert ő az anyaságra koncentrál, de egyébként abszolút aktívnak mondható a felállás. Aztán érkezik majd a Vesz-féle Alane, hát megkérdeznénk 10 embert az Alane jelentéséről, nagy esélye 10 különböző választ kapnánk, és éppen ebben rejlik a dal nagyszerűsége is, hiszen ennél nagyszerű bizonyítékot keresve sem találhatnánk a zene nemzetközi nyelvére. A kameruni Vesz klasszikusa a mai napig a rádiók nagy kedvence, ez dolgozta újjá nem is olyan régiben a német producer Robin Schulz. Az Alane mindig is nagy szerelem volt, aki ismer, tudja, nem újdonság ez, ha valami, akkor ez igazi időtálló zene, ami azonnal kiránt a szürkeségből és boldogsággal áraszt el. Az volt a célom, hogy egy nagyszerű nyárindító track szülessen, mesélte annak idején Robin Schulz. Én most az eredetit hozom, egyelőre még nélküle. És aztán majd Eros Ramazzotti zárja a kalandozásunkat külföldi vizeken 96-ban. Az ő nagy átütő sikere érkezik a Più Bella Cosa. Ő egyébként világkörüli turnén van jelen pillanatban is, és ezzel nem is olyan régiben Magyarországon is fellépett április 19-én. Még az Instagram oldalán tudatta annó a nagy közönséggel a hazai rajongóival is, hogy érkezik. Ezzel egyébként Katy Perry és Jennifer Lopez sorát folytatva. Még idén egyébként óriási koncertszenzációk várhatók a magyar fővárosban, úgyhogy ennek érdemes utána nézni. Már sokan jártak is itt, de hát ugye nyár a nagy koncert szekció. Már is Eros Ramazzotti érkezik a Spice Girls és Vesz után 96-ból, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Most már abszolút strandidő van, szépen melegszik a Balaton is. 20 fokos a vízhőmérséklete, a bevállalósabbak simán felfrissülhetnek már benne. 33 fok lesz holnap, ragyogó napsütéssel. Vasárnap megzavarhatják mindez záporok, zivatarok, de tartós, nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell készülni, és még talán melegebb is lesz. A meleg egyébként jövő hét végéig kitart, de akkor sem lesz nagyon csökkenés, maximum az a 27 fok, amire lemagy majd pénteken az idő. De egyelőre fókuszáljunk a hétvégére, meg a vakációra, annak ideje is elkövetkezett. 96-ban kalandozunk egyébként, most már hazai oldalról, közelítjük meg mindjárt az évet, jön Charlie, Cseráti, Zsuzsa és Katona Klári, meg az Így jó. Hát 96-ban ment például nagyot a függetlenség napja, ahogy mondtam, és aztán ez folytatást is hozott. Nagyon érdekes, hogy magának a függetlenség napjának, a Jurassic Parknak köszönhető az a bizonyos kultusz, ami mára érett be, mint gyümölcs, ez pedig a korean pop vagy K-pop, hiszen állítólag akkor ott a koreai kormány, miután látta ezt a két mozifilmet, döntöttek úgy, hogy nekik is hasonlókat kell gyártani, és aztán nem csak a filmvilágban, hanem a könnyűzenében is óriásit alkottak, például a BTS, ugye, vagy a Blackpink ennek köszönhető. Na de, gyerünk haza, már is érkezik elsőként megidézve az évet Charlie és a Csak a zene van, tő Liszt Ferenc díjas magyar énekes, a jazz, a blues, a soul, a funk is közel áll hozzá, de egyébként még trombitálni is tud. Eredetileg egyébként balettáncosnak készült, Markó Iván évfolyamtársaként kezdte, de egy betegség miatt szakítania kellett ilyen ambícióival. Székesfehérvárral József Attila gimnáziumba jár suliba, ahol gimnazista évei során alapított először rock együttest, majd 67-től a Deka tagja lett. Az együttest jogi okokból át kellett akkor nevezniük, választásuk a mexikóvárosi világverseny által ihletett olimpiára esett. Aztán jó nagy kalandok jöttek Charlie életében, külföldi fellépések, és aztán a 90-es évekre tért haza, alapították meg a Tátrai Bendet, és már-már kitekintett a szóló karrierre is. Ennek egyik gyümölcse a Csak a zene van. Aztán a Cseráti Zsuzsa is érkezik, aki tulajdonképpen Charlie-nak köszönheti a 90-es évekbeli visszatérését, hiszen egy Charlie nagy koncerten invitálta fel a színpadra Cseráti Zsuzsát, is énekelték el a klasszikusukat, a száguldás Porsche szerelmet, és aztán mind Cseráti kedvet kapott, mind pedig a producerek meglátták benne a lehetőséget, úgyhogy egy fantasztikus albumot készítettek neki. Erről jön mindjárt a Hamu és Gyémánt, és aztán majd Katona Klári jön, aki szintén aktív volt a 96-os évben, az Így jó, akkor jött ki a stúdiókból, ő egy Emerton díjas magyar énekesnő, az első női előadó, akinek a magyar könnyűzene három korszakalkotó beat énekesnője után önálló nagylemeze jelenhetett meg Magyarországon, ugye Kovács Kati, Konzus és Zalatna is sarolt a nagy hármas. Egyébként még műsorvezetőként is dolgozott a 90-es években az RTL reggeliben Alföldi Róbert mellett, meg Novák Péter mellett ő volt a női műsorvezető, úgyhogy igazán aktív volt a 90-es években Klári. Mostanában úgy nem nagyon, legalábbis én személy szerint hallok róla, de biztos jó egészségnek örvend. Hamarosan az Így jó érkezik tőle 1996-ból. Charlie-val indulunk, ha Csak a zene van, jön és aztán majd Cseráti Zsuzsa és egy gyönyörű dal, a Hamu és Gyémánt. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk, és jó hétvégét mindenkinek!

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó étvégét kívánok, vagy jó munkát, hogyha abból jut. Tehát természetesen azért nekünk majd dolgozni kell, annak ellenére a gyerekeknek vakáció van, de hát most már azért nekünk is a baráti körben elég sok olyan szülő van, aki gyerekes családot irányít, és elég komoly logisztikát igényel egy ilyen nyári szünet megszervezése. Hát nem csak gondolatilag, hanem anyagilag is, hiszen nagyon sokaktól távol él a nagymama, meg ő maximum, hogyha utazni kell hozzá egy-két hetet, tud bevállalni, úgyhogy marad a tábor, ami, ahogy olvastam, nem annyira olcsó mostanság. Ki hogyan oldja ezt meg? Akár erről is kommunikálhatunk SMS-ben a 077-1986-on, miközben Ariana Grande indít egy megállás nélküli zenei blokkot, már is jön a Break Free.

0: hamarosan foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösség. Tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresin vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
2: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, végre szünidő van, végre hétvége van. Az első igazi hamisítatlan nyári hétvége, hogyha hőmérsékleteket nézzük, de majd ezt pontosítjuk mindjárt a friss információk végén. És ha már hétvége, akkor ezzel kapcsolatban muzsikálunk, jönnek pénteki napok, meg szombati napok, meg globálisan hétvégés tematikájú slágerek. Van ide passzolója Nightcrawlersnek, a Cure-nak, Burak Jéternek is, de majd Jason Derulo is újból benéz hozzánk, aki a héten adott koncertet Budapesten. Káro Emerel indítja az órát, Mári szól a Quicksand.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Reklám hangzott el.
5: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz holnaptól. Kezdődik a nyári szünet. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekült ügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapi alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
1: Időjárás.
5: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Napközben 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tóvize 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután. Nagy üzenet mindenkinek. Már is indítom az újabb órát, a mikrofonnál István Dániel, és jönnek a hétvége üdvözlő slágerek. Hát az előadók is tudják, hogy a hétvége a jó világ, ezért meg is ihlette őket különböző korszakban, különböző stílusokban a péntek és a szombat, de van akit még a vasárnap is. Jason Derulo, Vance Joy, Nightcores, a Cure klasszikusa mind-mind érkeznek ebben az órában, amit már is indítok Caro Emeralddal, az ő slágere a Quicksand.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenéke. Jó időnk lesz a hétvégén, már a bevállalósabbak a Balatont is kipróbálhatják. Egyébként mi a helyzet, gondolom megindult már a tömeg. M1, M7 kivezetőjéről is jöhetnek az információk, meg globálisan. Kíváncsi vagyok egyébként a kifelé vezető utakra, meg úgy Budapestre általában. Jövő héten azért talán szellősebb lesz a forgalom, így hogy leáll a suli. SMS számunk 0677-0986. Ide jöhetnek egyébként az üzenetek, meg arról is, hogy ki mit csinál hétvégén, mert ugye a hétvége a fő témánk, ez is lette meg leginkább a péntek most az előadókat. Jön egy Sima Friday, a Nightcrawlers-től, aztán majd a Cure és Burak Yeter Friday Night-ja hamarosan. Hát a Nightcrawlers igazából egy nagyon menő kis diszkó zenekar volt, nekik jó néhány örökbecsű slágerük, a Friday is egyébként egy klub klasszikussá lett. Aztán majd a Cure érkezik hozzánk, és az egyik legkommerszebb, leginkább fogyaszthatóbb slágerük a Friday I'm in Love, ami ugye amúgy is nagy-nagy kedvencünk, meg most nagyon jó aktuálisan érkezik majd hozzánk. Egy brit zenekarról van szó, hát alternatív rock, gótik rock egyik legjelentősebb formációja, 76-tól a megalakulása óta a felállás tulajdonképpen egy személyből áll, köré csoportosultak az emberek, de ő nem mozdult, őt úgy hívják, hogy Robert Smith. A zenekar jellegzetes hangú, tupírozott hajú énekese, gitáros és dalszerzője. Az együttes zenét olyan albumok fémjelzik, mint a Pornografia, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, a Disintegration, legismertebb daluk pedig a Friday I'm in Love-on kívül a Boys Don't Cry, vagy a Close to Me, meg a Love Song és a Lullaby. Angliából érkeznek hozzánk, ahogy mondtam, 78-ban jelentkeztek először nagylemezzel, és aztán egy elég komoly kultusz alakult ki a csapat körül, legalább annyira menők voltak, mint a Depeche Módosok. Annak idején voltak Cure-osok, meg Depeche Módosok, és hát többször járt Magyarországon is a csapat, egészen pontosan utána néztem 4 alkalommal. Először 89. május 26-án a Kis Stadionban, aztán 2002-ben a Szigeten, 2005-ben a Szegedi Ifjúsági Napokon léptek fel, és 2016-ban a Papp László Budapest Sport Arénában. Aztán majd Burak Yeter érkezik hozzánk, és a Friday Night, ő egyébként amszterdami születésű, de egyébként török származású, mint ahogy a neve is takarja, DJ producer. Egy 2013-2016-os interjúban azt állította, hogy a törökországi Trabzonban született, de mégis egyébként a hivatalos források szerint Amsterdamban látott napvilágot, de valószínűleg ő azért jobban tudja. Yeter 22 éves korában nyert elismerést a Burn MTV Dance Seat által meghirdetett DJ versenyen 2004-ben, és tulajdonképpen ennek eredményeképp Máltán az MTV Dance Floor Chart Party játszott, mint lemezlovas, majd ugyanebben az évben második helyezést ért el a Miller Master DJ versenyen, ezek után az elektronikus dance kategóriában tiszteletre méltó helyet szerzett magának. Első For Action Volume című debütáló albuma 2005-ben jelent meg, aztán 2007-ben és 2008-ban is albummal jelentkezett, 2010-ben pedig egy újabb elismerés érkezett, elnyerte a legjobb remix díját a Kral TV által meghirdetett kategóriában a török énekesnő Adja Pekan dalának remixével. Szerintem egyébként a Friday Night-on kívül a legnagyobb sikere volt a Tuesday, amely nagyot ment az egész világon, és számtalan slágerista érére kapaszkodott fel. Az a kedről szól, de mi most a hétvégére és a péntek éjszakára fókuszálunk vele. Egyelőre viszont indulunk a Nightcrawlers-szel. Már is szól a Friday, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, vagy jó utat a Balaton felé. Nagyon sokan választják a programnak a tavat a hétvégére, ez pedig látszik a kivezetőn is még tovább. A 0-77-98-os SMS és Viber szám egyébként aktív, úgyhogy ide jöhetnek a közlekedési információk. Segítsük egymást, ha lehet. Már is a 21 Pilots idézi már meg a szombatot, aztán majd a szombati napsütésről Vance Joy-énekkel, és a végére jön majd Jason Derulo, aki nemrégiben pont a héten Magyarországon koncertezett. De indulunk a 21 Pilots-szal és a Saturday-jel. Ők egyébként egy amerikai Grammy-díjas alternatív zenei duó, Ohio-ból, Columbus-ból érkeznek hozzánk, az énekesük Tyler Joseph. Két saját kiadású albumot jelentettek eddig meg, melyek közül az első a 2009-ben megjelent 21 Pilots, míg a második a 2011-es Original at Best című albumuk volt. Ezt követően 2012-ben szerződtek le a Fueled by Raymond lemezkiadó vállalathoz. A Stressed Out volt nagy slágerük, vagy a Ride, egyébként a Hidden című daluk, a Suicide Squad öngyilkos osztag egyik betét dala is volt. A duót három Grammy díjra jelölték, melyből megkapták a legjobb pop duó előadó címet is. Egyébként még azt olvastam, hogy a zenekar neve Arthur Miller All My Songs című színdarabjából ered. A színdarab igaz történeten alapul, egy férfiről szól, aki hibás repülőgép alkatrészeket küldött ki a vállalkozására és a családjának jólétére való tekintettel, ezzel 21 pilóta halálát okozva a második világháború alatt. Nem túl vidám a sztória nevüknek. Ők érkeznek mindjárt, és a Saturday, aztán majd Vance Joyt invitálom éternek, az ő dala lesz a Saturday Sun, egy ausztrál énekes dalszerző. Nem mindig volt a tervei között egyébként, hogy zenész legyen. Életének nagy része a futballjáték körül forgott, aztán később egy tulajdonképpen balesetnek köszönhetően vett vissza egy picit a tempóból, és elkezdett pengetni, gitározgatni. Először egyébként leginkább a heavy metal dalok voltak rá jellemzőek, és nagy hatással a Metallica az egyik nagy-nagy kedvence volt, aztán finomított egy picit a művészeten, és egészen más stílusban nyomja majd el nekünk mindjárt a Saturday Sun-t. A végére pedig Jason Derulo érkezik, aki fergeteges koncerttel mozgatta meg nemrég a Budapest Park közönségét. Az amerikai énekes a legismertebb slágereivel, látványos koreográfiával és energikus előadással szórakoztatott, legalábbis ezt olvastam, sajnos én nem voltam ott, de egyébként láttam a Fókuszban róla a riportot. Elég jó bőrben van, nem mondta, hogy elég komolyan edz arra, hogy ilyen színvonalon, ilyen stílusban, ilyen vékonyan tudjon megjelenni a közönség előtt. Például most nem emlékszem, de azt hiszem a pénteki napokon egyáltalán nem is eszik. Szerda este teltház, kiváló hangulat és látványos show várta tehát a rajongókat. A koncerten felcsendültek többek között a Watch Us Say, a Talk Dirty, a Wiggle és a Savage Love című slágerek is. A produkciót látványos fénytechnika és dinamikus táncbetétek tették még emlékezetesebbé. A közönség az este folyamán végig aktívan együtt énekelhetett és táncolhatott az előadó, valaki ismét bebizonyította, miért számít a nemzetközi popzene egyik legnépszerűbb sztárjának. A budapesti fellépés a 2026-os turné egyik kiemelt állomása volt egyébként. Ő a Saturday Sunday-jel érkezik mindjárt, de egyelőre indulunk a 21 Pilots-szal, és azt majd jön Vance Joy és a Saturday Sun. Itt a 98 pontot Manna FM-en. Jó étvégét! Manna FM.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel végre a mai napon elindult a vakáció a gyerekeknek. Hát még ez nekem is egyébként évről évre tök nagy show, úgyhogy nekem egyáltalán gyerekem sincs, meg már suliban nem járok, de szerintem mindenkiben úgy van, hogy olyan pikpak, amikor ilyenkor együtt érzünk a gyerekekkel, hogy visszajönnek azok a kánikulai nyarak, ami a mi gyerekkorunkat jellemezte, meg magának ennek a vakáció elindulásának és napjának van egy olyan érdekes hangulat, hogy előttem a virág, 2,5 hónap, szeptemberben kell csak jönni, úgyhogy még így 40 pluszos fejjel is, még nekem is jelent ez sok minden. Máris Kángó és Éva Max indítja az újabb megállás nélküli zenei blokkot, Shakira feldolgozásával jönnek, ez lesz a Whatever.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátás nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentiavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiochiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező. Az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM-en már is jönnek az óra sztárjai, ők kihagyhatatlanok, mindig egy-egy előadó érkezik ebben a státuszban. Mesélek róla, és aztán három dallal jön majd minket szórakoztatni. Santana, itt lesznek az újabb dalok, az Into the Night vagy a Joy, és aztán majd Post Malone a nagy-nagy slágerével indítja a hármasát a következő órában, az lesz a Circus, de egyre Rosalyn érkezik majd elsőként a hírek után, az ő dala a Hallelujah.
1: Kanapé. Manna FM.
2: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
1: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
6: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Reklám hangzott el.
7: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, kezdődik a nyári szünet. A közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
1: Időjárás.
7: A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nagy üzd mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig már is az óra sztárjai, velük aztán el lehet indítani a hétvégét. Szántánával főleg, hát számtalan Grammy-díj tulajdonosa, majd erről is mesélek egyébként, miközben három dallal érkezik. Jön az Into the Night, itt lesz a Joy, meg az I'm Feeling You, jó kis közreműködős dalok, aztán majd Post Malone hármasa érkezik a Circus-szel, vagy a Guy Fawkes-szel, az újabbak közül érkezik majd hozzánk. De egyenlőre Rosalind indítja az órát, már is szól a Halleluja.
1: Manna délután. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó meleg van, úgyhogy mindenki védekezzen folyadékkal, árnyékkal, lengel öltözettel. Jó kis zenéket hozok már is. Carlos Santana három sláger érkezik majd, leginkább kopkorúziók, már is jön az Into the Night, itt lesz a Joy, és aztán majd a végére a Smooth Rob Thomas-szal. Hát néhány érdekességet is összegyűjtöttem egyébként a legendás zenészről. Mindössze 5 évesen kezdett hegedülni, miután édesapja professzionálisan játszott a vonós hangszeren, és ez arra inspirálta, hogy ő is hivatásszerűen foglalkozzon a zenével. A gitárra azonban csak 8 éves korában talált rá, szintén édesapja révén, aki megmutatta neki az első akkordokat. Onnantól kezdve pedig szerencsére nem volt visszaút számára, és végleg a 6 húros hangszer mellett tette le a voksát. 2000-ben egy a Rolling Stone magazinnak adott mély interjújában árult el, hogy 10 és 12 éves kora között szexuális zaklatás áldozata volt. A szörnyű tett elkövetője édesapja egyik barátja egy amerikai férfi volt, aki bár játékokkal és ajándékokkal halmozta el, szinte nap mint nap fajtalankodott vele. A traumát egészen 95-ig magában hordozta, amikor felesége tanácsára végül részt vett egy terápiás kezelésen, aminek köszönhetően mára már sikerült feldolgozni a vele történteket, és végül megbocsátott zaklatójának. Rendkívül jó tanuló volt különben, ezért több egyetemre is felvételt nyert, vagyis minden lehetősége megvolt arra, hogy a felsőoktatásban szerezzen diplomát vagy valamilyen szakképesítést. Ő azonban mindegyik intézményt visszautasította, hiszen akkora már a zene volt az igazi szerelme, és akárcsak a Queen gitárosa Brian May, ő is a zenélést választotta a tovább tanulás helyett. Bár természetesen utóbbi is nagyon fontos dolog, azért örülünk, hogy végül mindketten így döntöttek. Persze az áttörés nem egy perc alatt jött el. Tijuanában, Mexikó egyik legszegényebb környékén töltötte gyerekéveit, ahol már kisiskolásként dolgozni kényszerült, rágógumit árult, cipőt pucolt, később pedig utcazenélésből tartotta fenn magát, és bárokban zenélt apukájával. Így amikor már tinédzserként San Franciscóba költözött családjával, nem derogált neki, hogy mosogatásból kellett fenntartania magát. Már San Franciscóban alapította meg első saját együttesét, ami az egyik első olyan banda lett, ami a gitárosa után választott nevet magának. 1969-ben a Woodstock Fesztivál hozta meg számukra az áttörést, azonban a csapat zenészei közül ő az egyetlen, aki a banda 66-os fennállása óta mindvégig a csapat tagja maradt, így nehéz külön választani zenekari, illetve szóló pályafutását. A Santana zenészei közül egyébként többen is elismert muzsikusok lettek, de vannak, akik egyenesen világsztár státuszig meneteltek. Egykori billentyűs a Black Magic Woman című dalban is éneklő Greg Rolie és gitárosa Neil Sean ugyanis közösen alapították meg az amerikai rock történelem egyik legsikeresebb zenekarát, a Journey-t. Első kedvencei között olyan blues gitárosok szerepeltek, mint B.B. King vagy John Lee Hooker, a jazz zenét pedig az 56-ban az Egyesült Államokba disszidált Szabó Gábor kedveltette meg vele. A magyar zenész játéka akkora hatást gyakorolt rá, hogy később a Fleetwood Mac Black Magic Woman című dalában egybegyúrva fel is dolgozta a gitáros Gypsy Queen című számát, 2012-ben pedig egy Mr. Szabó című dallal tisztelgett az 1982-ben elhunyt zenész emléke előtt. Zenekarával 99-ben dobták piacra a mai napig legsikeresebb Supernatural című nagylemezüket, amely elindította a gitáros karrierének másodvirágzását, és végül több mint 30 millió példányban talált gazdára világszerte. A kortárs poprock és R&B sztárok közreműködésével készült korongot 9 Grammy-díjjal jutalmazták, ebből pedig 8-at maga Santana vihetett haza. Az előbbivel megdöntötte Michael Jackson Thriller című lemezének rekordját, utóbbival pedig holt verseny alakult ki közte és a pop királya között. Na jöjjön már is 3 dal tőle, az Into the Night, a Joy és az I'm Feeling You Santana 3-asában, most a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó étvégét és jó vakációt kívánok a gyerekeknek. Ma ez a sláger téma. És jó időnk lesz a hétvégén, jó meleg, úgyhogy a holnapi napot vagy érdemes a hűszobában, árnyékban, klímával eltölteni, vagy egyenesen vízpart mellé venni az irányt, hiszen nagyjából ez a két túlélhető esélyünk van. 30 fok feletti hőmérséklet értékekre, de azt hiszem, hogy az ember észreveszi, hogy augusztus közepére tök gyakorlat lesz már, hogy tök jól, ez valahogy a szervezet hozzászokik ez a bizonyos meleghez. Az óra sztárjaival muzsikálunk, Santanát már is Post Malone váltja, aki 95-ös születésű, de már is jól bevéstük az agyunkba a nevét. Anyai nagyapja Pennsylvániában született olasz szülők gyerekeként, Austin egyébként az apukája, Rich Post és mostóanyja Jody nevelte, hiszen Austin az eredeti neve. Apukája fiatal korában lemezlovas volt, így ő általa szerette meg Post a zenéket, és az apukája volt az, aki bevezette őt a különféle zenei stílusok világába, ilyen volt például a hip-hop, a country vagy a rock. Amikor Post 9 éves volt, a család Texasba költözött Grapevine-ba, miután az apukája a Dallas Cowboys csapat menedzsere lett. Itt kezdett el egyébként sznárunk gitározni, majd 2010-ben elment egy meghallgatásra a Grundy Empire nevű bandához, ahol sajnos nem járt sikerrel, mivel elpattant a gitárjának a húrja a meghallgatás alatt. Elmondása szerint a Guitar Hero volt az a videójáték, ami miatt elkezdett gitározni és érdeklődni a gitározás iránt, nagyjából úgy, mint a korosztálya. Post szerint az első komolyabb lépés a zenében akkor történt, amikor egy heavy metal bandában zenélt. Később kilépett ebből a bandából és egy rock zenekarban zenélt, majd ezután a hip-hop irányzatot is kipróbálta, amíg elkezdett tapasztalatokat gyűjteni az FL Studio-nál. 17 éves korában az Audi City alkalmazást használva készítette el élete első mixtépjét, ez volt a Young and After Them Riches. Ezután ezt bemutatta az osztálytársainak a Grapevine gimnáziumban, és mindenki odáig volt, hogy milyen tehetséges az osztálytársuk. Nem csak az osztálytársai, de nála idősebbek is nagyon jó vélemények voltak Malone munkájáról. Esélyesnek is tartották, hogy egyszer tényleg híres legyen. Ez időtájt Post a Chicken Express gyorsétteremben dolgozott. A vezeték nevéből kiindult, a 14-15 éves korában választotta a Post Malone nevet, mivel szeretett volna egy kreatív előadói nevet. Először azt gondolták, hogy a Malone névnek köze van a kosárlabdázó Karl Malonehoz, de Post később elmagyarázta, hogy tulajdonképpen ezt a színpadi nevet egy rap névgenerátor segítségébe hozta létre. Később beiratkozott a Tarrant Country College-ba, de nem sokkal ezután ki is dobták onnét. Miután elhagyta a sulit, Kaliforniába költözött, Los Angelesbe egy régi barátjával, Jason Probsttal, aki mellesleg egy profi videójáték streamer. Ezek után Los Angelesben már azt csinálhatta, amit szeret, elkezdett másokkal dolgozni és zenélni. Nagyjából a nagybetűs karrierének beindulása 2013 és 15 közé tehető, a Los Angelesbe való költözés után elkezdett néhány előadóval komolyabb kapcsolatot felvenni. Tulajdonképpen a nagy-nagy sikerére a Circus-re várnia kellett, hiszen 2015-ben ugyan már elért sikereket, de a Circus azért később 2015 augusztusában jelent meg, és ez ment fel a Billboard Hot 100-as élére. Mi is nagyjából szerintem itt Magyarországon ezzel tudjuk őt azonosítani, pedig van egy csomó zenéje. Nem sokára van, például az egyik legújabbal indulunk, ez a tavalyi év második felében jelent meg, az lesz a Guy for Dead, aztán jön majd az Overdrive, ami szintén újnak minősítető, és aztán a bevált darab. Zárja majd a Post Malone 3-as, az lesz a Circus pillanatokon belül. Egyébként érdemes utána nézni az előadónak, hogy elég komoly, meglehetősen exkluzív megjelenésű előadóról van szó, majd hogyha megnézitek őt a neten, akkor mindenki számára kiderül, miért mondtam ezt. Jöjjenek tehát az életöröm zenék, már is elsőként a Guy for Dead, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en a Wanted énekli már is az egyik legnagyobb sikerét jön a Gledjükén. Sajnos hosszantartó betegség után az énekes már nincsen közöttünk, de hát abszolút fennmaradt a köztudatban ő is és a csapata is ezzel a dallal, amivel egyébként egy megállás nélküli zenei blokk indul majd el a programon.

0: Kanapé. Manna FM.
1: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
4: Vannak a városnak olyan részei, ha hová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt. Ilyen például a templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlensége ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot, a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a második világháborúban felépült bunker a Hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekertváros között magasodik. A bunker a második világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedve sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Tauber Géza volt, ám az építést Vül Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot. Az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kiúti cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a második világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat, és rájuk csodálkozni.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mi pedig legközelebb majd hétfőn találkozhatunk. Kettőkor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik.
1: Kanapé. Manna FM.
2: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket!

0: www.hungaroringstore.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a libanoni síita Hezbollah között. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a Hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: Manna Hits.
3: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Love.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you.

0: Anna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: kérdésem.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni. Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

comes in like a flood. The spirit of the Lord.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Lego Store táborban! Építs velünk élményeket!

0: Sport.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt karanténba került utasok és tengerészek. A hőség miatt fokozottan kell figyelni a házi kedvencekre is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Honduras fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez alkalommal egy olyan fiatal magyar rendezővel beszélgetek, aki a 2022-es év egyik legnézettebb és legtöbb véleményét indukáló magyar filmjét jegyzi. Szokásomhoz híven a beszélgetés előtt rövid bemutatása következik. A Cinem Anna mai vendége Budapesten született 1980. februárjában. A Színház és Filmművészeti Egyetemen 2001-től 2004-ig tanult, adásrendező szakon Almási Tamás osztályában. Sok kis játékfilmje és korai alkotásai közül említést érdemel a 2002-ben készült Te és Te, majd a 2005-ben készült Békülés, de Trokán Nóra első filmszerepét is ő rendezte. De ezek mellett producere volt például a Hópárduc talpra áll dokumentumfilmnek, majd 2014-ben egy igen bátor hangvételű dokumentumfilmet rendezett a Magyar Alma címmel, amely a hazai mezőgazdaság fontos ágazatának belső ügyeit tárta a közönség elé. Ezt követte az Így is épült a szocializmus, amely a hírhet AVH működése finanszírozásához alkalmazott gazdasági melléktevékenységekről rántotta le a leplet. A következő munkája előbbi dokumentumfilmje egyik vezető szakértőjéről, dr. Zinner Tibor professzorról készült, majd az 56-os magyar menekültek külföldi beilleszkedésének nehézségeiről rendezett dokumentumfilmet 56-os utak címmel. 2021-ből a Bodrogi Gyula főszereplésével készült Kittenberger az utolsó vadászat című filmet jegyzi, amelyet követően felkérést kapott a 2022. októberében bemutatott Blokád megrendezésére. A 90-es évek meghatározó polgári megmozdulását Antal József és Göncz Árpád kapcsolatának középpontba állításával bemutató film elkészítését követően még arra is maradt ideje, hogy részt vegyen a trianoni béketárgyalások hátterét megvilágító Béke a Nemzetek Fele című dokumentumfilm megrendezésében is. Karrierjéből kitűnik, hogy a történelmi filmek terén már igen komoly tapasztalattal rendelkezik. Hogy a jövőben is ilyen témájú filmek foglalkoztatják-e, azt majd remélem hamarosan megosztja velünk. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Tőzsér Ádám filmrendezőt. Szóval akkor még élőszóval is köszöntöm Tőzsér Ádám rendezőt. Szervusz, köszöntünk a Cinemanna vendégmikrofonjánál.
0: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
6: Köszönjük. Ez az első, azt mondtad, hogy ez az első személyes jelenléted rádió stúdióban. Hogy tudtad ezt eddig elkerülni?
0: Hát alapvetően igyekszem azt, hogy elkerülni egy interjú szituáció. Nem annyira szeretem.
6: És... hát akkor külön köszönöm, hogy mégis rendelkezésünkre álltál. Azt nem merem mondani, hogy kötélnek álltál, mert annak van egy áthallása is.
0: Igen. Igen, és egy-két ilyen rövid interjút adtam rádióban, de azokat minden alkalommal telefonon. Uh-huh.
6: Mert ugye egyébként, hogy próbáltam felkészülni belőled az ismeretségünkön túl, és elég kevés információt lehet tőled meg rólad látni a neten, hogy ezt így tudatosan tartod, hogy így távol vagy minden ilyen dologtól? Tehát a Wikipedia oldalad is 3 mondat kb.
0: Hát... én nem tudom, hogy azt ki szerkeszti és miért szerkeszti, most a Blokád után készítettek, nekem is mutatta valaki. Nem tudom, most én nekem nem kell magamat nyomni a neten. Szerintem a neten a chemtrail van, még nem tudom.
6: De egyébként ettől függetlenül interjút, ha kell adni, akkor azt szívesen teszed? Vagy...
0: hát, ha kell, akkor szívesen, és az is kérdés, hogy kinek, mondjuk. Igen.
6: Tehát, most egy terhet tettél rám.
0: Igen, tehát hogy te azért egy szakember vagy, ezzel foglalkozol, ez az életed, a film, mindent láttál, mindent tudsz ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy szakmai dolgokról szívesen beszélek. Tehát a politikai újságírókat általában kerülöm.
6: Uh-huh. Majd akkor erről is fogok kérdezni. Igen. A később filmben, mert hogy elkerülhetetlen. De hogy az életművedből, ami igazából sok mindenkihez eljutott, azok történelmi filmek, vagy valami nagyon bátor témát mutatnak meg a világnak. Miért érdekel téged ennyire a történelmi téma például?
0: Hát... én úgy érzem talán, hogy a múlton keresztül a jelenről könnyebb beszélni. Sokkal tisztábban láthatunk dolgokat, hogyha analizáljuk azt, hogy mi történt és hogy történt velünk a felmenőinkkel. Jobban megismerhetjük magunkat, hogyha tudjuk azt, hogy a szüleink, a nagyszüleink milyen világban éltek. Uh-huh. És nekem ez... hát igen, és valahogy azt érzem, hogy ez küldetésem, mert a mai világunknak ez az egyik fő mozgatórugója, vagyis hát igen, mert hogy az események napról napra zajlanak, egymásra épülnek, és hogyha nem tudjuk, hogy mi történt Magyarországgal, vagy a világgal, a régmúltban, akkor nagyon-nagyon bajosan értjük meg, hogy most hol élünk.
6: Valami családi indítatás is van ebben, vagy ez neked személyes küldetésed? Tehát, hogy valaki történelemmel foglalkozott a családban, vagy esetleg a családban valakit ért olyan tragédia, amit a múlt esetleg elfedett, vagy máshogy értelmezett?
0: Nem igazán. Magyarországon minden családban történt tragédia. Az én családomban azt tudom mondani, hogy átlagos tragédiák történtek. Uh-huh. Tehát most ez hülye hangzik, de kb. Szóra sem éltó, mert másoknál, más családokban sokkal durvább dolgok uh-huh. történtek. Nem tudok olyanról például, hogy akiket politikai okokból kivégeztek volna a családban. Uh-huh. Olyan volt, aki a második világháború után a nagyapámnak menekülnie kellett Csehszlovákiából, Dunaszerdahely környékéről, és ők Magyarországon, az új Magyarországon találtak otthonra. Tehát mi volt a kérdés másik fele?
6: Igazából mennék tovább én inkább, mert a tragédiákat akkor szerintem, akkor, ha nincs, igen, akkor fölösleges.
0: Nincs így konkrétan, de azért azt látom, hogy azért másoknak van, és látom azt, hogy Magyarországot mennyire megtépázta az elmúlt évszázad, vagy talán még több is, mint száz év. És hogy ezt mindenki, ezeket a nyomokat magában hordozza. Uh-huh. Minden család. Sokszor nem is tudják, hogy miért vannak teljesen más témájú családi konfliktusok, krízisek, tragédiák. Sok esetben biztos vagyok benne, hogy a régmúltunk történelméből, vagyis a magyar történelemből fakad, amiket a családok. Itt Magyarországon majd minden családot megtörtek. Így vagy úgy. Valamelyik rendszer.
6: És amikor te eldöntötted, hogy filmrendező leszel, akkor neked ez volt az egyik úgymond elképzelésed, hogy ilyen típusú filmeket szeretnél, vagy ilyen jellegű történeteket szeretnél elmesélni a filmjeid által?
0: Nem. Nem.
6: Mikor, emlékszel arra, mikor volt az a pillanat, amikor eldöntötted? Vagy ez egy ilyen hosszabb folyamat volt nálad is, hogy már pedig én filmrendező szeretnék lenni?
0: Hát az, hogy én filmrendező szeretnék lenni, az egy külön téma, de az, hogy a történelem mikor csapott meg engem, ez is több részletben történt. Nekünk a családunkban nemhogy történész nincs, de igazából kultúrával foglalkozó ember sincs, és én az általános iskolás osztályfőnököm, Gulyás Erika küldött engem gyerekszínházba. Igazából. Addig sem vagyok a suliba.
6: És gyerekszínházban mit csináltál?
0: Színészkedtem.
6: Tehát színészkedni. Tehát, hogy igen, nem az volt, nem, hogy nyílve is nézd meg, hanem...
0: Nem. Ott játszottam a Lojko Lakatos József színházában, akit nagyon nagyra tartok, egy kiváló pedagógiai érzékkel megáldott filmrendező, és azt hiszem, hogy nagyon sokan, nagyon sokat köszönhetünk neki, és a magyar kultúra és film és színház is nagyon sokat köszönhet neki. Uh-huh. Az ő általa felnevelt srácokból, lányokból, vagyis lányokból, srácokból. Tehát az az attitűd, az a kultúrához, a művészetekhez való hozzáállás, a színház tisztelete, amit őtőle tanultunk, az nagyon, nagyon mélyen bennem van. És a történelemre rákanyarodva pedig nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy ez hogy kezdődött, de most, hogy kérdezted, 2004-5 körül dolgoztam egy dokumentumfilmben vágóként. A Mihályfi Sándor volt a producer, nyugodjon békében, ő már nincs köztünk, és Simon Balázs volt a rendező, ő sincs már sajnos köztünk. Ez a Pártház ostroma című 3x26 perces film az 56-os eseményekről. Nem csak vágtam ezt a filmet, a forgatáson is ott voltam, ott segédkeztem, kb. Ilyen asszisztensként. Ez nem volt egy ilyen klasszikus rendező asszisztensi feladat, mint egy fikciós filmben. És ott találkoztam elképesztő dolgokkal. Tehát ott még éltek olyan emberek, akik ebben az ostromban részt vettek mindkét oldalról. És most nem akarom ezt túl részletezni, mert talán fölösleges, de ott jöttem rá, hogy a történelem az velünk él, és hogy rengeteg kibeszéletlen történet van mindenkiben, és hogy ez mennyi sebet hordoz, és a városon is, nem csak az embereken. Tehát akkor szembesültünk ezzel, hogy a város tele van lövedéknyomokkal, amiket 56 óta még nem sikerült eltüntetni.
6: Pedig hát azóta már eltelt egy kis idő, hogy is lehetett volna.
0: Igen, ott például megszólalt a filmben egy orvos, aki akkor még rezidensként dolgozott, és nem tudom, akkor így nevezték-e, de hogy ez a szakorvos előtti stádiumban dolgozott az öreg úr, akkor már öreg úr volt, amikor beszélgettünk vele, és ő látta el Mező Imrét, akiről aztán egy nagy legendárium épült fel, hogy Mező Imrét a felkelők lelőtték, amikor ő kilépett a pártházból egy fehér zászlóval. És emiatt egy embert halálra is ítéltek. Végre is hajtották a halálos ítéletet. Az orvos pedig egyértelműen elmondta, hogy nem lőhették le a felkelők. Olyan tájon ért a lövedék, hogy feküdt. Ő ágyban fekve kapta a halálos lövést. És hogy a történészek, 15 évvel voltunk, 16 évvel a rendszerváltozás után, és nem jutottak el oda, hogy ezt leírják, ezt a nyilvánvaló hazugságot. Más forrásból is egyébként megerősítésre került ez. Egy újságíróval beszélgettünk, aki akkor Mező Imrénétől tudta hasonlóképpen a történetet, tehát nem ült föl az a film sem annak, hogy egy valakinek az elmondása alapján állít valamit, tehát több irányból bemetszettük ezeket az igazságtartalmakat, ha szabad ilyet mondanom, és ez az eset, hogy Mező Imrét ott lelőtték, ez volt az egyik pillére annak, amire épült aztán a kádári inferno, a megtorlás. Hogy a gaz ellenforradalmárok, a békés szándékkal fehér zászlóval kilépő Mező Imrét agyonlőtték. Saját elvtársai lőtték le. Talán ez volt az első olyan, amivel én találkoztam, hogy itt valami égbe kiáltó igazságtalanság van, amit egyszerűen nem tisztázunk, nem tisztáztunk. És azt gondolom, hogy a film egy nagyon jó eszköz ezeknek a dolgoknak a elmesélésére és tisztázására, mert érdekes, látványos, sok emberhez eljut, könnyen fogyasztható, és körülbelül ennyi, ez bőven elég. Ez a felsorolás.
6: De akkor ezek szerint ahhoz, hogy ez ennyire jó is legyen, ahhoz azért akkor nagyon komoly, mondjuk így, hogy könyvtári, leltári munka is szükségeltetik, mert nyilvánvalóan ezeket az állításokat, hogyha pláne filmre viszed és megfogalmazod, akkor pontosan azért, mert hogy ezek fontos pillérei, ezek a mondjuk így hazugságok a mai közbeszédnek is, akkor ezeket nyilvánvalóan célpontnak fogják tekinteni, és erre föl kell készülni.
0: Abszolút. Persze, tehát minél több iratot ismerni kell, hozni kell, be kell mutatni őket, lássák a nézők, de nem elég az irat, az iratokat kellő forráskritikával kell olvasni, tehát ez a kommunizmusban keletkezett iratoknak jelentős része már tehát hamis dolgokat tartalmaz.
6: Hát abban a filmetben is, ugye az így is épült a Szocializmus című dokumentumfilmetben, ott is gyakorlatilag mindegyik történész megszólaló szájából elhangzik, hogy tehát ugye az egyik ügyük ugye azt mondja, hogy nem is nagyon volt papír még abban az időszakban, amire lehetett volna írni, mert azért hiányzik volt, meg hát nyilván az elvtársak igyekeztek több mindent inkább csak szóban elmondani, pontosan azért, hogy ne le is legyen nyoma. De azért az a film is nagyon komolyan világít rá arra a visszás mentalitásra, amit mondjuk a kommunizmus alatt az elvtársak végeztek.
0: Abszolút, igen. Igen, döbbenetes dolgok derülnek ott ki ebben a filmben. És igen, utána kell járni, beszélgetni kell, több történésszel kell beszélgetni. Tehát azért az jellemző a filmjeinkre, hogy nem egy vonalat követünk, hanem minden irányból próbálunk utána járni. Mert az egyik történész ezt a szegmensét kutatja, a másik azt, az egyik így látja, a másik úgy, ezt emeli ki, azt emeli ki. Én pedig beszélgetek velük, vagy mi beszélgetünk velük, aztán ezt összefésüljük.
6: És a színházból érkezett gyakorlatilag ez a történelem szeretet, és ez a történelem vonzalom neked?
0: Hát nem, az egy másik a szerelme az életemnek. Vagy igen. És a kettő találkozik, mondjuk egy...
6: És hogy találkozott a kettő, vagy hogy indult a kettő külön ágból, és hol találkozott?
0: Hát most az embernek a dolgai hogy találkoznak. Nagyon szerettem a verseket olvasni, mai napig szeretem. Nagyon szerettem fotózni. Hát ez a kettő együtt, ez maga a film. Aztán egyszer csak rájöttem. Igazából.
6: Hogyan kezdtél el először filmeket csinálni?
0: Otthon a kertbe, SVH-s kamerával. Svechtyem Misi volt az operatőröm.
6: Yeah.
0: 16 évesek voltunk. Igen. Igen. És aztán a Svechtyem Misi, azt hiszem a második vagy a harmadik filmnél nem ért rá, mert valami családi utazást terveztek, és akkor azt hiszem ő ajánlotta a Győri Márkot. És aztán utána Győri Márkkal dolgoztam sokáig.
6: És ezekből a korai zsengékből vannak még, amiket úgy néha előveszel és megnézed nosztalgiával?
0: Szerencsére nincsenek.
6: De miért?
0: Hát biztos, hogy nézhetetlen. Egyébként. Nem tudom. Nem nagyon rég nem vettem ezeket elő.
6: És akkor gyakorlatilag a gimnázium után elindultál a színművészeti irányába?
0: Gimnázium után felvételiztem a Színház és Filmművészeti Egyetem, vagy főiskola volt még akkor, talán nem tudom pontosan, és párhuzamosan felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre is, és oda kerültem be a Pázmányra. És aztán, amikor másod vagy harmadéves lettem, akkor jelentkeztem, hát ami volt osztály, mi abban jelentkeztünk. Tehát a adásrendezőnek nevezett osztályba vettek föl. Igazából adást sose tanultunk rendezni. Tehát ez így nevezték, de hát Almási Tamás volt az osztályfőnökünk, aki egy fantasztikus művész, egy fantasztikus filmrendező, és egy igazán kiváló tanár. És például neki nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon nagyra tartom az egészet, ahogy ő hozzánk állt, és a tanításhoz állt, és hogy ő ezt mennyire komolyan vett, és mennyire önzetlenül áttatta az ő megszerzett tudását és tapasztalatát a fiataloknak.
6: Így a beszélgetésünkből is kitenik meg, ugye tudom, hogy elég sok ágával foglalkozol a filmezésnek, tehát hogy vágsz, rendezel, operatőrködsz is.
0: Nem operatőrködtem soha. Nem tudok.
6: Csak belenézel a kamerába.
0: Nem.
6: Soha?
0: Nem. Inkább nagyon jó operatőrökkel szeretek dolgozni. Nem, ott nem.
6: Abba akkor nem. De hogy neked tényleg minden, az életed minden percét áthatja, neked is a film?
0: Igen. És nagyon régóta. Minden nap filmesek vagyunk. Igen.
6: Kik azok az alkotók, akik ilyen nagyon hatással vannak a művészetedre, vagy a
0: gondolkodásedre? Hát ezt nem tudom. Nem tudom.
6: Akkor és olyan van, hogy éppen a legfrissebb ilyen wow élmény valakivel, vagy valamilyen filmmel kapcsolatban? Ilyened van?
0: Hát, nem tudom. Ha lenne, sem mondanám el.
6: De miért?
0: Én azt szoktam mondani, hogy Bud Spencer művei.
6: Egyébként ez nagyon sok mindenkire van hatása, hogy mind a mai napi.
0: A gyerekkoromban egyébként én nagyon szerettem, az egyik kedvenc filmem az a Gyerekrablás a Palánk utcában.
6: Ó, igen.
0: Amit ugye Mihályfi Sándor rendezett, igen. És én később mellette dolgozhattam, ilyen eredgyes munkatárs voltam, igen. Még gimibe.
6: Ez gyere, eredj ide, igen.
0: Igen. És ezt nagyon szerettem, hogy fantasztikus, egyik legjobb magyar filmrendező.
6: Igen.
0: Nagyon sokoldalú, mindenben helytállt, és minden filmje izgalmas, nézhető, érdekes. Uh-huh. Sok műfajban.
6: Tehát akkor ő volt az egyik, aki így példa?
0: Hát ha igen, de most már szerintem el is mondtam őket, a Almási Tamás, illetve még korábbi gyerekkoromban a Lojkó Lakatos József, akinek uh-huh. innen kívánok jobbulást, mert ha jól tudom, akkor beteg.
6: És akkor most már eléggé távol vagyunk a blokkától, hogy lehet róla higgadtan beszélni, vagy nyugodtan beszélni, vagy még mindig indulatokat, úgy érzed, hogy indulatokat korbácsol a film.
0: Hát én mindig higgadtan beszéltem róla. A film is, a film maga is nagyon higgadtan beszél, szerintem, tehát nem tudom, hogy...
6: Most már így úgy érzed, hogy elült egyébként a vihar, ami volt a film körül?
0: Nézd, minden vihar elül. Tehát ilyen életet élünk, egyre rövidebbek ezek a viharok, minden csoda 3 napig tart, uh-huh. Hát most nem tudok mit mondani, én nem érzékeltem egyébként ezt a vihart olyan nagyon nagy viharnak. Úgy egyébként. Tehát én nem gondolom, hogy ez ilyen viharos volt ez a fogadtatása a blokádnak.
6: Pedig én úgy érzékeltem, hogy a tavalyi évben a magyar filmek közül a legtöbb közbeszédet ez a film indukálta minden szinten.
0: Ennek örülök. Annak viszont nem, hogy maga ez a beszéd, ez színvonaltalan volt. Uh-huh. Tehát megszólaltak emberek, akiknek fogalmuk nem volt dolgokról. Olyan dolgokat mondtak, hogy ezen csak nevettem, meg nevettünk, mert tényleg iszonyú felkészületlenül szólaltak meg dolgokról. Uh-huh. Tehát, és olyan emberek, akik mondjuk így kiírták a nevük mellé, hogy történész. Tehát és szóval mi alapján? Nem nagyon lehet történelmileg a blokádot megfogni, uh-huh. hogy valami olyan lett volna benne, ami nem úgy volt. Próbálkoztak sokan. És akkor, tehát ugye a sajtó az is egy termék. Ők leírják, hogy ez egy történelem hamisító film. De hogy miért is az, azt senki nem mondta el. Nem tudom, ez kicsit furcsa, de utána járhattak volna. Tehát azt az alaposságot, amit a Köbli Norbi forgatókönyvíró nem csak a blokádnál, hanem minden más forgatókönyvénél végrehajt, azt miért nem tudják végrehajtani a történészek, vagy az újságírók még inkább, vagy az újságírónak nevezett politikai propagandisták. Uh-huh. És ugye ez a kulturális újságírókra is vonatkozik, hogy hát a kultúráról ők nem beszélnek. Uh-huh. Sok esetben tisztelet a kivételnek. Uh-huh. Tehát tényleg ijesztően színvonaltalan volt ez a közbeszéd. Vegyék elő az iratokat, vegyék elő azokat a könyveket, az Oskó Judit könyvét, Kónya Imre könyvét, sorolhatnám, Antal Józsefről rengeteg könyv született, a diákjainak a visszaemlékezését. Uh-huh. Vegyék elő. Az alapján hasonlítsák össze. Vegyék elő Göncz Árpád 85-ben megjelent életút interjúját. Vegyék elő, egyetlen egy könyv jelent meg Göncz Árpádról, egy koreai figura írta. Most egy észak vagy dél, azt nem tudom. Jó, az egyébként, volt,
6: de... egyébként ezeket a könyveket te olvastad a film előtt? Tehát te is igen, magad igen. is beleástad ennek a hátterébe tökéletesen magad?
0: Igen. Milyen? Debreceni József írt még egy nagyon jó könyvet, uh-huh. a Miniszterelnök címmel.
6: Milyen állapotban volt egyébként a forgatókönyv a végkifejlethez képest, amikor te csatlakoztál a filmhez?
0: Közel olyan volt.
6: Aha.
0: Picit átbeszéltük többször a Norbival, és akkor uh-huh. javítgatott, meg olyan dolgok voltak, hogy mondtam valamit, hogy valami itt hiányzik, és akkor ő mondta, hogy igen, az előző verzióban benne volt, de kivettem, na, azt rakjuk vissza például. Uh-huh. És akkor az visszakerült. Aha. Tehát ilyenek voltak, hogy... Szóval ez nagyon ez egy ilyen veretes anyag uh-huh. volt már, amikor a kezembe került.
6: Nehéz volt téged rábeszélni ennek a filmnek a megrendezésére?
0: Nem könyörögtek nekem, hogy ezt megrendezem.
6: Tehát ezért érezted, hogy amikor leültetek erről beszélni, akkor egyszer soha többet most kell erre igent mondani? Vagy azért kérték gondolkozási idő?
0: Hát nagyon tetszett a forgatókönyv. Uh-huh. Nagyon tetszett a forgatókönyv, és nagyon előttem volt, hogy ebből hogy lehet jó filmet csinálni.
6: Aha.
0: Az első olvasásnál már láttam, hogy ez hogy fog kinézni. Igen, tehát nem, nagyon-nagyon szívesen. Itt egy casting volt a rendezők között. Uh-huh. Tehát 5-6 rendezőnek küldték el a forgatókönyvet, és beszélgettek velük. És uh-huh. aztán nem tudom, kik voltak azok, nem tudom, miért választottak engem, de aztán rám bízták ezt a történetet.
6: De hogy nem tudod, hogy miért választottak téged?
0: Nem az én dolgom, ezt mondja el a producerem, a
6: Lajos
0: Tamás.
6: Igen, ezt már többször hallottam tőled, hogy mondja el a Lajos Tamás, de hogy azért valamennyit azért mégiscsak érzem magadban erről. Így most négy szem közt igazán elmondanád.
0: Jártas vagyok a történelemben, ebben a korszakban is eléggé jártas vagyok. Uh-huh. Én már ezelőtt a Zinner filmben interjút készítettem Boros Péter miniszterelnök úrral. Uh-huh. Többször beszéltem telefonon Németh Miklós miniszterelnök úrral. Ő nem adott interjút, ő uh-huh. elzárkozik ezektől, de beszélgettem vele. Uh-huh. Ismertem ezt a korszakot elég alaposan. Továbbá azt gondolom, hogy van némi tapasztalatom, meg rutinom a filmkészítés során, amit nem mint rendező szereztem, hanem mint rendező asszisztens. Külföldi filmekben. A Nagy Júli első asszisztens mellett dolgoztam éveken keresztül, mint másodasszisztens. És ott azért nagyon sokat tanultam, és láttam, hogy hogy kell nagy díszletekben dolgozni, és hogy kell megcsinálni nehéz jeleneteket. És azért itt a blokádban voltak olyanok, tehát például ezek a parlamenti jelenetek, egyik irány, másik irány, ezeket napokkal később vettük fel egész más helyszínen. Tehát a parlament a Kossuth téren most azt hiszem, hogy csak 3 taxit vihettünk ki. Most ez a filmen nem látszik. Aha. Hogy ott 3 taxiból csináltunk 200-at. És ezt én ezekben a nagy szabású külföldi filmekben tanultam meg, onnan lestem el, hogy ezt hogy is kell csinálni, azt hiszem.
6: Melyik volt a, egyébként most, ha már mondod, hogy parlament előtt 3 taxiból 200, vagy egyébként melyik volt a film legnehezebb jelenete?
0: A 121-es.
6: Ami a 120-as és a 122-es között van?
0: Igen, a 121-es jelenet, ez az, amikor a Somlai és Kónya helyzetjelentést ad a kórházban a ágyban fekvő miniszterelnöknek, és ott van a Antal felesége és a gyermekei. Egy jó hosszú jelenet. Ami ugye elég statikus. Mert hogy ott Antal fekszik, ketten állnak, ketten ülnek, Ildiat ilyen megy. Hát. Szóval azt gondolom, hogy ez volt az, ami nehéz volt.
6: Pedig nézői szempontból mondjuk egy ilyen hídon nagy tömeg, rendőrautók jönnek, mennek, akciójelenet, az egy néző számára úgy tűnik, mintha nehezebb lenne.
0: Hát valaki másnak az lett volna nehéz, nekem ez volt.
6: Igen. Pedig hát kiváló színészekkel sikerült együtt dolgozni, tehát azért azt gondolom, hogy a szereplőgárd az tényleg önmagáért beszél. Ugye a Serez Zoli volt itt nálam a filmpremierje után nem sokkal, és ugye, hogy így gyakorlatilag végszavazni ült csak be, és aztán egyszer csak mégis feltűnt valakinek, hogy lehet, hogy meg kéne őt is nézni Antal Józsefre. Kinek tűnt föl az ő végszavazása?
0: Hát ez már a legenda része. Tehát.
6: Ez már a legenda része?
0: Persze, szóval azért ez nem pont így volt. A legelején, amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor nekem eszembe jutott egy színész, hogy ő vele kéne megcsinálni a filmet. De azon kívül még voltak más jelöltek is. És a más jelöltek között egyébként ott volt a Seres, de ez egy véletlen volt, hogy pont akkor az első számú jelöltünk együtt dolgozott az Olival, és ezért ő segített abban a jelenet feldolgozásában. És aztán ott már kirajzolódott, hogy azért a Zolihoz ez közelebb áll ez a karakter.
6: Akkor te is ott voltál azon a meghallgatáson?
0: Természetesen. Igen. Szóval a Zolihoz ez közelebb állt ez a karakter, és ott azt nem akartam megcsinálni, akkor cseréljetek most helyet. Nem akartam megbántani ezt a kiváló kollégát. Te egy fantasztikus színész, és nagyon szeretnék majd vele valamikor dolgozni. De rá pár nappal fölhívtam az Zolit, hogy akkor csináljuk meg ezt újra. Úgyhogy a másik szöveget elmondja.
6: És így is lett.
0: Igen.
6: És a többi szereplőt is te választottad, vagy itt azért volt amerikai módra egy kis produceri ráhatás, hogy a többi szerepekbe kit és hogyan lenne jó megnézni?
0: Papíron volt, tehát úgy kezdődött ez az egész, amikor engem fölkértek erre a filmre, hogy a Lajos Tamás azt mondta, hogy a végső döntést a szereplőkkel kapcsolatban azt ő hozza meg. De ez az én döntéseim egybecsengett az ő elképzeléseivel. Tehát akiket én mondtam, és mutattam, és hoztam, Tamásnak mindenki tetszett. Tehát én a Zsombolyai Lindával készítettük a castingot, de mindent átbeszéltünk a Köblivel is, és a már említett producerünkkel, aki és tehát konszenzusos döntések voltak, de igen, szóval közösen keresgéltük. Hát például a Görög László, ő a Köbli Norbi ötlete volt. Ültünk, és azt mondta, hogy ő úgy képzeli, hogy ez a Görög László lenne jó Horváth Balázsra. És egyben azt mondta, ú, de jó, olyan régóta szerették a Göröggel foglalkozni, fantasztikus ötlet. Uh-huh. Nagyon szeretem, nagyon jó színész. Uh-huh. Tehát körülbelül ezek így mennek. Hát, de ez szerintem minden filmben hasonlóképpen megy.
6: Volt olyan szereplő, aki azt mondta, hogy a felkérés után, hogy ő inkább mégse szeretne ebbe a filmbe belekerülni? Nyilván név nélkül, de hogy...
0: Nem. Olyan volt, aki nem ért rá. Uh-huh. Tehát volt olyan Antal József jelöltem, aki nem ért rá, de mondom, hogy castingig se jutottunk, tehát hogy nehogy az legyen, hogy azért lett a Seres, mert nem azért lett a Seres, mert azt gondolom, hogy a Seresnél jobban ezt senki nem tudta volna eljátszani, tehát ezt ő is tudja, hogy volt 5-6 jelölt.
6: Uh-huh, igen, ezt mondom, ő is mondta.
0: Igen, tehát hogy nem, abszolút ő abszolút a tökéletes választásnak gondolom. Aha. Már a film előtt is annak gondoltam. Uh-huh. Hmm. Tehát nem, olyan nem volt, aki azt mondta, hogy nem szeretne benne lenni. Olyan, mondom, aki nem ért rá, uh-huh. olyan volt.
6: Az nekem érdekes volt, hogy amikor a Zoli mesélte, hogy ugye a ifjú Vidnyászki Attila a fiatalkori Antal József, és hogy ők igazából úgy nem nagyon találkoztak, hogy inkább kerülték egymást a forgatás közben, ugye nyilván nem volt közös jelenetük, de hogy ők igazából úgy nem egyeztettek a karakterről, meg a szerepről. Ezt te is így gondolod jónak, vagy kellett volna inkább?
0: Nem, én egyeztettem. Tehát nem nekik kell egyeztetniük, hanem én mondom meg, hogy mit kell csinálniuk, és azt csinálják. Már most bocsánat, hogy érted, mire gondolok? Értem, tehát, hogy nem nekik kell egyezkedniük, hanem hogy az a hasonlóság, hogy ebből a két egyébként nem hasonló emberből, hogy lesz mégis hasonló, az az én instrukcióimon múlik. Igazából. Tehát nekik nem kellett volna egyeztetni.
6: Én most nem is arra gondolok, hogy most így fogd meg a papírt, meg úgy nyúlj el hozzá, meg így hangsúlyoz, meg úgy hangsúlyoz, csak hogy nekem ez ilyen, mondjuk így, hogy laikusként, úgy van egy olyan elképzelésem, hogy ha már úgy ketten ugyanazt a figurát formáljuk meg, igaz, hogy életkor különbséget, akkor azért mégiscsak elkezdünk beszélgetni róla, hogy gondoljuk, mint gondoljuk, hogy esetleg ez hát, ha könnyebbé teszi a rendezőnek az instrukciót, de én úgy tudom, hogy ez így elmaradt köztük.
0: El, nem is baj.
6: Így volt a jó?
0: Igen.
6: Jó, és a Gáspár Tibor, ő is a top jelöltek között volt, meg a Tóth Ildikó is.
0: Abszolút. Ildikó az egyértelmű, tehát hogy ott nem is volt más opció.
6: Aha. Az volt benned valamilyen vezető, vagy ötlet, hogy ugye ők még így együtt nagyon nem játszottak, még szinte a színpadon sem. Hogy egy ilyen teljesen új kémia alakuljon ki azáltal, hogy egyébként ismerik egymást, de még sem a kamera előtt, sem a színpadon nem találkoztak?
0: Hát ez nem. Ezen én nem gondolkoztam.
6: Jó. Említetted korábban a Kónya Imrét, hogy olvastad a könyvét, mert hát ugye ő volt a tanácsadótok a film kapcsán. Vissza tudsz emlékezni mondjuk az első találkozótokra, amikor te is ott voltál és beszéltél vele a forgatókönyvről?
0: Nem is tudom. Ő elmesélte. Alapvetően az első találkozónk az úgy nézett ki, hogy szerintem ilyen 6 órán keresztül beszélgettünk. Uh-huh. És ott azért összefoglalta a lényegét a dolgoknak. Uh-huh. Hogy nem is az esemény szálakat, hanem azt az egész milliót.
6: Uh-huh.
0: Azt az egészet, hogy alakultak a dolgok. Onnantól, hogy ellenzéki kerekasztal. Antal haláláig. Elmesélte részletesen. Nem tudok itt most semmit kiragadni, vagy ebből az egész 6 órán keresztül tartó beszélgetésből, de nagyon emlékezetes volt, és nagyon-nagyon fontos volt. És utána is beszéltünk vele. Uh-huh. Úgyis volt ez Imre, stb.
6: Hányszor beszéltetek, vagy az végül is
0: nem
6: releváns?
0: Nem tudom, meg ugye én már később kerültem be, tehát a forgatókönyv, de hát tehát ezek, amiket már említettem, források, azok is bőven elegendőek voltak. Uh-huh. Tehát az a könyv, az fantasztikus, az ünnep mindig elmarad. Uh-huh. Amit Kónya írt.
6: De ugye egyébként nem is nagyon ambicionálja ő a közszereplést gyakorlatilag azóta sem, hogy levonulta a politikai szintéről. Tehát, hogy ugye a napi aktuál politikai ügyekben sem nyilatkozik meg szinte soha.
0: Nagyon helyesen.
6: De nem gondolod egyébként, hogy egy ennyire fontos korszaknak egy ilyen emblematikus tanúja az többször is mondhatna a véleményt? Vagy a könyve az úgy elég, és akkor...
0: Én ezt nem szeretem, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Tehát, hogy vannak emberek, ilyen véleménymondó emberek, és akkor megkérdezik, hogy tudom, mi a vélemény erről vagy arról, miért is kéne valakinek, tehát az volt a kedvencem ez a Covid időszakban, hogy mindenki, hogy mi a vélemény a Covidról, meg ezek, hát most színészek, meg focisták fogják elmondani, hogy mi a véleményük a Covidról. Tehát vannak tudósaink, meg orvosaink, tehát most Kónya Imre is napi aktuálpolitikában szólaljon meg, hát miért kéne neki megszólalni napi aktuál politikában. Ugyanezt gondolom az általam nagyon nagyra becsült Németh Miklósról. Miért kéne neki megszólalni? Nagyon bölcsen nem szólal meg. Vagy a művészeknek miért kell politizálni? Úgy egyébként. Teljesen nevetséges. Hát nem értenek hozzá.
6: De akkor ezek szerint értem. Viszont ugye mondjuk így, hogy akkor a filmes szakúságírók azért meg többé-kevésbé megteszik, hogy politizálnak a filmmel kapcsolatban.
0: Hát ez a velünk élő sztálinizmus.
6: A magyar filmes szakúságírás átlagszínvonala szerinted a kielégítő fölött vagy alatt van?
0: Nem akarom őket minősíteni, mert tehát nekem azért a szakmaiság az nagyon-nagyon hiányzik, és nem csak a kulturális újságírásban, hanem bármi másban. Tehát a gazdasági újságírásban is. Tehát sokkal szakmaibban kéne, sokkal komolyabban kéne ezt venni. Én azt gondolom. És nekünk is, a sok kollégámnak ezt sokkal komolyabban kéne venni. Szóval mi nem engedhetünk meg magunknak olyan slendriánságokat, meg olyan ferdítéseket, amiket az újságírók nap mint nap megengednek maguknak. Tehát a mi filmjeink, a történelmi filmekben nagyon-nagyon-nagyon nehéz bármelyikbe fogást találni. Hogy ez nem így történt, ez nem úgy történt, ez van olyan összefüggés, ami esetleg hamis vagy igaztalan. De hát ebbe mi belerakunk nagyon sok időt és munkát, hogy ezek ilyenek legyenek, és utána járunk több irányból. Hogy utána évekkel, évtizedekkel később se legyenek ezek az anyagok támadhatóak. Tehát az újságírókat mondjuk ebből a szempontból felmentem, hogy az egy mulandó dolog. Most ez a rádióadás is lemegy, meghallgatja, aki meghallgatja, és aztán hello, megyünk tovább, utána lesz egy másik műsor, azt pedig mások fogják meghallgatni. Tehát az újságírás, a televíziózás az egy mulandó, jelentéktelenebb műfaj, mint a filmkészítés. A filmkészítés, a filmkészítő mindig arra számít, hogy a filmjét előveszik 10 év múlva, 20 év múlva, 100 év múlva is. És ez akkor is meg kell, hogy állja a helyét. Tehát ezért sokkal alaposabbnak kell lennünk, és sokkal több időt, sokkal felkészültebben kell neki mennünk ezeknek a munkáknak.
6: Ez egy szimpatikus attitűd, abszolút. Van benned egyébként prekoncepció, hogy mondjuk a most felnövő nemzedék, aki majd mondjuk tanulja a történelemből ezt a korszakot, akkor mondjuk, ha majd nézi a filmedet, akkor vajon mit fog róla gondolni?
0: Prekoncepció annyiban van, hogy vagy volt, talán, hogy amikor a forgalmazóval beszéltünk, akkor én ezt határozottan állítottam, hogy ez a film a fiataloknak szól. Ez a film azoknak szól, akik 90 után születtek. És azt gondolom, hogy ez engem igazolt. Utána a bemutató és a film fogadtatása. Ők azok a fiatalok, akik, ha már prekoncepcióról beszéltünk, ők bennük nincs prekoncepció. Ők prekoncepció nélkül fogadják el ezt a filmet, és például ők azok, akik a filmben nem gondolják, hogy Göncz Árpád negatív lenne a filmben, ugyanis nem negatív.
6: Igen.
0: Tehát néhányan azt próbálják hazudni, hogy mi lejáratjuk Göncz Árpádot. Egyáltalán nem járatjuk le Göncz Árpádot. Egyáltalán nem. Tehát ez föl sem merül. A filmben egyáltalán nem. Tehát ő más stílust képvisel, más a megküzdési stratégiája, fiatalon is, idősebben is. Ez a filmben benne van. De nem ítélkezik fölötte, nem mondja, hogy ez jó vagy rossz. És azok a fiatalok, akik azt gondolják, hogy Göncz Árpádról van elnevezve az Árpád híd, mert sokan vannak ilyenek, ezzel most szembesültem én is. Ők azt mondják, hogy nem negatív. Mondom, nagyon sok 20 évessel beszélgettem a filmről. Tehát nagyon sok közönség találkozón voltam, és volt szerencsém rengeteg 20 évessel beszélgetni, és senkiben ilyen nem volt. Ilyen érzés.
6: Alapvetően egyébként milyenek voltak a visszajelzések, mondjuk összevetve a sajtóban megjelentekkel?
0: Nagyon jók voltak. Tehát ez egy sikeres film, a nézőknek tetszik, szeretik, és olyan szinten, hogy tehát próbálják azt mondani, valamelyik ilyen filmes újságírónak nevezett figura leírja, hogy ez az összes fideszes szereti, és az összes nem fideszes nem szereti ezt a filmet. Na most, ez egy hatalmas hazugság. Hatalmas hazugság. Ez a film mindenkinek tetszik, mindenkinek mond valamit. És pont az ellenkezője igaz. Ez a film egy nagyon zavaros időszakról mesél úgy, hogy egy hidat teremt a politikai oldalak között. Tehát az a balosoknak, jobbosoknak, középen állóknak, mindenkinek tetszik ez a film. És mindenki azt mondja, hogy na igen, szóval Antal József személye egy olyan valaki, aki a közelmúlt történelmi időszakának végre van valaki, akire közösen büszkék lehetünk. És aki egy közös példánk lehet. Megyek majd egy filmklubba, ahol a Hak Péterrel beszélgetünk a filmről, aki akkor SZDSZ-es képviselő volt. És nagyon várom már. Tehát ő is egy ilyen mértéktartó, mérsékelt srác.
6: De említetted, amikor még a mostani beszélgetésünk előtt is beszélgettünk a filmről, hogy neked is vannak közeli SZDSZ-es alapító ismerőseid, vagy legalábbis nagyon benfentes SZDSZ-es egykori ismerőseid, akik szintén nem találnak kivetni valót a filmben, pedig ők is közvetlen közelről élték át ezeket az eseményeket. Tehát ez is lehet egyfajta bizonyítéka annak, hogy azért az, hogy most mai, mondjuk így, hogy fiatalok, 20-30-asok hogyan vélekednek erről a filmről, csupán azért, mert valamilyen politikai ideológiához szimpatikusnak érzik magukat, azért az valóban tudja árnyalni a befogadót. Hát én azt szoktam többnyire ennek a filmnek a kapcsán mondani, hogy például az Oliver Stone-nak a filmjeit sem feltétlenül azért szeretjük mi itt Magyarországon, amiért mondjuk Amerikában nagyon-nagyon sokan szeretik, mert hogy ugye ő is nyíltan egyik politikai ideológia mellé áll oda, miközben meg van mondjuk a Clint Eastwood, aki meg egy másik politikai ideológia mellé áll oda, és a filmjeiből ezt sokan ott kiolvassák. Minket Magyarországon egyáltalán nem érdekel, hogy Amerikában mit olvasnak ki az egyik vagy a másiknak a filmjéből.
0: Hát igen, igen, igen. Ezzel egyetértek igazából.
6: Az egyébként most is sokkal többet beszélgetünk a Göncz Árpádnak a filmbeli megítéléséről, hogy ez nem lepett meg, hogy az, hogy az Antal Józsefet középpontba állítja ez a film, és az Antal Józsefnek az eddig ilyen mérsékelt, hát ilyen lehetett volna jobban is csinálni megítélését, azért ez a film ez nagyon komolyan felértékeli, és megmutatja, hogy azért ott a háttérben milyen komoly munkát, és még akkor is, hogyha nem volt egy dörzsölt, tapasztalt diplomata, hanem egy gondolkodó tanárember volt, azért mégis mennyi mindent haza szeretetből és elhivatottságból megtett ezért az országért, és erről szinte alig esik szó a filmet övező véleményekben, kritikákban és értékelésekben.
0: Csak magamat tudom ismételni. Hát sajnos igen. Sajnos. Nem tudják ezt a filmet igazából se lenyelni, se kiköpni sokan. Szóval ez a típusú történet.
6: De nekem is volt szerencsém egy párszor moderálni a filmeteknek a közönség találkozóit, és az nekem egy nagyon komoly tapasztalat volt, és amikor mondjuk valakivel olyannal találkoztam, aki nagyon komolyan kritizálta a filmet, hogy igaztalan, meg nem valós, meg hogy ferdít nagyon-nagyon sokat, akkor ugye amikor közönség találkozó van, akkor ugye vége van a filmnek, vége főcím, akkor ugye nekem be kell menni, és a közönséget értesítenem kell arról, hogy akkor igen, vége a filmnek, akkor szólítom a cégsorok elé, a jelenlévő alkotókat, és ott nagyon-nagyon sokáig, az egy fantasztikus élmény volt, hogy nagyon-nagyon sokáig szipogtak az emberek, és fújták az órukat, és a könnyeket törölték a szemükből. Hogy ez a fajta heroikus végkifejlet, ez a sztárcsináló attitűd, ez nagyon-nagyon lejött a filmből. Ez tudatos volt, hogy a végén a közönség igenis érezze át ennek az egész történetnek ilyen módon is a súlyát?
0: Hát a filmnek hatnia kell, tehát az biztos, hogy az egy cél volt, hogy ez érzelmileg is hasson az emberekre, ez a történet. Antalnak pedig a nagyszerűségét azok tudják, akik utána jártak és feldolgozták az ő életművét, vagy utána olvastak, nem is az feldolgozták, hanem akik tényleg tudományos szinten is érdeklődtek ezért. Ugyanis, tehát Antalról volt egy rendkívül rossz kép az első pillanattól fogva. Miért alakult ki ez a rossz kép? Azért, mert a rendszerváltozás után nem lehetett mindenkit lecserélni. Nem is kellett. És olyan pozícióban ültek emberek, akik gyakorlatilag ahhoz voltak hozzászokva, még 89-ben itt voltak Magyarországon a szovjet tanácsadó elvtársak, akik elmondták, hogy mit kell mondani, mit kell írni, hogyan kell a gazdaságot vezetni mindenhol, minden területen a T-elvtársak, a tanácsadó elvtársak ott voltak, és ők fújták a passzát szelet. Na most ez a sajtóban is így volt. Na most Antal József oda kerül. Egyik napról a másikra nem lehetett a sajtót lecserélni. Ugyanazok a sajtó emberek voltak ott, akik orba szájba, ami a csövön kifért, elkezdték Antalt szapulni, szinni, gyalázni igaztalanul. És ez az emberekbe rögzült. És ugyanezek az emberek magasztalták föl Göncz Árpádot. De könyörgöm, több mint 30 év eltelt. Tehát, hogy ne maradjunk benne ezekben a mókus kerekekben. Elrepülnek évtizedek, és észre se vesszük, hogy nem változott semmi. És az biztos, hogy ez ellen is tenni akart a film, és a Norbinak is ez egy szándék.

0: ilyen figurák is vannak? Ilyen felkészült emberek? Uh-huh. Akik így tudják a törit, meg a politikát? Uh-huh. Meg ilyen szinten beszélnek németül? Uh-huh. Hoppá. És az, hogy ez elfeledett, hogy erről nem beszélünk, ez nagyon nagy baj. És mondjuk más filmjeimben is ilyen elhallgatott dolgokat kerestem mindig. Aha. Egyébként, tehát az így is épült a szocializmusban is. Azért ez a címe, mert ugye az volt, hogy így, ezt hangoztatták mindig, hogy így épül a szocializmus. Na most megmutattuk, hogy így is épült a szocializmus.
1: Ami egyébként teljesen máshogy volt, mint ahogy a felszínen ezt láttuk, tudtuk, tapasztaltuk,
0: igen.
1: Ahogy tanultuk.
0: Igen. Vagy az 56-os utak. Ott is ugyanez van, hogy a menekült válság idején, amikor felszíre került az, hogy Európában nagyon nagy mennyiségben vándorolnak Ázsiából és Afrikába emberek, akkor a sajtó megírta, hogy bezzeg az 56-osokat a nyugat befogadta. Na most ennek utána jártunk, hogy ez hogy is volt, és ez a filmben látható. De ott is a újságírók helyett végeztük el a munkát, mert bocsánat, meg a történészek helyett. Jó, bocsánat, nagyon jó történészeink vannak egyébként, és nagyon sok olyan politikus van, aki kiírja neve mellé, hogy történész. Uh-huh. És ő ezzel hitelesíti magát. Uh-huh. Most ezekkel, én nem tudom őket komolyan menni, de sajnos az emberek ezt látják. Az emberek olyan témákban, amikben nincsenek otthon, csak a főcímeket olvassák. És például a Blokkáddal is ugyanez volt. Történelmisító film, az új elkurtók, mondjuk, és aztán már a cikket nem olvasták el, és akkor ez meg is maradt az emberekben. Uh-huh. Tehát ezek tényleg csak ezt tudom is, hogy egy komolyan vehetetlen, ahogy Antal tanár úr mondta, Miki Egerek. politikai Miki Egerek, azt mondta.
1: Igen, ugye van az a mondás, hogy amikor a sasok elhallgatnak, akkor a papagájok kezdenek el fecsegni.
0: Hát igen.
1: Külföldről milyen reakciókat kaptál a filmre, ahol látták és bemutatták?
0: Külföldön nagyon hasonló volt a fogadtatás, mint amiről már beszéltem előbb a 20 évesek kapcsán, hogy ők előítélet nélkül tudták nézni ezt a uh-huh. filmet, és ők egy műalkotásként nézték, és nem kerestek benne politikai üzeneteket, meg aktuál politikai üzeneteket.
1: És a hatása gondolom a filmnek külföldön is ugyanaz volt, mint
0: abszolút.
1: Mint a magyar
0: abszolút.
1: Mint
0: a magyar abszolút. Abszolút.
1: Az nagyon tetszett nekem annak idején egyébként, és ez benne van a filmetekben is, és ez egy nagyon emblematikus jelenet, ugye, amikor az Antal József ugye a kórházban gyakorlatilag pizsomában leül az asztal mellé, a kockás abrosz mellé, és elmagyarázza, hogy tulajdonképpen erre az egész dologra miért is volt szükség. Azt szerintem egy zseniális húzás volt már akkor is, amikor ez valóságban megtörtént, hogy olyan volt, mintha mindenkinek beült volna a konyhájába a vasárnapi ebéd után, és akkor az okos ember jött, és akkor igaz, hogy pizsomában, mert beteg vagyok, de azért most elmondom nektek, hogy ez tulajdonképpen miért van. Hogy annak ti utána tudtatok menni, hogy ez annak idején a televízióban, amikor ez lement, akkor ez kinek az ötlete volt, hogy ez így legyen, és miért legyen, vagy erről már nem találtatok ti se információt.
0: De van erről információ, utána is mentünk, de én ezt most nem mondom el, mert már elmondták mások, és nem tudom hajszál pontosan felidézni, csak azért nem mondom el.
1: Mert én próbáltam ennek utána, de én nem találtam meg ennek a forrását.
0: Nagyjából úgy volt egyébként, ahogy a filmben, hogy a Antal azt mondta, hogy na, akkor most nyilatkozom, és igen. Küldjétek be a tévéseket, és ha jól tudom, Feledi ötlete volt ez, hogy pizsama, mert hogy ment, hogy most pizsama, öltöny, most mindenki tudja, hogy ő kórházban van, akkor ez mennyire mű dolog lenne ott öltönyben igen. mutatkozni. Egyébként hozzáteszem úgy, hogy Antal mindig öltönyben volt, tehát amikor mondjuk a repül, tehát a Görög Ibolya, aki a protokoll főnöke volt, ővel is sokat beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő amikor repültek valahova tárgyalni, a repülőn se vett el az zakóját. Uh-huh. Tehát egy ilyen iszonyú elegáns ember volt, és hogy ez úgy nagyon erős, hogy ő oda leült a tévé elé, uh-huh. vagy interjút adni pizsamába, és akkor az volt a kérése, hogy akkor egy friss vasalt pizsama legyen, uh-huh. amit Klára asszony bevitt neki a kórházba. Ez a filmben ezért van benne, hogy ő ott viszi a pizsamát. És az például azt lemásoltuk, tehát az a pizsama az pont úgy néz ki.
1: Aha. Egyébként azt gondolom, hogy a filmnek a külsőségei, tehát most itt a parókáktól kezdve a jelmezen át sok mindent lehet mondani, azért ez nagyon komolyan össze volt szedve és össze volt rakva. Mennyit dolgoztatok előtte, amikor azt mondjuk, hogy

0: a forgatás majd akkor ezeknek az attribútumoknak a tökéletesítésén?
1: Hát sokat, és nagyon alaposan dolgoztunk. És a kollégáim...
0: Több színész is parókát visel a...
1: Igen, azt hiszem 4-5 paróka van a filmben.
0: Tehát ugye nem csak a Serez Zoli, hanem a Csöre Gabi is...
1: Csöre is, a Kozma Károly, kiváló színművész, ő a rendőrkapitány.
0: Igen.
1: Barna Sándor, megformálója, ő is parókát visel.
0: Görög Laci? Görög Lacin volt paróka?
1: Ő nem. Igen, ez egy fantasztikus csapat. A Görgényi Réka volt a vezető maszkmester, a Hufnagel Marian a fodrász, ő készítette ezeket a fantasztikus parókákat, de a ruhák is, hát úgy másoltuk le a ruhákat, vagyis a Kemenesi Tünde és az ő csapata nagyon precízen, nagyon sok ruha van, tehát itt több ezer darab ruha ment át a kezükön. És tényleg minél pontosabban, minél precízebben mindent, legyen gyűrött, legyen félregombolt, legyenek nagyok rájuk. Hát most megnézed Göncz Árpádot, 3 számmal nagyobb volt rá mindig az akó.
0: Igen.
1: Tehát, és a Pataki Tomi is, aki a látványtervező, ő is nagyon alapos munkát végzett. Azt hiszem az első magyar filmje egyébként. Uh-huh. Tehát fantasztikus, amit csinál.
0: És CGI-ból is elég sokat használtatok.
1: Igen. És ez az a jó, hogy nem látszik benne. Uh-huh. Tehát, hogy most volt egy film, és akkor valaki nekem mondta, bemutatott, hogy milyen jók voltak a CGI-ok, és akkor én mondtam, hogy hát jók voltak, de azért a blokkádban jobbak. Erre azt mondta, hogy a blokkádban nincs is CGI. Mondom, akkor ez jó.
0: Ennél nagyobb dicséretet nem nagyon tudtatok volna igen. kapni.
1: Igen. A Benyó Zoli volt ennek a csapatnak a vezetője. Megdolgoztak keményen ők is, hogy ez ilyen legyen. Nagyon-nagyon színvonalas, igényes munkát végeztek.
0: Te mennyire vagy perfekcionista, maximalista?
1: Én nagyon. A filmben. Uh-huh. Igen.
0: Ott nincs pardon, nincs...
1: Hát nincs. Nem szeretem, hogyha nem pontosak a dolgok. Uh-huh. Ha nem olyan valami, aminek lennie kell, azt annyira nem díjazom.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első egyszemélyes egysége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Libanon is, itt a Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
2: Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Pár percem múlt 11 óra, ez a Bőség kosara, itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, én Puczi Attila vagyok. Tudjátok, a Bőség kosara az egy nagyon nagy kosár, belefér sok minden. Most éppen a vegán mozgalmat tesszük bele, illetve annak egyik képviselővel beszélgetek, Máté Kristóffal, ő a radikális vegán. Lesz itt mindenről szó, radikális megfogalmazás, radikális téma, a veganizmus. Zene, aztán jön hozzánk Máté Kristóff.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosarát, mert igaz, hogy most is ennivalókról lesz szó, de egy picit rendkívül az adásunk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó, mindjárt beszélünk erről. Hogy is került ő ide, hogy ismertem én meg Kristófot? Ugye hát sokan Facebookozunk, és egyszer csak feldobott elém egy fiatalember, a fülében ilyen, hát majd boci fül, boci szar, majd elmondja pontosan, mi van most is a fején, valamint a szarvasmarhák számozására használt fülbe akasztható, fülbe való volt rajta, utcai riportokat készít, és arról faggat emberek, hogy miért esznek húst. Nekem nagyon kellő határozottsággal beszélget, próbál bizonyos lelkiismeret fundást okoz az embereknek, ami szerintem nem rossz, de pontosan miről is van szó, és ki is van itt, azt elmondja ő, tehát a vendégem Máté Kristóf. Hogyan lettél te vegán aktivista? Mióta vagy te az?
2: Köszönöm a meghívást. 3 éve vagyok vegán aktivista. Először a Hungarian Animal Rights Corps nevű állatjogi csoportnál kezdtem az aktivizmust. Velük csináltunk sok performance-t, amit páran ismerhetnek is, például a tejkiöntést. Az volt az első komolyabb vegán aktivizmusom, akcióm. Aztán Balatonon csináltuk ezt a hústálcás, véres emberhús performance-t ugyanazért, hogy felhívjuk a figyelmet a faizmus problémájára, ami olyan, mint a rasszizmus, csak nem egy bőrszín tartja magát felsőbbrendűnek a másiknál, hanem egy faj, az ember tartja magát sokkal felsőbbrendűnek a többi állatnál, és annyival felsőbbrendűnek tartja magát, hogy azt gondolja, hogy joga van kizsákmányolni az állatokat, használni az állatokat a saját céljaira, amire a 21. században főleg étkezési célra az égvilágon semmi szükség nincsen, mert tudunk egészségesen teljes életet olcsón élni vegánként is. Nem gondolom, hogy bármilyen racionális érv lenne arra, hogy jelenleg vágóhidak létezzenek, ahol ártatlan lényeket erőszakkal beterelnek, elvágják a torkukat, gázkamrába zárják őket, élve ledarálják őket, amik mind ipari standard folyamatok, ezt szívesen kifejtem majd részletesebben később is. Ugye az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint az ember, ugyanúgy élni akarnak, és mivel nincs szükség arra, hogy vágóhidak létezzenek, ezért ez mind felesleges állatkínzás, és aki nem vegán, az ehhez hozzájárul, és nem nevezhetjük magunkat civilizáltnak, hogyha állatok holttesteit fogyasztjuk el.
1: Radikális szavak ezek, de az ő titulusa radikális vegán, ugye? Tehát te az vagy, te nagyon...
2: Így van.
1: Mi történt 3 éve, mikor átfordultál? Akkor mit, addig húsevő voltál te is?
2: Azelőtt vegetáriánus voltam egy ideig, mert mindig is nagyon nagy állatbarát voltam, én még a rovarokat is próbáltam megvédeni, és nem értettem, hogy miért kell őket bántani, vagy rájuk lépni, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem, hogy teljes ellentmondásban élek, mert én a nagy állatvédő, ugyanúgy megeszem az állatokat. Erre úgy jöttem rá, hogy volt egy vegetáriánus osztálytársam, én nagyon nagy húsevő voltam, szóval gyerekként rengeteg húst tettem, többet szerintem, mint az átlagember, és volt egy vegetáriánus osztálytársam, és belegondoltam, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, ki az az őrült, aki elhagyja a húst, tehát az annyira jó. És akkor kötöttem össze, hogy én állatokat eszem, én a nagy állatvédő, és rájöttem, hogy ez így nem tudok így ellentmondásban élni, ezért vegetáriánus lettem. Aztán szembe jött velem egy pár videó a tejiparról, tojásiparról, ahol ugye megtudtam, hogy a teheneket például erőszakkal termékenyítik, mert ugye minél több tehenet, minél többször kell megtermékenyíteni, mert...
1: Tejet adjon.
2: Így van, a legtöbb ember nem tudja, pedig elég egyértelmű lenne, hogy a tehén ugye ugyanúgy emlős állat, mint például az ember, és akkor ad tejet, amikor teherbe esik. Szóval először termékenyíteni kell, ugye megszületik a gyereke, megszületik a borjú, aki inne a tejét, viszont ugye minden tejet el kell adni a profitért, ezért elveszik tőle a gyerekét. Ne gondoljuk azt, hogy az állatok nagyon másképp működnek, mint az emberek, ugyanúgy ragaszkodnak a gyerekeikhez, a tehén anyák sokszor hetekig depressziósak, miután elvették tőlük a gyerekeiket, nem hajlandóak sokszor felkelni, ezért ütik őket, hogy ugye betereljék őket a tejelő gépekhez, és lefejék a tejüket, eladják. Ugyanezt történik a tojásiparban is, hogy kihasználják a nőstény állatokat, és amint nem termelnek elég tojást vagy tejet, őket is a vágóhídra küldik és levágják a fejüket. A tojásiparban még ehhez hozzájön az is, hogy a kakas csibék, a hímek, ők ugye nem termelnek tojást nyilvánvalóan a nemüknél fogva, és mivel nem broiler csirkék, szóval nem nőnek olyan sebességgel, hogy a húsukért megérné őket felnevelni, megérné őket etetni, ezért egynapos korukban élve bedarálják őket, vagy gázkamrába küldik őket. Ezek nem különös kegyetlenségek, hanem ipari standardok.
1: Radikális módszereket hallhatunk radikális vegántól, hát így működik az élelmiszeripar, kedves hallgatók. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Lesz még miről beszélünk, én már attól félek, hogy kevés lesz az idő. Tehát hamarosan folytatjuk zene, aztán vissza a vegán életmódhoz.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a témánk nem is az életmód, vegán életmódot mondtam, hanem a vegán szellemiség, ez inkább egy szellemiség, mint
2: vegán életmód. Filozófia, vegán etikai filozófia, etikai minimum a 21.
1: etikai
2: században.
1: Etikai minimum a 21. században. Ugye azt mondtad, hogy most a napjainkban, a 21. században minden megvan ahhoz, hogy az ember vidáman éljen, jól lakottan éljen, ahhoz, hogy ne egyen húst. Ez most ebbe egy picit a divat is rá segít. Vannak ugye divat vegánok, ez kikerülhetetlen, van, aki pedig meggyőződéses, mint te. Tehát most miért könnyebb most, mert rá, az ipar rá készült erre?
2: Igen, divat vegánok nincsenek, magukat lehet, hogy vegánnak hívják, inkább növényi étrendet követő emberek vannak, mivel most egy trendnek számíthat az, hogy növényi étrendet követnek az emberek, mert egyre több tanulmány jön ki arról, hogy ez mennyire egészséges, de nagyon fontos külön választani a veganizmust a növényi étrendtől. A veganizmus egy állatjogi filozófia, aki vegán, az azt gondolja, hogy nincs jogunk feleslegesen kizsákmányolni az állatokat, és minden állatnak meg kellene adni ugyanazokat a jogokat, amiket egy olyan ember kapna, aki annak az állatnak a szintjén van. Tehát például egy sertés körülbelül egy 3 éves gyerek intelligencia szintjén van, 3 éves gyereknek sem adok szavazójogot, de ilyen nagyon-nagyon minimális jogokat, mint a saját életéhez való jogot, nem hinném, hogy ez akkora nagy kérés, meg kéne adni az állatoknak, mert élni szeretnének. Igen, vannak sokan, akik növényi étrendet követnek, egyrészt azért, mert egyre inkább kiderül, hogy egészségesebb, egyre több növényi alternatíva van, mert ugye a húsnak a formáját, ízét is le tudják utánozni, ha valaki ezeket a termékeket nagyon ragaszkodik hozzájuk, és úgy érzi, hogy nem tudna róla lemondani. Most már ezeket az ízelményeket is be lehet pótolni.
1: Ilyeneket te fogyasztasz, vagy nem?
2: Én nem nagyon
1: tehát
2: szoktam.
1: Tehát te tisztán növényi vagy.
2: Ezek is ugye növényi ételek. Egyébként vegán szempontból, filozófiai szempontból teljesen mindegy, hogy mit fogyaszt az ember addig, amíg az nem egy állatnak a testrésze, vagy anyateje, vagy tojása, amíg az nem egy állatnak a rabszolgatartásával jár. De én főleg inkább egy teljes értékű növényi étrendet követek, azért csak mert az egészségesebb.
1: A vegán filozófia mióta van ilyen szárnyalásban? Ennek most van egy fellendülése, tehát hogy emberek rájönnek, tehát nyitottak az emberek erre? Most világszerte kérdezem, nyilván jobban képbe vagy, mint mi.
2: Így van, hát a vegán filozófia az ugye már régóta létezik, például Pitagorasz nagy terjesztője volt, és el is várta a követőitől, hogy akkor még vegetarianizmusnak hívták, de ugyanezt a filozófiát követték, és ő terjesztette annak idején a vegán filozófiát, de úgy igazán, hát ugye 70-es évektől indult el a vegán mozgalom, az állatjogi mozgalom. Még Angliában voltak kifejezetten nagyobb akciók, ahol aktivisták be is törtek vágóhidakra, a laborokba kimenteni az állatokat.
1: Nagyon radikálisan foglalkozol te ez a témával, hogy utcának kimész, utcai riportokat csinált. Mennyire néznek rád furcsán az emberek? Nem azért, mert hogy ez a fű rajtad van, hanem azért, hogy amiket mondasz neki. Hogy ugye a henteshez bemegy az ember, akkor állati szerveket látott, vagy testrészeket lát, ugye radikálisan fogalmazva. Próbáld őket leszedni. Mi a legtöbbet hallott ellenérv, hogy ők miért nem jönnek le erről az egészről? Gondolom, van egy ilyen példatárad már a mondatokból, amiket hallottál.
2: Igen. Még az előző kérdésre gyorsan annyival reagálnék, hogy ugye nagyon sok jogi mozgalmat most sikerre vittek az emberek, a női jogi mozgalmat, a feketék jogának a mozgalmát, rabszolgák felszabadítása, ezek nem annyira régen történtek, és ezért szerintem ennek egy jó folytatása lenne
1: erre
2: az
1: is ez vált tulajdonképpen, hogy egy ilyen expanzióban lesz ez a vegán filozófia és a vegán mozgalom?
2: Igen, ugyanúgy egy jogi mozgalom, szerintem ez lenne a természetes tovább kiterjesztése az emberi jogoknak, mert az állatok sem különböznek semmi lényegesben, ami miatt megérdemelnék azt, hogy elvágjuk a torkukat csupán egy ízélményért és megszokásért, és akkor a mostani kérdésre választ adva, az emberek érveket nem nagyon hoznak fel, én inkább kifogásnak nevezném ilyeneket, például a leggyakrabbi, hogy az oroszlán is eszik húst, meg a növények is éreznek olyan dolgok, amikről ők is tudják, hogy egyrészt vagy nem igazak, mint például a növények esete, vagy nem relevánsak, mert ugye az oroszlán sok minden mást is csinál, amit nem akarunk utánozni. Ezek inkább úgy érzem, hogy ilyen védekező kifogások. Szerintem a valódi ok, amiért jelenleg még nem vegán a társadalom, de szerintem az lesz, az, hogy egyszerűen ez a megszokás, ezek a normák, ehhez szoktunk hozzá, és nagyon-nagyon nehéz szembe menni azzal, amit mindenki más mond. Ugye vegánként sokan tapasztaljuk is, hogy nem valami kedvesek velünk az emberek, mert ezt a bűntudatot elindítjuk bennük, ami miatt elindul ez a védekezés, de szerintem hosszú távon ez változni fog.
1: Na, hogy mikor lesz vegán a társadalom, erre kíváncsi vagyok, erről beszélgetünk hamarosan a zene, aztán folytatjuk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Szóba kerül majd a vegán tartalom, és hogy pontosan mit jelent ez. Zene, aztán folytatjuk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát egy rendhagyó témával, a vegán filozófia, a vegán életmód, a vegán szellemiség, és ennek egyik, hát én azt mondom, a hazai egyik legradikálisabb képviselő, hogyha ezt a címkét így rád aggaszthatom, úgy így is ismerkedtünk meg, hogy láttam a Facebookon utcai riportokat, ahol hát nem azt mondom, hogy jelmezbe, hanem hogy majdnem, hogy állatnak öltözve próbálsz az emberekkel beszélni, hatni a lelkiismeretükre, hogy miért esznek húst. Azt mondtad az előző szegmensben, hogy nincs más választás, hogy vegán lesz a társadalom. Ez egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, főleg egy olyan országban, ahol a tradíciók vannak, ahol disznóvágás van, ahol hússal lesznek az emberek. Igen. Szinte. Mi a terv? Na akkor azt kell, mi a terv? Tehát radikális performance-ek lesznek, vagy tudományos ismeretterjesztés? Mi az eszköz, amivel dolgoztok?
2: Először is a radikális szó az sok mindenkiben negatív érzelmeket kelthet, de a valódi jelentés az, hogy a probléma gyökerére koncentrál, én a probléma gyökerére koncentrálok, a probléma gyökere pedig a faizmus, az, hogy az ember felsőbbrendűnek tartja magát az állatokkal szemben. Ami a vegán jövőt illeti, az is teljesen elképzelhetetlen volt az embereknek, hogy a nők kapnak szavazójogot, az is teljesen radikális és felfoghatatlan, és még vicces is volt az embereknek, hogy a rabszolgákat egyszer felszabadítják. Vicces gondolat volt az, hogy a feketék egyenlőek a fehérekkel.
1: Igen, de itt az ember dönt az emberekről, nem? Az ember, tehát ugye a hölgyek is emberek, a feketék is emberek voltak itt, pedig ugye most a közgondolkodás azt mondja, de hát ők állatok, ők alattunk vannak.
2: Hát ezek... akkor pedig az volt, hogy de hát ők nők, ők alattunk vannak, de hát ők feketék, ők alattunk vannak, jelenleg ugyanezt gondoljuk az állatokkal, de ha belegondolunk, akkor nincs olyan tulajdonságuk az állatoknak, amiben különböznek tőlünk, ami miatt megérdemelnék azt, hogy megöljük őket, és ne érdemelnék meg az élethez való jogot. Hiszen sok mindenben különbözünk, de alap dolgokban, abban, hogy élni akarunk, érzünk fájdalmat, szabadok akarunk lenni, ebben nem különbözünk. És látva, hogy hogyan vittek sikerre más jogi mozgalmakat a történelem során, szerintem ez is meg fog változni, és már látható a változás egyébként.
1: Miben látható? Mit látsz?
2: Például abban, hogy ez egy társadalmi párbeszéd témája lett, és sokkal gyorsabban, mint amire például én számítanék egy jogi mozgalom esetében.
1: Ez történik most is, párbeszéd van tulajdonképpen.
2: Így van.
1: Beszélgettünk, megmutatjuk, hogy van ilyen is.
2: Magyarországon ez az egész mozgalom, ez hát maximum 10 éve indult el, de úgy komolyabban 3 éve. Uh-huh. Ez szinte semmi, és senki nem beszélt előtte a veganizmusról, senki nem beszélt előtte arról, hogy az ember elnyomó az állatokkal szemben, amit én problémának éreztem egyébként gyerekkoromban is, de azt gondoltam, hogy egyedül én gondolom így, aztán megtudtam, hogy nagyon-nagyon sokan így gondoljuk, és épült erre egy mozgalom, és jelenleg itt vagyok a rádióban, és beszélgetünk erről a témáról, ami minden változásnak az első lépése.
1: Mi van azokkal, ugye most idézek én kézműves termelőket, hogy boldog tyúkok, szabadon tartott tyúkok, boldog tejnek, forgatomosan tehenészetben, ahol 20-valahány tehén volt, nem nagy üzemről beszélek, ahol tehén masszírozó volt, tehén párásító volt, a tyúkok több hektáron szabadon élnek, vidáman tojnak, ezekkel mi van? Tehát tehát még lehet valaki vegán, vegetárián, illetve vegetáriáns, hogy ezeknek az állatoknak nem termékek, ez a tojás, az nem termék. Az is egy valami, nem?
2: Nem, az nem termék, az ami.
1: Kerestem a szót pontosan.
2: Termel
1: egy. Na, tehát, hogy ez se egy, ez mondjuk ilyen módon nem lehet egy egész társadalmat, tehát egy egész népsereget heteti, nem? Tehát ez is egy ilyen elítélendő mód, a szabadon tartottjuk, a boldog
2: tehén.
1: Egyrészt,
2: ugye, ahogy mondod, nem megvalósítható, mivel ennyi embert nem lehet, ezt az igényt nem lehet ezzel eltartani, másrészt ugyanúgy nem etikus, mert amint ezek a boldognak nevezett tyúkok és tehenek nem tojnak elég tojást, és nem termelnek elég tejet, nekik is levágják a fejüket, és nem tisztelik az élethez való jogukat, valamint termékként tekintenek az állatra, azt nézik, hogy mit tudunk elvenni tőlük. Ráadásul szerintem alapból ezeknek a szerencsétlen állatoknak a tenyésztése sincs rendben, mert egy tyúk, sokan nem tudják, de a tyúk egyébként létezik a természetben, bankivatyúknak hívják, 15 tojást tojik egy évben. A tyúkokat jelenleg úgy tenyésztettük ki, hogy körülbelül 250-et tojnak, ami eleve szenvedés nekik, eleve rengeteg vitamint vesztenek emiatt, gyengébb lesz a testük, szóval egyáltalán nem adaptív a testük, az alap létezésük, a tenyésztésük is már a kizsákmányolásra épül, mint ahogy a teheneknek is, ők is ilyen 8-10-szer több tejet adnak, mint ami normális lenne, ugyanúgy elveszik a gyerekét általában, de ha mindez nem történne meg, akkor is úgy végződik, hogy levágják a fejét, ami szükségtelen, és jelenleg egy állatrabszolgaság, állatrabszolgatartás zajlik, amiben mindenki részt vesz, aki nem vegán.
1: Radikális módszerek még mindig, de már tudjuk a szó mit jelent, gyökeresen megváltoztatni minden. A vendégem, aki ennek Magyarországban élharcosa most, és szerintem az is marad, Máté Kristóf, vegán aktivista. Vele folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a radikális vegánnal való beszélgetésünket. Máté Kristóf, vegán aktivista és vegán tartalomgyártó. Nyugat-Európa egy picit előttünk jár ebben? Hogy látod, hogy van nemzetközi kitekintésed, hogy ott mi a helyzet? Ott az elf barátaid, mert ugye nevezhetjük így, ez egyfajta elf. Ott többen vannak? Tisztábbak azok az emberek? Jobb, könnyebben megértik?
3: Igen, benne vagyok a nemzetközi vegán közösségben. Vannak országok, ahol előrébb jár ez a mozgalom, de szerintem csak azért egyszerűen, mert korábban indult. Például Angliában, ahogy mondtam, a 70-es években indult a vegán mozgalom, szóval természetesen előrébb jár. Már ott vannak növényi étrendes egyetemek, ahol csak növényi ételt adnak a diákoknak. Eléggé felfejlődött ott a mozgalom, minden évben van állatjogi vonulás, ahol nagyon-nagyon sok ember Londonban vonul az állatjogokért, de szerintem csak azért, mert korábban kezdődött. Egyébként az emberek, ugye az átlagember reakciója erre a témára, én úgy tapasztalom, hogy megegyezik országonként. Németországban sok aktivistával vagyok kapcsolatban, akik teljesen ugyanazt tapasztalják, hogy hogy valószínűleg minden ember tudja, hogy hol az igazság, minden ember tudja, hogy vegánnak kéne lennünk, csak ott van az a bűntudat, amit néha nehéz feldolgozni, ott vannak a megszokások, ott van az a társadalmi norma, ami visszatartja az embereket, nyilván senki nem akar kilépni a megszokásaiból, senki nem akar szembe menni olyan alap gondolatokkal, amik már nagyon régen megvannak a társadalomban. De mivel a történelem során ez többször megtörtént, ezért szerintem csak időkérdése, hogy nálunk is, meg minden országban ez megváltozzon.
2: Létezik egy film, egy német film, a Mindennapi kenyerünk, láttad-e?
3: Nem.
2: Majd akkor elmondom pontosan, mert most csak megemlítjük. Ez a nagyipari, élelmiszerellátás mutatja be. Semmiféle szituáció, csak szituációk vannak benne, meg atmoszférikus hang. Tehát úgy, hogy a nagyzenei zöldség és ez a húsgyártás. Hát aki azt meglátja, az erősen elgondolkodik azon, hogy vegán legyen. Őszintén piciket a kérdés, amellett, hogy minden, amit csinálsz, az tök szimpatikus, de ez nem picikét célmalomharc. Tehát, hogy persze, szerintem könnyebb volt elintézni, hogy a nők szavazójogot kapjanak is, hogy a feketék felszabad. Az nem volt annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy itt egy egész társadalmat áttenni. Csak úgy kérdezem, hogy ez egy ilyen szélmalomharcnak tűnik, de úgy, hogy tök szimpatikus, amit csinálsz, hogy csináltok, de hogy ez még az itt, nem? Főleg egy ilyen hagyományokkal rendelkező országban, mint itt Magyarország.
3: De azért az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy a rabszolgákat felszabadítják, annyi különbséggel, hogy ugye ott maga az áldozat tudott felszólalni önmagáért.
2: Igen, az állat nem tud.
3: A nők esetében is az állat, hát szegény ugye kiabál a vágóhídon, de hiába, mert nem hallja senki, szóval ezt nekünk kell megtenni helyette. Én továbbra is reményteljes vagyok, mert látom, hogy nő a mozgalom itthon is, látom azt, hogy párbeszéd tárgya ez az egész, látom azt, hogy egyre több a növényi alternatíva a boltokban, és természetesen ez egy lassú folyamat, nem vagyok benne biztos, hogy az életemben meg fog változni, viszont azt gondolom, hogy ezt el kell kezdeni, mert minden társadalmi elnyomásnak az alapja az állatokkal szembeni elnyomás, mert ez az első fajta diszkrimináció, amit megtanítanak az emberekkel, az első fajta kiközösítés, diszkrimináció, amit egy gyerekkel megtanítunk, az az, hogy a kutyát szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, az embert szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, pedig nincsen olyan morálisan releváns különbség, ami mondjuk egy kutya és egy malac között, ami igazolhatná ezt a különböző bánásmódot, csupán annyi, hogy ehhez szoktunk hozzá, mert régen ugye a túlélésünkhöz szükség volt arra, hogy állatokat tartsunk és húst tegyünk, viszont jelenleg nincs, ezért kötelességünk ezt abba hagyni.
2: Még azt nem beszéltünk meg a végén, hogy te mindezt társadalmi munkában nyomod, van egy civil szakmád, vagy tanulsz még valahol, tehát mi az, ami még kitölti az életedet?
3: Korábban tanultam képzőművészetet, ezzel szerettem volna foglalkozni, de mivel egyre inkább zavart engem ez a kérdés, az állatokkal szembeni elnyomás, ezért most ebben az évben próbálom felépíteni azt, hogy ezt tudjam csinálni teljes munkaidőben, és fel tudjak szólalni az állatokért, amennyire csak lehet, amennyit.
2: Ez egy mozgalom mögötted? Vannak társaid?
3: Hát a Magyarországon ugye a Hungarian Animal Rights Corps, a HARC, akitől például ezt a hústálcás akciót ismerhetitek. Igazából ez a magyar vegán mozgalom szerintem jelenleg. Én ezt a radikális vegán platformot ezt külön csinálom, inkább nemzetközileg működöm együtt olyanokkal, akik szintén ezt csinálják, például Németországból a Die Militante Veganerin, ő a mentorom, nagyon sokat segít abban, hogy ugyanazt elérjem, amit ő, mert például ő már teljes munkaidőben tudja ezt csinálni, és mindenhol megismerik, és mindenhol tudják. Jelenleg Németországban a legtöbb fiatal, akik ugye TikTokon, akikhez TikTokon eljut ez a tartalom, tudják, hogy mi az a faizmus, tudják, hogy mi az emberi felsőbbrendűség, tudják, hogy működnek az állattartó iparok, és ha még eleinte viccesnek is találják, ha ezt sokszor újra és újra és újra hallják, akkor szerintem be fog következni bennük a változás.
2: Kedves hallgatók, akkor...

0: És amíg ez a műsor van, és van itt esetleg valami stáció, akkor ez az ajtó neked nyitva van, és akkor bejössz és beszámolsz, hogy éppen mi meg hogy van. Köszönöm szépen a figyelmet. Máté Kristófot hallották, a radikális vegánt. Maradjunk így, szívesen.
1: Legyen szép vegán napjuk.
0: Így van.

0: Élet, öröm, zene. Kanapé. Manna FM.
1: Szombaton és vasárnap is kanapé a Manna FM-en. Szombaton szó lesz arról, hogy milyen ásványi anyagok szükségesek és milyen formában a szervezetünk tökéletes működéséhez. Aztán a vasárnapi kanapéban beszélgetünk arról, milyen újdonságok érhetők már el az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatosan. Hargyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéljük meg a friss híreket. Várlak benneteket szombaton és vasárnap is 3 és 6 között a Manna kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM.
2: Manna morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Libanon is, itt a Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
0: Időjárás.
4: Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: Manna Hit.
0: Manna

your hands and raise them now.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling,
2: Rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: Morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
3: And his arms are open wide. He's inviting me.
2: When I was a little girl, my father passed away when I was
4: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
5: Thank you.

Balázsa. A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket.

0: a zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Napirenden volt az illegális migráció kérdése is a brüsszeli uniós csúcson. Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális és létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
1: Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
3: Manna Hits. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
1: Jesus' name, I pray that I
3: our new song is about God taking the broken things.
4: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, a mai adásban segítünk, hogy hogyan fejleszd ki egy különleges magatartást önmagaddal szemben.

Minden kis dolog, minden közönséges dolog különlegessé válhat, hogyha a közönséges hozzáállás helyett inkább egy rendkívüli hozzáállást választasz. Van néhány érdekes történet a Márk evangéliumában. Például a szegény özvegyasszonyé. Nem tudjuk a nevét, de halhatatlanná vált azzal, hogy két krajcár, kevesebb, mint egy pennit adakozott, mert mindenét odaadta, amilyen volt. Soha ne gondolt, hogy semmit sem ér, amit adhatnál. Csak meg kell tenned, amire képes vagy, és Isten megteszi majd, amire te már nem vagy képes. Amen. De gyakran nem tesszük meg azt a kicsit, amit tudnánk. Mi nagy szolgálatokat akarunk, nos, akkor kezd el rátenni a kezedet az előtted lévő kis dolgokra. Tudjátok, én nagyon sok dolgot tettem, mielőtt ide kerültem volna. Az irgalmas samaritánus megállt, segíteni egy ismeretlennek, és biztos, hogy sok dolga volt, terve volt, úton volt valahová. Két vallásos ember is elment az út szélén fekvő és vérző férfi mellett. Őt korábban valaki megverte, és kirabolta, de a két vallásos ember elment mellette az út túloldalán, nem volt rá idejük, de az irgalmas samaritánus megállt. Pénzt és időt szánt arra, hogy megsegítse a férfit. Lapozunk a János 20-hoz. Tudjátok, elképesztő, hogy mennyire gyűlöli a sátán a nőket. Úgy értem, ez tényleg elképesztő, és én tudom is, hogy mi az oka ennek. Az, hogy egy nő adott életet a megváltónak. Világos, mint a nap. Ha visszalapozunk az egy Mózeshez, Isten azt mondta, hogy ellenségeskedés támasztok közted és a gonosz közt. És ez azóta is ott van, hiszen a nők világszerte tapasztalható üldözése nem más, mint démonikus dolog. Hihetetlen, hogy az emberiség egyik része azt gondolja, hogy uralkodhat az emberiség másik részén, és rosszul bánhat vele, csak azért, mert az ő testrészeik másként lettek összerakva. Amen! Nagy kiváltság számomra azt mondani, hogy ezt az adást nem csak itt, de a világ nagyon sok részén is közvetítik, ahol a nőket elnyomják. Azt akarom mondani nektek, hogy hölgyek, akik titokban nézitek, míg a férjetek távol van, hogy Isten szeret benneteket. Különlegesek vagytok, értékesek és kreatívak, és magabiztosak lehettek, és nagy dolgokat tehettek az életetekben, és ne hagyjátok, hogy valaki bántalmazzon, fenyegessen és tiszteletlenül bánjon veletek. Amen. Azonban, hölgyek, nem kell lázadónak lennünk, és nem kell, hogy rosszul viselkedjünk. A családnak van egy rendje. A Biblia azt mondja, hogy a férfi legyen a család feje, és én azt mondom, ha ő a fej, akkor viselkedjen is úgy. Amen. Ha valaki csak dirigálni akar, attól még nem lesz a család feje. Dave-nek és nekem remek kapcsolatunk van. Ő biztos önmagában, és engedi, hogy a legtöbb lehessek Krisztusban. Itt fent én vagyok a főnök, de ahogy lemegyek innen, én Dave Meyer felesége vagyok. De meg kellett tanulnom, hogy ne vitatkozzam, hogy ne az enyém legyen az utolsó szó. Már mosolja az arcomon, tudom azt mondani, hogy igen, édes. Már belefáradtam a sok badasságba, hogy egy nő prédikálhat-e, vagy sem. Úgyhogy figyeljetek csak egy kicsit, csak egy pár percig, férfiak, ne rohanjatok ki az épületből, csak egy pár perc lesz az egész. János 21. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve, hogy elgörgették a sírbolt bejárata elől. Tudtad azt, hogy ha hajlandó vagy korán kelni, és keresni Istent, az az egyik legnagyszerűbb tetted lehet az egész életedben. Hallottok? Senki nem látja, amikor korán kelsz. Lehet, hogy a családod nem veszi észre, de Isten látja, amikor korán felkelsz, hogy őt keresd. És azt mondom, hogy Isten a nyilvánosság előtt fog megvitalmazni. Amen.
Olvassátok el magatok ezt a részt. Szóval ő elfutott, elment a tanítványokért, és együtt visszafutottak. Persze üresen találták a sírt, ezért azt mondták, úgy tűnik igaz, amit Jézus mondott. Mégsem maradtak sokáig, belefáradtak a várakozásba, ezért hazamentek, és szerintem visszafeküdtek. 9. vers, innen olvasok tovább. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Nem csak, hogy korán kell, de sokáig ott is marad. Nos, van itt egy üzenet számunkra. Tudjátok, csoda történhet veletek. Lehet, hogy Isten igazán használni tud benneteket, hogy a korábban oda mentek a gyülekezetbe, és kicsit tovább maradtok, amikor vége. Azzal, hogy Istenem, korábban oda megyek arra az esetre, ha szükséged lenne rám. És tovább maradok, hát a szükséged lesz rám. És ha nem is így lenne, akkor Isten látja a szívedet. Mária korán kelt, és sokáig maradt. Nos, így aztán látott két angyalt, majd sírni kezdett. Hová vittétek az én uramat? Majd megfordult, és meglátta Jézust. Tudjátok, itt van az a dolog, hogy a nők nem prédikálhatnak, pedig Mária volt az első. Nos, miről beszélsz? Miről beszélsz? Jézus azt mondta Máriának, menj, és mondd meg a tanítványoknak, hogy feltámadtam. Ez számomra prédikálásnak tűnik. Amen. Nos, mi van azzal, amit Pál mondott? Először is ezt annak függvényében kell tanulmányoznod, hogy miről is beszélt ott Pál. Ő ott bizonyos gyülekezetben jelenlévő szokásokról beszél. A nők a gyülekezet egyik oldalán, a férfiak a másik oldalán ültek. A Szent Szellem ajándékai elkezdtek működni, a nők meg a másik oldalra átkiabálva kérdezték a férjüket, hogy mi történik itt. Erre Pál azt mondta, nem engedem, hogy a nő beszéljen a gyülekezetben. Ha meg akar tudni valamit, kérdezze meg otthon a férjét. Olyan sok dolog van, amit ha tanulmányozunk, akkor teljesen új megértést nyerünk a dologról. Emellett pedig túl késő, hogy valaki azt mondja nekem, hogy a nők nem prédikálhatnak, mert már túl régóta azt csinálom. Sajnálom. Tehát kis dolgok. Mária korán kelt, és sokáig fennmaradt. Tudod, az az egyik módja, hogy igazi áldást légy a pásztorod számára, hogyha nem a dicsétés közepén érkezel, és nem az előrehívás közepén mész el. Ugyan már, csak egy kis szerető anyai fenekelést adok most nektek. Tudjátok, vannak dolgok, amiket megtehetünk másokért. Kicsi dolgok, nagyon kicsi dolgok. Tudjátok, hogy mit eredményez egy alkalmon, amikor a teremben a sor közepén ülsz, és úgy döntesz, hogy neked most vécére kell menned. Persze az más dolog, hogyha nagyon sürgős. Ha sürgős, akkor menj. De miből gondolod, hogy nekem soha nem kell vécére mennem, amikor itt állok fenn? És mégsem megyek ki. Tudod, ha hajlandók vagyunk nyugton ülni, és egy kis ideig kényelmetlenül érezni magunkat azért, hogy ezzel szeretetet mutassunk mások felé, és ne zavarjuk meg őket, az egy kis dolog, de Isten szemében ez rendkívülivé változtathat egy átlagos életet. Hallja valaki, hogy mit mondok? Amen. Ha eljössz egy Isten tiszteletre, és tudod, hogy hamarabb kell majd távoznod, akkor ülj hátra. Te jó ég, persze, hogy szeretnénk, ha eljönnél, de ne ülj az első sorba, hogy amikor a prédikáció közepén el kell menned, akkor lélekben veled menjen az összes ember az épületben. Na jó, pásztorok, ezt majd később megköszönhetitek. Amen. De így igaz. Rendkívülivé változtathatsz egy átlagos életet.
Rendkívüli hozzáállásod lehet saját magadhoz. Ha tényleg fel akarod dühíteni az ördögöt, akkor kezdj el igazán egészséges, kiegyensúlyozott módon tekinteni saját magadra. A bizonytalanság szinte járványként tombol manapság, és szerintem különleges emberek azok, akik tényleg tudják, hogy kicsodák ők. Figyeljetek! Tudnunk kell, hogy semmik nem vagyunk Isten nélkül, teljes mértékben semmik, nullák Isten nélkül. De Krisztus által mindenre képesek vagyunk. Bármit mond nekünk, általa meg tudjuk tenni. Nem abban bízunk, hogy hogyan nézünk ki, hogy kit ismerünk, hogy milyen munkánk van, milyen kocsit vezetünk és hol élünk, hanem Krisztusban bízunk. Magabiztosak lehetünk Krisztusban, mert tudjuk, hogy ő mindig velünk van. Mindig. Mindig velünk van. Először is szeretném, ha a technikusok kivetítenék az Efézus 1-4-et, és én azt mondom, hogy a következő legyen a legfontosabb meggyőződésed. Tudom, hogy Isten teremtett engem, tudom, hogy feltétel nélkül szeret engem. Különösebb ok nélkül szeret. Azért szeret, mert ezt akarja tenni. Úgyhogy én ezt el is fogadom. És hadd mondjam azt, hogy addig nem fogadtad el az Isten szeretetét, amíg meg nem tanulod kiegyensúlyozott módon szeretni önmagadat. Ezt jelenti elfogadni az Isten szeretetét. Kezd el ezt mondani, Isten képére teremtettem. Anyám méhében formált engem a saját kezével. Nem véletlenül születtem. Célom van, értékes vagyok. Ne az alapján határozd meg az értékedet, hogy valaki más hogy bánt veled az életben. Nézd meg a Biblia, mit mond erről. Amen? Sok millió ember néz minket világszerte, és tudom, hogy közületek sok embert bántottak a múltban, vagy talán épp most rosszul bánnak veletek. De tudjátok, a problémákkal és fájdalmakkal küszködő emberek bántani fognak másokat. Neked viszont nem az alapján kell felmérned a saját értékedet, hogy egy problémás ember hogyan bánt veled. Amen? Az én apám szexuálisan molesztált engem, és én azt hittem, hogy velem volt a baj, és sok szomorú éven volt emiatt. Mi a baj velem? Mi a baj velem? Mi a baj velem? Eszembe se jutott, hogy neki volt baja, csak az, hogy velem mi a baj, amiért ezt teszi velem. De hála Istennek, olvastam az igét, és eldöntöttem, hogy elhiszem. És a változás nem jött könnyen és gyorsan. Sokat kellett bámulnom az igét, és tanulmányoznom, gondolkoznom rajta, de megújult az elmém, és úgy állhatok itt, hogy tudom, hogy Isten szeret engem, tudom, hogy hibázom. Messze vagyok a tökéletességtől, mindenféle problémám van, de tudod mit? Isten tudta ezt, amikor kiválasztott, és ő tudott a hibáidról, amikor téged kiválasztott. És Isten hajlandó dolgozni rajtad, neked csak nem szabad feladnod. Az igaz ember 7-szer elesik, de mindannyiszor újra feláll. Azt kell mondanom, hogy ha tudod, ki vagy Krisztusban, a gonosz nem tud téged lent tartani. Lehet, hogy leüt, de te rögtön felállhatsz. Amen. Azt mondhatod, de én olyan sok dologban elbuktam az élet során. Nos, a jó hír az, hogy nem buksz el, amíg fel nem adod. Attól, hogy elbuksz valamiben, te magad még nem vagy egy nagy kudarc. Meg kell tanulnod elválasztani azt, aki vagy attól, amit teszel. Efézus 1:4. Mert az ő szeretetében kiválasztott minket. Kiválasztott minket magának Krisztusban. Már a világ teremtése előtt, hogy szentek és szégyen nélkül valók, az ő szemeiben fedhetetlenek legyünk, ahogyan előtte járunk szeretetben. Azt mondhatod, de én nem vagyok fedhetetlen. Mindenfélét elrontok, ez arról az állapotról beszél, amiben ő belehelyez, és amivé az ő személye által leszünk. Isten megigazít téged Krisztuson keresztül, és aztán ebből fakadóan te megtanulod, hogy miképpen viselkedj helyesen. Ő szenté tesz téged, és ebből fakadóan megtanulsz szentül viselkedni. Ő fedhetetlené tesz téged Isten előtt, és aztán ebből fakadóan te növekszel, és napról napra egyre tökéletesebbé válsz. Gyerünk, gyülekezet! Mi lenne, ha kicsit türelmesebb lennél magaddal? Mi lenne, ha egymással is türelmesebbek lennénk egy kicsit? Mondja mindenki, kiválasztott vagyok. Isten céllal teremtett engem. Ő nem haragszik rám. Én sem haragszom magamra.
Vannak hibáim és gyengeségeim, de változni akarok. Hiszem, hogy Isten dolgozik bennem. Tudjátok ezt velem együtt mondani? Hiszem, hogy Isten éppen most is dolgozik bennem. Soha ne beszélj magadról negatívan. Soha ne engedd többé, hogy még egy negatív, magadat lekicsinlő szó elhagyja a szádat. Az egyik legnagyobb hiba, amit csak elkövethetünk. Hányszor beszéltél negatívan magadról? Azt akarom, hogy soha többé ne tedd ezt. Isten veled van, és azt akarja, hogy te is a magad oldalán légy. A gonosz ellened van, és azt akarja, hogy te is magad ellen légy. A szádat elhagyó szavak életet vagy halált okoznak. Nem csak mások, de a te számodra is. Meg kell tanulnod azt mondanod magadról, amit a Biblia mond rólad. Kegyelembe fogadott vagyok. Felkent vagyok. Hallom Istent. A Szent Szellem vezet engem. Isten szeret engem. Ő választott engem. Értékes vagyok. Ha így kezdesz beszélni magadról, nem telik el sok idő, és nagyszerű dolgokat teszel majd. Amit teszel, az abból fakad, akinek hiszed magadat. Azért is olyan zűrzavaros az életünk, mert mi is azok vagyunk belül. Amen. De amikor elkezded felvenni a megfelelő hozzáállást, én semmi vagyok Krisztus nélkül, semmi vagyok nélküle, de ő benne megváltott vagyok, ő benne igaz vagyok, ő benne szeretett és megvásárolt vagyok, ő benne felkent vagyok, Isten használni fog engem, ő benne, rajta keresztül nekem ajándékaim és képességeim vannak, ő benne. A Zsidó 4.15 szerint nem lepted meg Istent. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne értene meg, és ne tudna együtt érezni velünk a gyengeségeinkben, és megindulni a kísértésekben, tanúsított erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, csak soha nem vétkezett. Jézus megért téged. A személyes furcsaságaidnak minden kicsi részletét megérti. Vannak köztetek olyanok, akiknek vannak ilyen furcsaságai? Ezért, 16. vers, ezért járuljunk tehát félelem nélkül, bizalommal és bátran a kegyelem trónusához. Hogyan? Félelem nélkül, bizalommal és bátran járuljunk oda. Istenem, tudom, hogy nem érdemlem meg, de kérlek, hogy segíts nekem. Istenem, nem tudok egy okot sem, hogy miért engem használj, de ha hajlandó vagy használni, akkor én az egyik lépést a másik után megteszem. Épp tegnap este mondtam Istennek, hogy fogalmam sincs, hogy miért engedi, hogy azt tegyem, amit teszek, de én ki fogok tartani ebben. Ez nem rólad szól. És nem arról szól, hogy mit tudsz megtenni, és mit nem. Isten már azelőtt kiválasztott téged, mielőtt lehetőséget lett volna bármit jól vagy rosszul tenni. Szóval ez nem rólad szól. Felejtsd el magadat. Ugyan már. Bármi hiányzik belőled, Isten kipotolja azt. Nem kell másokkal összehasonlítanod magadat. Nem kell más emberekkel versenyezned, nem baj, hogyha különböző vagy. Én más vagyok. A hangom is más. Régen zavar, de most már szinte tetszik. Különböző. Nem kell egyformának lennünk. Ismerek olyanokat, akik kedvesek, csendesek és szelídek. És az irgalom ajándékával rendelkeznek. És akkor megjelenek én. Rá. 17 különböző fajta pingvin létezik. Isten 17 különböző fajta pingvin teremtett. Ő szereti a változatosságot. Nem kell olyannak lenned, mint mások. Ne versenyezzetek, és ne hasonlítgassatok. Régebben, amikor kedves, szelíd emberek körül voltam, akkor megpróbáltam rájuk hasonlítani, még halkabban is beszéltem. Keresztül mentem mindezeken, és kész rémálom volt. Ó, igen, igen, igen. Volt egy szomszédom, aki tökéletes háziasszony volt. Mindenféle

0: Hát a férjemnek vettem pár varró leckét. Amikor kész lett az első rövid nadrág, a zsebek hosszabbak lettek, mint a nadrág. A rövid nadrág ideig ért, a zsebek meg még ideig lelógtak. Rábeszéltem David, hogy ásson fel egy részt, és ültessünk paradicsomot. Elvileg a mi kertünk volt, de igazából az övé. Beszereztem a befőző felszerelést, és a paradicsomok nagyon szépek voltak, úgyhogy eldöntöttem, hogy másnap befőzünk. Én és a szomszédom. Sue, a háziasszony együtt akartunk befőzni. Olyan voltam, mint Sue, a háziasszony. Megvoltak a paradicsomok és a befőző felszerelés. Azt terveztük, hogy másnap egész nap paradicsomot főzünk a konyhában. Izzadunk, mint a szerencsétlenek. Majd üvegekbe rakjuk őket, aztán meg fel a polcra. Én meg arra gondoltam, miért nem veszünk 3 üveggel $1. Mire jó ez? Valami nagyon nem stimmelt. Őszintén szólva, tudjátok, mit csináltam én? A gonosz azt mondta nekem, nem vagy olyan, mint a többi nő. Ezért én megpróbáltam olyanná válni. Próbáltam normális lenni. Utáltam a varrógépet. És őszintén szólva szomszédomat sem szerettem. De tudjátok miért? Tudjátok miért? Nem volt egy gyönyörű nő, nem azért. Tudjátok miért nem kedveltem? Azért, mert megpróbáltam olyan lenni, mint ő. És tudod, amikor versenyezzel valakivel, akkor ő fenyegetést jelent számodra. Nem tudsz örülni neki, nem kedveled őt. Nem tudod szeretni őt. Ugyanígy voltam a pásztorom feleségével. Próbáltam olyan lenni, mint ő. Ő édes volt és kedves. Én meg Miss nagyszájú a gyülekezetben. Szóval ideje volt befőzni a paradicsomot, és megvolt a tervünk. Másnap korán reggel felkeltem, kimentem, hogy leszedjem a paradicsomot, és egy csomó fekete bogár volt rajtunk, amik lyukokat ettek a paradicsomomba. Az egész termést tönkretették. Gyorsan felhívtam a szomszédot, és mondtam nekik, hogy ezek a bogarak tönkretették a paradicsomainkat. Ő is kiszaladt, megnézte a saját paradicsomjait, de az övével semmi gond nem volt, kb. Annyira lakott tőlem, mint ide az első sor. Mondtam Istennek, oké, ez most mi volt? Hiszen én imádkoztam a paradicsomomért, az Úr nevében megkentem őket olajjal. Én sokkal szellemibb vagyok, mint a szomszéd. A bogarak miért csak az én paradicsomomat ették meg? Isten azt mondta, én soha nem mondtam, hogy ültess paradicsomot, így nem is volt kötelességem vigyázni rájuk. Gyerünk, hallja valaki, amit mondok? A tőled telhető legjobb önmagad kell, hogy legyél. Légy képes önmagad lenni. Legyen rendkívüli hozzáállásod önmagadhoz. És még ha csak egy átlagos ember vagy is, akit a világ soha nem fog megismerni, akkor is élhetsz egy rendkívüli életet, és rendkívüli dolgokat tehetsz Istenért, és bármerre mégy, ott áldás lehetsz. A mennyben híres lehetsz, még ha itt nem is leszel az. Dicsérjük Istent! Amen!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, elhunyt Témár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elhunyt Témás Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla

0: Néptánc Együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tancékvezető volt az Állami Palett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicagóban, a korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A kivitelezés csaknem 10 évet vett igénybe. Az intézménnyel jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban.
1: Időjárás.
0: Fokozódik a kánikula, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: Olyan ő, hogy megáll.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 19-e. 82 éve jelentek meg a Life magazinban például Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. Capa volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban a partra szállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2-ig 6 tekercsfilmet fotózott el, majd az első kórházhajóval visszatért Portsmouthba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsületetlen értékű, megismételhetetlen fotó semmisült meg, a megmaradtak is elmosódottak lettek. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én 10 képet közölt Slightly Out of Focus, azaz enyhén életlen magyarázkodó kép aláírással. Az eset annyira felbosszantotta Capát, hogy később ezt a Kissé elmosódva címet adta önéletírásának is. 35 éve Magyarországon nemzeti emléknap a mai, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona elhagyta Magyarországot, ehhez kötődően június utolsó szombatja a magyar szabadság napja. 863 éve harmadik István magyar király Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja, negyedik István felett. Harmadik István száműzött nagybátyja István herceg első Manuel bizánci császár támogatásával elűzte, így a király Ausztriába menekült. A bizánci birodalomtól túlságosan is függő negyedik László helyett a főurak bátyját, második Lászlót ismerték el királynak, ő azonban már 1163. januárjában elhunyt. Júniusban negyedik István döntő vereséget szenvedett, menekülés közben fogságba esett, de harmadik István szabadon bocsátotta. 1163 őszén megkötötte első Manuellel a belgrádi egyezményt, amelyben a bizánci császár Magyarország törvényes uralkodójának ismert el, valamint a dalmát, horvát és szerémségi területek fejében megvonta további támogatását negyedik Istvántól. Harmadik István nem adta át a területeket, így 1164-ben és 1165-ben beavatkozott negyedik István oldalán, aki Magyarországot ajánlotta fel neki hűbérül. A bizánci birodalom végül 1165-ben keberezte be Horvátországot, Dalmáciát, a Szerémséget és Boszniát is, sőt Zimonyt is elfoglalta negyedik István áprilisban bekövetkezett hirtelen halála után. 198 éve született Tan Mór festőművész, a magyar történeti festészet jelentős képviselője, Tan Károly vegyész bátyja. Tanulmányait a Bécsi Akadémián kezdte, majd Rómában és Párizsban folytatta. Mint fiatal festőnövendék, akvarelljeivel a szabadságharc lelkes krónikása lett. Az elnyomatás éveinek tragikus eseményére céloz Újoncozás című műve. Történeti képeinek zömét a 60-as években alkotta, ez időtől kezdve a falfestészet területén is kiemelkedő műveket alkotott, ilyen például a Vigadonban lévő Attila lakomája című műve. Főbb alkotásai még a Nyári és Pekri elfogadása, a Halászat vagy az Újoncozás. 124 éve született Bán Frigyes, Kossuth Díjas rendező, Kassán látott napvilágot, Hári János, Mátyás rendet csinál, ötös számú őrház, Valahol Olaszországban, Éjjeli zene, Tűzkeresztség, Csigalépcső, néhány az ő remek alkotásaiból. 113 éve született Gyurkovics Mária, Kossuth Díjas koloratúr szoprán opera énekesnő a mai napon, Kossuth Díjas, Liszt Ferenc Díjas érdemes és kiváló művész. 107 éve született Garas Klára, szintén a mai napon művészettörténész, a Szép Művészeti Múzeum volt főigazgatója, és 99 éve látott napvilágot Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, Budapesten látott napvilágot Hunyadi Buzás György néven, a József Attila Színház társulatának tagja volt, Benedek Elek meséiben mesélőként felejthetetlent alakított, de ott volt a Tüske a köröm alatt, a Szemben a Láncid oroszlánja, a Mesék az Ezer egy éjszakáról és az Rényi

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán például. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alku mértéke, különösen a panellakásoknál. Az ingatlan.com adatai szerint 2026 júniusára tovább javult a lakásvásárlók alkupozíciója. Budapesten az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 4%-ra nőtt. A nyári időszak visszafogottabb keresleteket veszett a vevőknek. A nyári hónapokban ugyanis általában javul az alkupozíció. Az ingatlan.com kedden közzétett adatai szerint júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban egyaránt nőtt az átlagos alku mértéke, ami kedvező feltételeket teremthet a vásárlók számára. A teljes budapesti használt lakóingatlanpiacot vizsgálva májusban átlagosan 2,5%-os alkura volt lehetőség, ez nőtt 3,4%-re. A megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken szintén javult a vevők helyzete. A Budapesten 50 és 100 millió forint közötti áron kínált használt lakások, családi házak, ikerházak és házrészek esetében is jelentős változás látható. Közben a szervezők lemondták a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztivál igazgató. Kreb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi 4 fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósítottuk meg, írta az esemény igazgatója a Facebookon. Közben Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Az önkormányzat a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a dunai limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára javasolta, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott sajtótájékoztató. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakemberi szakmai szervezet bevonásával készített el, de mint Kis László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződése módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére a projekt támogatására. Vizsi Zsolt reményét fejezte ki az iránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent. Tétény Éva, a harmadik kerület főépítésze elmondta az Inforádióban, hogy ez egy 8 országot érintő nemzetközi előterjesztés. Egy közös pályázatban a régi római birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus tartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz, jelenleg 2 méterrel a föld alatt van, fogalmazott. Hozzátéve, az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi, az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés. Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az óbudai hajógyári sziget esetében azért ez több 10 milliárdos költséget jelentene, tette hozzá. Közben tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben. A növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat a háttérszolgáltatókkal együtt 10,2%-át adja a GDP-nek, és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. Tóth Tamás, a KSH elnök helyettese bevezetőjében elsősorban a turizmus egyre erősebb makrogazdasági szerepére utalt. Ezután Német Eszter, a KSH főosztályvezetője szólt a tavalyi és az idei turisztikai szokások alakulásáról és a számadatokról. Az ágazat volumene ugyanakkor összességében még nem érte el a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordszintet. Ez meglepő, hiszen Budapest belvárosában alig lehet lépni a külföldi turistákról, teszi hozzá a laikus szemlélő, nem beszélve az elmúlt 7 év alatt felépült több tucatnyi új szállodáról és a fapados járatok belépéséről. A turizmus statisztikai fogalma ennél jóval tágabb. Beletartozik az is, ha valaki hazautazik a rokonokhoz vidékre, hétvégén leutazik a saját nyaralóiba, vagy átmegy vásárolni egy határon túli áruházba és fordul is vissza. A turisztikai szálláshelyeken összesen 47,2 millió vendégészakát regisztráltak 2025-ben, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá, akik nem csak nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem átlagosan hosszabb ideig is maradtak, és többet költöttek, mint korábban. A magyarok több mint háromszor annyi utazást terveznek belföldön, mint külföldön. A többnapos belföldi utazáson résztvevők aránya elmaradt a korábbi évektől, de akik útra keltek, átlagosan gyakrabban és hosszabb időre utaztak el. Közben Budapesten a 6. kerületi önkormányzat korlátozta az Airbnb-t, ezért a Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28%-os visszaesésével járt együtt. A turisták ezért más kerületet választottak. A főváros többi részén ugyanakkor tovább bővült a kereslet. A 6. kerület adatai nélkül Budapest vendégforgalma 12%-kal emelkedett. A kieső forgalom egy része a szomszédos kerületekben jelent meg, amely többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A turizmus gazdasági környezethez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma az elmúlt évtizedben mintegy negyedével csökkent, ezen belül az italt kínáló üzletek és zenés szórakozóhelyek száma 44%-kal esett vissza, ami igen nagy szám. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyók az idei szezonban is könnyen elérhetik a továbbra is népszerű horvát tengerpartot tehát. Ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keleti pályaudvarról július 3-án startol Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A július és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9 óra 35 perckor fut be. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 19-e van, péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Őszig haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Újabb parkosítás jöhet a Városligetben. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átütemezte a kormány Budapest szolidaritási hozzájárulásának befizetését, így a főváros átmeneti haladékot kapott. Az eredetileg tavasszal és nyáron esedékes részleteket nem kell most befizetni, azonban ősszel egy összegben jelentős összeget kell majd rendeznie a városnak. A döntés értelmében Budapestnek az áprilisi és júliusi részleteket október 15-éig kell megfizetnie a Magyar Államkincstárnak. Ez összesen mintegy 86 milliárd forintos kötelezettséget jelent. A kormány szerint az átütemezés célja a Budapest működő képességének biztosítása. A fővárosi önkormányzat korábban hivatalosan is kérte a szabályozás módosítását, arra hivatkozva, hogy egy újabb azonnali pénzlevonás veszélyeztethetné a közszolgáltatások zavartalan működését. A városvezetés szerint a haladék lehetőséget teremt arra, hogy a következő hónapokban folytatódjanak az egyeztetések a főváros hosszú távú finanszírozásáról. Ebben fontos szerepe lehet az augusztusra ígért pótköltségvetésnek is. A szolidaritási hozzájárulás kérdése az elmúlt években többször is vitát váltott ki a kormány és a főváros között. A kormány álláspontja szerint a tehetősebb önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell vállalniuk az állami feladatok finanszírozásában, míg Budapest vezetése úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer aránytalan terhet ró a fővárosra. Már jövő tavasszal megkezdődhetnek a parkosítási munkálatok a Városligetben. Erről Vitézi Dávid számolt be közösségi oldalán. A bejelentés szerint a következő időszakban a zöld felületek fejlesztése kerül a középpontba, és a területen nem épülnek újabb épületek. A tervek szerint a liget így teljes egészében visszakaphatja eredeti közparki szerepét. A parkosítás célja, hogy tovább növeljék a zöld felületek arányát, és még vonzóbbá tegyék a főváros egyik legnépszerűbb szabadidős helyszínét a sétálók, a sportolók és a családok számára. A kormány döntése értelmében emellett megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése is. A részletek egyelőre még nem ismertek, de a fejlesztések részeként a Városliget autómentesítését is előkészítik, ami jelentősen átalakíthatja a környék közlekedését. A Városliget az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési projektjének helyszíne volt. A mostani bejelentés alapján azonban a hangsúly a jövőben elsősorban már nem az új épületek létrehozásán, hanem a park zöld felületeinek megőrzésén és továbbfejlesztésén lesz. Új szakaszába lépett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs Bubi kerékpárok tesztelése. A fejlesztés részeként nem csak korszerű biciklik érkeznek, hanem a rendszer mérete is jelentősen bővül. Ráadásul a fővárosiak egy része hamarosan ingyen is kipróbálhatja az új bringákat. A főváros tájékoztatása szerint péntektől már feltűntek az első új kerékpárok Budapest utcáin. Egyelőre azonban még zárt tesztüzem zajlik. A BKK munkatársai, valamint szakmai partnerek, köztük a Magyar Kerékpáros Klub próbálják ki a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján még finom hangolhassák a rendszert. A teszt időszak után azonban a nagy közönség is nyeregbe pattalhat. Júliusban azok, akik érvényes bérlettel rendelkeznek a Budapest Go alkalmazásban, díjmentesen próbálhatják ki az új bubikat. Ehhez csupán regisztrációra lesz szükség, a részletekről pedig a BKK később ad tájékoztatást. A közbringa rendszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb fővárosi közlekedési fejlesztése lett. A jelenlegi rendszer indulása óta meg háromszorozódott a felhasználók száma. Több mint 300 ezer ember használta már a Bubit, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak. Az új rendszer indulásakor összesen 3300 kerékpár áll majd rendelkezésre a városban. Ezek közül 2500 hagyományos, míg 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Az e-bringák különösen a budai dombos területeken jelenthetnek nagy segítséget, hiszen a használók kisebb erőfeszítéssel juthatnak fel az emelkedőkön. A fejlesztés célja, hogy még többen válasszák a kerékpárt a városi közlekedésben, és tovább erősödjön az a szemlélet, amely szerint egy élhető városban a biciklizés nem csak közlekedési forma, hanem a mindennapi élet természetes része. Új vízdíjrendszert javasol Budapest, ingyenes alapmennyiség és sávos díjszabás jöhet. Alapjaiban változhat meg a vízdíjak rendszere a fővárosban. Budapest vezetése egy olyan új modellt javasol, amelyben minden háztartás egy meghatározott mennyiségű vizet ingyen kapna, az ezen felüli fogyasztásért pedig sávosan emelkedő díjat kellene fizetni. A városvezetés szerint a reformra elsősorban a klímaváltozás és a vízellátással kapcsolatos egyre gyakoribb kihívások miatt van szükség. Az utóbbi évek hőhullámai, a hosszabb aszályos időszakok és az egyre nagyobb ellátásbiztonsági kockázatok miatt a jelenlegi 2013 óta változatlan díjrendszer már nem képes megfelelően kezelni a kialakult helyzetet. Az elképzelés szerint minden budapesti háztartás automatikusan jogosult lenne egy alapmennyiségű, ingyenesen felhasználható vízre. Aki ennél többet fogyaszt, annak a vízdíja fokozatosan emelkedne a felhasznált mennyiséggel arányosan. A pontos határokat és díjtételeket egyelőre még nem dolgozták ki, de a cél egyértelmű, ösztönözni a takarékos vízhasználatot és visszaszorítani a pazarlást. A főváros hangsúlyozza, hogy a változás a legtöbb család számára nem jelentene jelentős többletkiadást. Számításaik szerint egy átlagos budapesti háztartás jelenleg körülbelül 1900 forintot fizet havonta vízdíjként, az új rendszer pedig várhatóan csak néhány száz forintos emelkedést hozna. A tervezet része az is, hogy a szociálisan rászorulók számára fenntartanák, sőt kibővítenék a jelenlegi támogatási rendszert. Emellett a főváros azt is szorgalmazza, hogy a települések visszakaphassák a vízdíjak meghatározásának jogát, vagyis a helyi szolgáltatók nagyobb beleszólást kapjanak a díjak kiszámításába. A javaslat hátterében a vízhálózat állapota is szerepet játszik. Az elmúlt időszakban Budapesten megszaporodtak a csőtörések, miközben a fővárosi vízművek jelentős, több 10 milliárd forintos hiánnyal küzd. A szakemberek szerint a hálózat fenntartása és korszerűsítése hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a rendszer pénzügyi alapjai is fenntarthatóvá válnak. A főváros arra is felhívja a figyelmet, hogy a budapesti vízdíjak nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsonynak számítanak. A vita azonban várhatóan még hosszú ideig folytatódik, hiszen a vízdíjak emelése mindig érzékeny társadalmi kérdés, különösen egy olyan időszakban, amikor a megélhetési költségek általánosságban is emelkednek. Különleges történelmi szabjákat mutatnak be a Budapesti Történeti Múzeumban. Ritkán látható fegyver ritkaságokkal várja a látogatókat a Budapesti Történeti Múzeum. Időszaki kiállítás nyílt ugyanis olyan különleges szabjákból, amelyek magángyűjteményekből érkeztek, és a 16. századtól egészen a 20. század elejéig ívelik át a magyar fegyvertörténet évszázadait. A tárlaton összesen 18 egyedi és gazdagon díszített fegyvert láthat a közönség. A kiállított darabok nem csak hat történeti szempontból értékesek, hanem művészeti alkotásként is figyelemre méltók, hiszen számos szabját különleges díszítések, míves markolatok és egyedi motívumok tesznek különlegessé. A bemutatott ritkaságok között helyet kapott egy egerben előkerült kard is, amely a török ellenes harcok időszakából származik, így a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakát idézi fel. A látogatók emellett egy 18. századi szabját is megcsodálhatnak, amelyet Buda és Attila alakjának ábrázolása díszít. A szervezők szerint a kiállítás nem csupán a fegyverek szerelmeseinek szól, a szabjákon keresztül ugyanis a látogatók betekintést nyerhetnek a különböző történelmi korszakok hadviselésébe, ötvös művészetébe és szimbolikájába is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holtpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz. Bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Érd környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel a politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
1: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
2: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, úgy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket jobba inteni, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénzt zsároljon tőlük.
1: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet-e egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
2: Hát ugye nagyon jól kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen-e, és kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küldte felhasználóiknak, hogy mire figyelnek, és inkább kritikusak legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
1: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban. Erről beszélgetek ma állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arról még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt? Hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készült deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorba használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csalók.
1: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
2: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondják a DP-k, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csináljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk. Mi ez? Honnan indult? Mik a veszélyei? Hogy milyen keretrendszerben szabályozható és miért nincs még szabályozva? Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk. És most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódása és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük is az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinációk, stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákba. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami, hát hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például ugye a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóva hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés, és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akkor a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk a áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyermekallergológiáról beszélgetünk. Ma a vendégem dr. Pászka Dóra, gyermekallergológus, gyermekorvos. Szervusz Dóra, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Na, kezdjük azzal rögtön, hogy sok szülő hónapokig fertőzésre gyanakszik akkor, amikor a gyerek tartósan köhög például, vagy náthás. Milyen tünetek utalhatnak arra, hogy valójában mondjuk egy poratka allergia áll a háttérben, illetve miben különbözik ez egy elhúzódó megfázástól? Hogyan lehet laikusként is azért jó eséllyel különbséget tenni?
2: Valóban a házi paratkának a diagnózisa az egy nehéz eset, mert hogy ahogy egy parlagfű allergiánál nagyon egyértelmű, hogy a nyár végén a gyermek tüsszők, folyik az orra, könnyezik a szeme, a házi paratka allergiánál sokkal elkentebbek a tünetek, tehát nem annyira egyértelmű. De nagyon jellemző ezeknél a gyerekeknél az, hogy az esti órákban ordugulás jelentkezik, reggel úgy kelnek, hogy be van dugulva az orruk, tüsszöknek, folyik az orruk, és aztán napközben egész jól vannak és tünetmentesek, de mindig valahogy ez az estére összpontosul ezek a tünetek. Egy fertőzésnél, egy betegségnél van egy dinamizmus ezeknek a betegségeknek. Jön esetleg egy vírusfertőzés, egy láz, egy elesett általános állapot, és akkor jönnek a felső légúti hurutos tünetek, amik aztán egy sűrű orr folyással kezdődnek majd ez az egész, ez a hurutosság oldódik. De a házi paratkára az jellemző, hogy állandóan dugul az orruk, főleg a fűtésszezonban, a téli időszakban. Ezek a gyerekek nagyon sokszor krákoknak, mert hogy viszket a torkuk. Van egy torokirritáció, és hiába használnak orspréket, gyakorlatilag ez nem oldja meg hosszú távon az ő panaszaikat.
1: Mit lehet ilyenkor tenni? Nyilván van egy csomó minden, amit takarítás, higiénia szempontjában meg kell tennünk, és meg lehet tenni a poratka ellen, de mi az, ami mondjuk rögtön enyhülést tud hozni, illetve milyen óvintézkedéseket követhetünk el, megelőzhető ez, illetve ezt hogyan kezelik, ha kiderül, hogy erről van szó?
2: Hát ez a helyzet, hogy a házi poratka mentessé nem lehet tenni az otthonunkat, sok mindent meg lehet tenni érte, de csíra mentessé nem tudjuk tenni. Ezek a házi paratkák, ezek ilyen kis apró mikroorganizmusok, ízelt lábúak, amik így az ágyban érzik a legjobban magukat, mert ott egy nedves, meleg közegben szaporodnak, és a lehulló emberi hámsejtel táplálkoznak. Tehát ideális számukra az ágy. Igen. Tehát amit lehet tenni, az első körben az, hogy az ágyat megpróbáljuk allergénmentesíteni, az ágyneműt 60 fokban mosni, lecserélni, ha esetleg nagyon régi, az ágymatracvédőt használni, és hát minél kevesebb textília legyen az ágyban, tehát a plüssállatokat le kell redukálni, egy kedvenc alvóka maradjon, amit be lehet tenni akár a mélyhűtőbe, vagy kimosni ugyanúgy 60 fokot az ágyneművel együtt, mert hogy ez az a hőmérséklet, amit már ezek a poratkák már nem élnek túl.
1: Allergia gyermekkorban, erről beszélgetek ma dr. Pászka Dóra, gyermekallergológus, gyermekorvossal. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy gyakran halljuk ugye, hogy a poratka allergia nem csak légúti panaszokat, hanem bőrtüneteket is okozhat. Milyen kapcsolat van az allergia, az ekcéma és más atópiás betegségek között gyermekkorban? Milyen tünetet adnak? Mikor gyanakodjunk ezekre, és mit tehetünk ellene? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Allergiák gyermekkorban, erről beszélgetek mai szakértő vendégemmel, dr. Pászka Dóra gyermekallergológus gyermekorvossal. Ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy nagyon gyakran hallani, hogy a poratka allergia nem csak légúti panaszokat okoz, és az iménti beszélgetésben felsorolt tüneteket, hanem bőrtüneteket is ad. Milyen kapcsolat van az allergia, az ekcéma és más atópiás betegségek között gyermekkorban?
2: Atópiás dermatitis, légúti allergia, asztma, táplálékallergia, ezek mind ugyanannak a hajlamnak a különböző megnyilvánulásai, ezt hívjuk atópiának. Ez egy öröklött hajlam, ez arról szól, hogy egy idegen fehérjére, egy idegen allergére az immunrendszerünk hogyan válaszol. Itt egy fokozott válasz van, egy allergiás válasz. Általában azok a szervrendszerek érintettek, amikkel a külvilággal találkozunk, tehát bőr és nyálkahártya tüneteket okoznak, és ezeknek a betegségeknek van egy megfelelő sorrendje, ezt hívjuk atópiás menetelésnek, ami egymás után következik. Kis csecsemőkorban atópiás dermatitisszel vagy ekcémával indul, később táplálékallergia alakulhat ki, és ezt követően jelentkeznek a légúti allergiás tünetek, esetleg asztmába mehet át. Tehát ennek megvan a sorrendisége, de a házi poratkának van egy olyan tulajdonsága is, hogy a házi poratka ürülékében egy bizonyos enzim van, egy proteolitikus enzim, ami bontja a bőrben az epitelsejteknek vagy a bőrsejtek közötti kapcsolatot, tehát fellángoltatja az ekcémát. Maga a házi poratka testek és az ürülék is mind allergén szerepel, tehát egy atópiás dermatitisznél az ekcéma fellángolását láthatjuk azoknál a gyerekeknél, akiknél nagyon nehezen kezelhető ekcémát látunk, éjszakai állandó vakarózással, vízketéssel, mindig felmerül annak a lehetőség, hogy házi paratka allergiás gyermek.
1: Ilyenkor nagyon meg tudnak ijedni a szülők, és nyilván az ijegység az teljesen normális és érthető, és még az allergia vizsgálat előtt érdemes egy tüneti kezelést, ami enyhíti például a viszketést vagy a pirosságot alkalmazni. Mik lehetnek ezek? Illetve helyes-e ez a gondolatmenet?
2: Hát alapvetően, hogyha házi poratka allergia gyanú van, vagy házi poratka allergiás tünetek vannak, akkor első körben a légutaknak a gyulladás mentességét kell elérjük. Erre különböző speciális orsprék vannak, tehát nem a klasszikus megfázásos orsprék, hanem amiben gyulladás csökkentő szteroidtartalmú orsprék vannak. Egyrésztről, másrésztről a bőrgondos ápolása, tehát amikor egy ekcéma is fennáll, akkor a bőr hidratálása nagyon fontos, testápolók alkalmazása naponta egyszer-kétszer igény szerint kenni kell és védeni kell a bőrt a külső behatásoktól.
1: A vendégem ma a dr. Pászka Dóra gyermekallergológus, gyermekorvos, gyermekkori allergiákról beszélgetünk, és azzal folytatjuk majd, hogy miért kulcsfontosságú a pontos allergológiai kivizsgálás ilyen esetekben, illetve hogy hogyan segíthet a helyes diagnózis abban, hogy elkerüljük a felesleges gyógyszerezést és a tünetek későbbi súlyosbodását, és általánosan az allergológiai vizsgálatokról is beszélni fogunk, hogy tisztába tegyük azt, hogy ezektől nem kell félni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Allergiák gyermekkorban, erről beszélgetek ma vendégemmel, dr. Pászka Dóra gyermekallergológus gyermekorvossal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy miért kulcsfontosságú az, hogy egy pontos allergológiai kivizsgálás történjen ilyen esetekben, és hogyan segíthet helyes diagnózis abban, hogy elkerüljük a felesleges gyógyszerezést és a tünetek későbbi súlyosbodását, illetve azt is ígértem, hogy elmondjuk, hogy hogyan zajlik egy ilyen allergia vizsgálat gyermekkorban, hogy tisztázzuk azt, és tisztába tegyük azt, hogy nem kell ettől félni.
2: Ez így igaz, sokkal jobb, hogyha kiderül, hogy egy gyermeknek allergiája van, és bátran végeztessük vizsgálatokat, hogyha valóban felmerül a gyanú. Tehát szűrővizsgálatra nem alkalmasak ezek a tesztek, de hogyha gyanú van rá, akkor mindenképpen érdemes ezeket megcsinálni. A háziporatka allergia, miután nagyon elkent tüneteket okoz, és sokszor nehéz elkülöníteni, hogy mondjuk egy megnagyobbodott ormandula áll esetleg a háttérben, gyakori infekció, amikor a kisgyerekek bekerülnek a közösségbe, ez nagyon jellemző, hogy 3-4-5 éves korban sokszor betegek. Ez teljesen normális. Évi 10 megbetegedés, ez teljesen élettaninak tekinthető. De ha már felmerül a gyanú, akkor érdemes utána menni és kivizsgáltatni. Egy háziporatka allergiás gyermek sokkal rosszabbul aludhat, rossz az alvás minősége, ami a másnapi koncentrációját befolyásolja. Uh-huh. Egy nyitott szájjal való lélegzés, egy állandó gátolt orrlégzés sok problémát okozhat, hogyha nem zárja be a gyermek a száját, a nyelv nem tud feltapadni a felső szájívhez, szájpadláshoz, és nem alakítja ki megfelelően a fogazatot, később fogszabályzás válhat szükségesség, logopédiai problémák jelentkezhetnek. Tehát számos olyan probléma indulhat el, amire az elején nem is gondolunk. Egy kezeletlen háziporatka később nagyobb eséllyel tud azt más megbetegedést kiváltani, ami egy rosszabb életminőséget jelent, egy állandó krónikus tüdőbetegséget jelent. Úgyhogy célszerű vizsgáltatni ezeket a gyerekeket. 3 éves kor alatt extrém ritka, hogy légúti allergiákkal találkozzunk, tehát inkább ez a kisiskolás korú gyerekeket érint. A kivizsgálása történhet bőrtesztet, ezt úgy hívjuk, hogy prick-teszt, amikor egy pici lándzsával a különböző allergéneket belevisszük a bőr felső rétegébe, és megnézzük, hogy milyen reakciót okoz. Ez egy viszonylag fájdalmatlan, gyors vizsgálat, nagyon jó tájékozódó vizsgálat. Ennél azért vannak precízebb eljárások, amikor is a szervezetben felszabaduló IgE típusú antitesteket keressük, specifikus IgE vizsgálatokat nézünk, ez vérvételből történik. Ha ennél is precízebbek akarunk lenni, és mondjuk egy immunterápiás kezelésben gondolkozunk, akkor érdemes molekuláris allergia vizsgálatot végezni, ami megmutatja, hogy a háziporatkán belül milyen bizonyos komponensek dominálnak az allergiában, és ez alapján megmondhatjuk azt is, hogy nagyobb az esély az asztma kialakulására, az atópiás dermatitis romlására, és alkalmas egyáltalán a gyermek egy immunterápiás kezelés elvégzésére.
1: Dóra, az helyes kijelentés, hogy manapság egyre több allergiás ember van, és sajnos egyre több allergiás kicsi gyerek is, és hogyha igen, akkor ez mi okozhatja?
2: Sajnos ez pontosan így van. Ez egy általános tendencia világszerte, hogy egyre több az allergiás, és nem csak a légúti allergiás, hanem a táplálékallergiás gyermek is felnőtt. Valójában multifaktoriális oka van az allergiáknak a megszaporodásának. A környezeti hatás, a légszennyezés, a mikroműanyagok, a mikrobiomunk megváltozása, a rengeteg antibiotikum használat, ez mind-mind befolyásolja az allergiára való hajlamot.
1: Tehát akkor tulajdonképpen arra kell odafigyelnünk, hogy ami lehetséges, azt belsőleg megakadályozzuk, és akkor itt ugye mindig szóba kerülnek a feldolgozott és az ultra feldolgozott élelmiszerek. De szumma szumárom, a lényeg az mégiscsak az, hogy figyelni kell a tüneteket. A gyerek az jelzi, hogyha valami nincs rendben, és akkor szakorvoshoz kell fordulni.
2: Ez pontosan így van. Tehát a gyerekek sokszor nem jelzik egészen pontosan a tüneteket, de nekünk kell feladatként észrevenni, hogyha valami nem úgy működik, nem úgy alszik, fúj az orra, dugul az orra, krákok, bármi más
1: rendellenes
2: tünetet produkál, akkor menjünk utána, és ne hagyjuk rá, mert minél később derül ki, hogy mi okozza, annál súlyosabb tünetei lehetnek és következményei.
1: A gyermekkori allergiákról beszélgettünk. Ma a vendégem volt dr. Pászka Dóra, gyermekallergológus, gyermekorvos. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Kozma Rita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel önelfogadásról, plusz size életről és öltözködésről, és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, beszélgetni fogunk, úgyhogy hölgyek, most lehet már hangosítani a rádiót. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk ér. Szia!
2: Szia Petra, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: No, kezdjük azzal, és akkor, hogy egy kicsit eligazodjunk ebben a témában, hogyan lettél te stílus tanácsadó, és mit jelent az, hogy megjelenés stratéga?
2: Igazából én már egész kis fiatalon, tehát 14 éves koromban művészeti pályára mentem, már általános iskolában is, de középiskolában textil és divattervező szakra mentem a művészeti szakközépbe, úgyhogy nekem már a textilek, illetve a művészet nagyon korán bekerült az életembe, de inkább művészeti oldalról, tehát nem mint stílus tanácsadó, divat kreátorként. Viszont ugye ez is érdekelt, tehát úgy éreztem, hogy ez is jól lenne megtanulnom, ilyen oldalról is megnézni a megjelenést, és ez nekem azért nagyon-nagyon fontos, mert stílus tanácsadóként is én nem csak azt nézem, hogy te neked milyen színek állnak ül, és milyen alkat vagy, és milyen fazonok, hanem összességében egy picit, mint művész is figyellek, hogy miben érzed jól magad, vagy a színek összhangja, milyen hatással van rád a színszimbolika, úgyhogy nekem ez így jött egészen korán, 21 éves koromban végeztem stylistként, stílus tanácsadóként.
1: A Forbes azt írta rólad, hogy a plusz size istennője, a Glamour azt írta, hogy plusz size guru, a Joy úgy apostrofált téged, hogy a testpozitivizmus hazai úttörője, a Marie Claire-ben pedig úgy szerepeltél, hogy világviszonylatban egyedülálló plusz size stílus biblia szerzője. Mesélj ezekről, hogyan jött a plusz size az életedbe? Mindig el tudtad fogadni magad? Nem volt ezzel problémád? Mert ugye manapság ez már egy kicsit kezd lágyul, de azért még mindig mi, akik nem a nagyon vékony típusúak vagyunk, azért szoktunk haragudni még Twiggyre például.
2: Igen, igen, ez szerintem teljesen helyén való, hogyha olyan szépség ideálokra, ha még csak titkon is egy picit dühösek vagyunk, akik olyan test ideált hoztak képbe, akik nagyon eltérnek egy egészségesnek tűnő, most ezt így mondom, egészségesnek tűnő testalkattól, és mondjuk, hogy egy Twiggyről van szó. Nem gondolom azt, hogy aki mondjuk vékony, feltétlenül egészséges, vagy egészségtelen, vagy aki teltebb, feltétlenül nem egészséges. Persze van az a test súly, túlsúly, ami már valóban kockázatot rejt, és én emellett nem is szeretnék elmenni, és nem is propagálnám az elhízást, tehát ez azért mindenkinek felnőtt emberként, hogyha felnőtt emberekről beszélünk, látnia, éreznie és tudnia kell magán, hogy hol van az eddig is, ne tovább, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. A plusz size igazából ez egy érdekes dolog, mert én sosem voltam klasszikusan plusz size alkat. Inkább csak azt mondom, hogy gyerekkorom óta mindig is jobban szerettem azokkal foglalkozni, akik egy picit perifériára kerültek, akikkel kevesebbet foglalkoztak, és most ugrok egy nagyot, néhány évtizedet. Nagyjából egy ilyen 11-2-3 évvel ezelőtt lett elegem. Egyébként én női magazinoknál dolgoztam divatszerkesztőként, vezető divatszerkesztőként, ahhoz főképp parcsú, vagy karcsú modellekkel dolgoztam együtt. És akkor úgy éreztem, hogy emellett számos nő megtalált, hogy Rita, hát nem csak, nem mindenki 90-60-90-es szupermodell méret és 20 éves, hogy velünk mi lesz. És így fogalmazódott meg bennem ez, hogy akkor szeretnék nem csak a klasszikus topmodelleknek segíteni. Mondta is egy barátom ezzel kapcsolatban, hogy írnom kellene egy könyvet, hogy topmodellek kíméljenek. Ezzel a címmel semmi bajom a topmodellekkel, de tényleg nem csak egyféle szépség létezik. És így kezdtem el elindulni ezen az úton, hiszen főképp a teltebb hölgyek találtak meg. Egyébként még talán 2010 körül öltöztettem a Tóth Verát, aki akkor még molett volt, azaz molett volt, és ő is mondta nekem, hogy hát, hogy teljesen el van veszve, nagyon-nagyon nehéz öltözködni, és ez így is van, tehát ez nem csak a Verára értendő, hanem mindenki, aki azért olyan mérettel rendelkezik, amelyre azért nehezebb ruhát találni, valóban nem könnyű. És akkor ugye még nem is volt annyira ez az online webshopos ruhavásárlás divatban, tehát kevesebb volt a készlet, és ő is mondta, mások is mondták, és így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni, ami nekem nagyon nagy szívügyem lett, mára már, illetve ez idő alatt sem csak plusz száz hölgyekkel foglalkoztam, illetve foglalkozom, viszont nekem ez egy ilyen nagyon nagy szívügyem lett, és elkezdtem beleásni ebbe magam. Külföldről inspirálódtam, illetve tanultam, tehát Magyarországon alig találtam erre vonatkozóan információt, és így belevágtam, mint stílustanácsadó, és elkezdtem magam edukálni ezen a területen, hiszen egészen másfajta fazonok, színösszetételek, anyagösszetételek kellenek, mondjuk egy alma alkatú, tehát törzsben mondjuk erősebb hölgynek, mint mondjuk egy SSMS méretű, homokóra alkatú nőnek.
1: A vendégem Makkoz Marita, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, képzőművész, akivel a plusz size divatról, öltözkedésről, az önelfogadásról, a testpozitivitásról és még sok minden másról beszélgetünk ehhez kapcsolódóan, úgyhogy hölgyek, mondom én azt bátran, hogy van remény és van vigasz is, úgyhogy ha valaki egy picit elveszettnek érzi magát emiatt, a testalkata vagy esetleges súlyfeleslege miatt, az most figyeljen nagyon, mert ki fogjuk könnyíteni az ő lelkét Ritával, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kozma Rita a vendégem, ma stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, plusz size témában, testpozitivitás témában szakértő, akivel ugye ezeket a témákat vagy gondolatokat már méltattuk is pár mondatban, de azért érdemes arról is tovább beszélgetni, hogy miért is írtad meg a plusz size stílus bibliát, ami világviszonylatban egyedülállóként tekinthető a Marie Claire szerint is. A Forbes úgy említ téged, hogy a plusz size istennője, és akkor ezek mentén kezdjünk el beszélgetni a könyvedről, illetve magáról a plusz size létről, és arról is, hogy ez egészséges tud lenni akkor, hogyha az ember odafigyel magára.
2: Így van, köszönöm szépen. Petra, örömmel válaszolok ezekre a kérdésekre, hiszen azt tapasztalom így az elmúlt években, hogy mindig vannak olyan értő fülek, akik pont erre vágynak, hiszen kortól függetlenül lehet valaki kerekdedebb, hogyha már a plusz size-ról beszélünk, és tudom, hogy sokan megkövezik azt, amikor azt mondom, hogy genetikailag is lehetünk teltebbek, de bizony egy szélesebb csípőcsontot nem nagyon lehet lefaragni, tehát az adott és mondjuk egy körte alkat, aki combban, fenékben, vádliban, lábszárnál erősebb, bizony azon nem sokat tudunk változtatni, egyébként gondoljunk akár Jennifer Lopezra, aki szerintem napi 5 órát edzés, mégis körte a testalkat és erősebb például ezen a testtájékon. Szerintem, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden testet, a legfontosabb az egészség. Tehát, hogy egészségesek legyünk, és emellett jöhet az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és milyen ruhákat viselünk. Amit szeretnék így kihangsúlyozni, kihangosítani, hogy attól, hogyha van rajtunk x kiló plusz, nevezzük plusznak, attól még igenis lehetünk csinosak, tehát ez a ruha összetétel, színek, fazonok, amit az imént is mondtam, ezek rendkívül fontosak, és nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha csak feketét, vagy csak zsákruhát ajánlanak egy teltebb alkatú nőnek, hiszen mondjuk egy mellben erősebb nőt, hogyha mondjuk egy olyan ruhát visel, ami derékban nem karcsúsított, vagy nincs egy olyan pont, ahol egy picit karcsúsított, akkor bizony erősíthet is. Én hiszek abban, hogy nem azon múlik sem a boldogságunk, sem az önértékelésünk, az önbizalmunk, hogy hány évesek vagyunk, avagy SS-t, vagy 2XL-es ruhát viselünk, hanem inkább hogyan tudunk a testünkkel bánni, és hogyan tudjuk azt úgy elfogadni. És nehéz erről beszélni, mert az elfogadás azt valóban nem egyszerű. Én nagyon sokáig nem szerettem például magam, hiába voltam fiatalabb, vagy vékonyabb, nem szerettem magam, nekem ehhez egy hosszú önismereti út kellett, terapeuta kellett, megfigyelni magam, megismerni magam, és másképp nézni a testemre. Tehát például nem úgy nézek ma már mondjuk a mellemre, hogy jaj, miért nem olyan, mint 20 éves koromban, hanem milyen jó, hogy egészséges és itt van.
1: Hogyan lehet ezt megtanulni?
2: Ne ragadjunk le a felszínnél. Rendkívül fontos, hogy ne csak úgy lássuk magunkat, hogy most éppen mi a női ideál. Próbáljunk meg minél távolabb kerülni azoktól az emberektől a fizikai valóságban és a social médiában is, az online térben, akik csak azt hangsúlyozzák és csak azt harsogják, hogy akkor vagy jó nő, akkor érezheted magad jól a bőrödben, ha így és így nézel ki. Nekem rengeteget segített például az, hogy a social médiában nem követek olyan alkotókat, hogy így mondjam, akik már bocsánat, de SS mérettel kiírják mondjuk az oldalukra májusban, hogy még távol van a Beachbody, mert ez eszméletlenül ártó, ártalmas. Én értem, hogy ő neki súlytól, alkattól függetlenül önértékelési vagy testkép panaszai és problémái vannak, de az, hogy egy úgymond klasszikus értelemben vett tökéletes modell alkatú nő is ezzel súlyozza a lelkünket, hogy még ő sincs rendben magával. Persze, hogy kapom a rengeteg üzenetet, hogy nem merek kimenni a strandra. Hát próbáljuk ezeket az embereket elkerülni, és nem azt mondom, hogy akkor most csak hamburgereket evő valakiket kövessünk, nem. Motiváló, erőt adó, edukatív, támogató tartalomgyártókat kell a social médiában követni, az összes többit pedig kidobni a kukába. Tehát nem kell, felesleges ez. Időt és energiát veszeltünk. Ugyanúgy a való életben. Persze lehet olyan kolléganő, aki beszól, meg a szomszédasszony beszól. Csak helyén kell kezelni nekem, mert azt mondta a pszichológusom, hogy az, aki bánt másokat, az, aki beszól neked, ő magával nincs rendben. Ettől még neked fájhat, meg fáj is. és azt is el kell fogadni, hogy igenis fáj, hogyha beszólnak. De hogyha már azt mondjuk, hogy aha, tehát valami gondja van magával, lehet, hogy nem is a testedre vagy a külsődre irigy, tételezzük fel ezt, hanem mondjuk arra, hogy nem tudom, neked már jobb a munkahelyed, vagy a párkapcsolatod, vagy bármi ilyesmi, csak nem tud hova beléd szúrni, ezért mondjuk a testedet bántja. Mert ezek ilyen kis apró lépések, de ezek mind fontosak ahhoz, hogy eltávolodjunk, és eltávolodjunk azoktól az emberektől, akik ártanak, és megértsük azt, hogy valójában nem minden arról szól, hogy mennyire vagyunk tökéletesek. Egyébként meg múlnak az évek, és egyre tökéletlen ember leszünk, ezt el kell fogadni.
1: A vendégem Kozma Rita, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, a Plusz Száz Stílus Biblia szerzője, akivel plusz száz életről, test pozitivitásról és egészségről beszélgetünk. Természetesen az önelfogadás is szóba kerül, mégis az is, hogy vajon magunknak, vagy inkább a férfiaknak akarunk tetszeni, és vajon attól félünk-e, hogy a többi nőnek nem tetszünk, a magunk tükörképe nem tetszik majd, vagy hogy a pasiknak nem fogunk tetszeni akkor, hogyha nem nátszálok, hanem mondjuk a plusz száz kategóriába tartozó hölgyek vagyunk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Kozma Rita, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, életmódról, a testpozitivitásról, egészségről beszélgetünk. Rita a plusz size stílus biblia szerzője, akiről a Forbes azt mondta, hogy a plusz size istennője, a Glamour pedig azt, hogy plusz size guru. Úgyhogy hölgyek, aki úgy érzi, hogy a plusz size kategóriába tartozik, figyeljen ő is, de figyeljen mindenki, hiszen az önelfogadás az valójában nem a testünk méretétől függ, de akkor kezdjük ott, hogy tulajdonképpen ki számít mai napság plusz száznak, és vajon magunknak akarunk tetszeni, vagy a többi hölgynek akarunk tetszeni, vagy attól tartunk, hogy plusz százként a férfiaknak nem fogunk tetszeni. Hol kezdődik ez a probléma?
2: Nagyon jó kérdések. Akkor kezdeném ott, hogy mi nevezhető, vagy kinevezhető plusz size-nak. Alapvetően ez egy nagyon egyszerűen megfogalmazható, van az SM és LS méret, és igazából az XL-től kezdődik, tehát ez már a plusz mérethez tartozik hozzá, de nem, ezt gyorsan hozzá is tenném, mielőtt
1: megdorgálnak?
2: Megdorgálnak, és most szépen fértük ki magunkat, igen. A plusz size, ezt nagyon-nagyon szeretném kihangosítani jó pár hangszóróval, hogy ez nem egy negatív dolog, ez nem egy olyan borzasztó megnevezés, amitől el kell szaladnunk, és úristen, hogyha én ennek tartom magam, vagy ebbe tartozom, akkor én valami már bújjak el a barlangomban, nem, ez igazából csak számok. És ez ugyanolyan, mint a korunk is, hogy most az, hogy 35 vagy 45 éves vagy, lehet, hogy már jobban oda kell figyelned erre, vagy arra, vagy amarra, egészséged szempontjából, de ugyanaz az értékes ember vagy, hogyha az vagy. Tehát itt is csak az, hogy most melyik ruhát veszed le a polcról, vagy éppen melyiket rendeled meg. Én úgy gondolom, hogy ez nem jelent semmit. Tehát, hogy ezek csak számok, és egyáltalán nem szabad magunkat rosszul érezni, hiszen mondjuk, hogyha valaki 180 centi, szinte vékonyként is már az XL-es darabokért kell nyúlnia, hiszen lehet, hogy szélesebb a válla, vagy a háta, vagy nagyobb a melle, és ez abszolút előfordulhat, és ezt a könyvemben is kihangsúlyoztam, tehát, hogy ez nem egy szitok szó, és bármilyen alkattal lehetünk, bármelyik testrészünknél, például említettem az imént a körte alkatot, szélesebb csípő, lehet, hogy XL, 2XL, 3XL-es nadrágot, szoknyát kell vásárolnunk, de körte alkatból kifolyólag, ugye, ami olyan, mint egy körte felül keskenyebb, alul szélesebb, felülre meg lehet, hogy csak egy MS blúzt kell vennünk, vagy mondjuk egy eper alkatnál fordítva. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy szitok szó. Nagyon sajnálom egyébként, és jó, hogy erről beszélünk, mert nagyon sajnálom, hogy Magyarországon ez egy ilyen kicsit ördögtől való dolog lett, hogy úristen, én nem akarok plusz size lenni, nem vagyok az. Ez az egyik, amit tapasztalok, a másik pedig, hogy egy gusztusosan kerekded, és emellett egészséges, de mondjuk egy 44, 46-os, 48-as méretű plusz size modellre mondják mondjuk a nők, vagy a követőim, hogy ő nem is plusz size, és kérdezem, hogy miért nem? Mert ő nem egy elhízott kövér nő, és mondom, a plusz size nem azt jelenti. Egyébként, ha már ott tartunk, akkor inkább a super size az a 50-es, 52, 54-es méret fölötti tartomány, ami már ténylegesen azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egészséges, nem tudom kijelenteni, mert nem vagyok orvos, de attól, hogy neked plusz méreteid vannak, ez csak egy megnevezés, úgyhogy ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogyha valaki most hallgat minket, és ő azt mondja, igen, én 2XL-es, 3XL-es ruhát vásárolok magamnak, és ez plusz size-nak minősül, vagy egyébként már körvének is szoktuk nevezni, hogy ez egy picit ilyen elfogadható, vagy elfogadottabb. Ez egy méret, ez egy méret tartomány, arra kell odafigyelni, hogy mit és hogyan hangsúlyozunk magunkon a bőrfelületeket, például egy szép dekoltás, az arcápoltsága, a frizura. Én nagyon szeretem például a teltebb hölgyeknél, hogyha látszik a boka, vagy a tukló, tehát, hogy azok a vékonyabb pontok, amelyek optikailag karcsúsítanak, vagy egy jól szabott karcsúsított blézer, ezek mind-mind ugyanolyan csinossá tesznek egy plusz size nőt is, mint mondjuk egy normál size, egy normál méretű nőt. Vagy egyébként a minus size, ami a XS-es és alatta tartomány. Uh-huh. Tehát valójában ezek számok. És volt még egy gondolat, amire rá szeretnék kapcsolódni, itt a férfiak említettem, hogy a férfiaknak akarunk-e tetszeni. Ezt nem szeretném kihagyni a beszélgetésünkből. Kérdezzük meg a férfiakat, hogy nekik milyen nők jönnek be, de ne csak azokat a férfiakat, akiket ránézésre látjuk, hogy csak a test dominál, hanem úgy bárki. Tehát ahogy nekünk nőknek sem ugyanaz a pasi jön be. Tehát, hogyha most szembe jön veled 10 nő vagy 10 barátnődet megkérdezel, 10-ből 8 másféle férfi típust fog mondani, és egyébként nem csak a külső számít teszem hozzá. Ugyanúgy a férfiaknál ugyanez van. Nézzük meg az utcán, kik sétálnak kézen fogva, top modellek. Barbie és Ken, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy húsvér emberek sétálnak kézen fogva az utcán. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a nők találták ki, vagy én nem akarom a nőket hibáztatni egy másodpercig sem, hogy a férfiak csak a top modell alkatú nőket szeretik, ez kizárt. És a férfiakat is értékeljük annyira, hogy ők sem csak egy testet látnak egy nőben. Tehát legyünk önmagunk, ragyogjunk, adjuk önmagunkat szellemileg, mentálisan, minden, hogy a humorunkkal, és igazából a férfi is azt látja, hogy mi egy komplex ember vagyunk. Plusz kilók ide, vagy plusz kilók oda.
1: Kozma Rita a vendégem, stílustanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz size létről, a test pozitivitásról beszélgetünk, és természetesen szó lesz arról is, hogy az ő könyvében miről is van szó, pontosan a plusz size stílus bibliáról, és arról is beszélgetni fogunk, hogy ez az önbizalom hogyan megtartható. Tehát mi a titka annak, hogy az ember ne csak hullámokban érezze jól magát a bőrében, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Kozma Rita stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, a Plus Size stílus biblia című könyv szerzője, akivel a Plus Size létről, a test pozitivitásról beszélgettünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk első körben akkor most, hogy hogyan tudjuk megtartani ezt a magabiztosságot, hogy ez ne csak egy helyzet, vagy egy adott pillanat, vagy adott nap legyen, hanem egy folyamatos állapot.
2: Nem gondolom, hogy feltétlenül burokban kellene élnünk, mégis egy picit visszautalnék arra, amit már korábban említettem itt a beszélgetésünk során, hogy szelektáljunk, és nem mindegy, kivel vesszük magunkat körbe, mind az offline, tehát mind a személyes, fizikai létezésünkben, térben, és mind online is. Én hiszek abban, hogy minőség, mennyiség felett, és gondolkodjunk el, üljünk le, hogy tényleg kire van szükségünk. Most nem azt mondom, hogy akkor angolosan lépjünk ki azokból a kapcsolatokból, amelyek nem táplálnak, nem erősítenek, nem támogatnak minket, illetve nem azt mondom, hogy csak olyanokkal vegyük körbe magunkat, akik dicsérnek és bókolnak, és azt mondják, hogy minden szuper. Ezt nekünk kell, tehát ez megint egy önismereti út, tehát ezt nekünk kell meglátni, hogy mi az, ami nekünk támogató és jó és szerethető, és mi az, ami nem is. Akár ha családról is van szó, és most itt a pszichológus kolléganőm, bár nincs itt most jelen a beszélgetésnél, de vele szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire fontos, még akár a családról is van szó, hogy olyan családtag, aki igazából kedvünket szegi, vagy beszólogat, bántalmaz minket verbálisan, ő a velük való kapcsolódást is minimalizálni kell. Egyszerűen a saját mentális és mindenféle egészségünk érdekében muszáj meghúznunk a határokat. Ugye a határhúzásról már nagyon sokat hallottunk, igen, ez egy létező dolog, amit alkalmaznunk kell. Tehát nagyon fontos a határhúzás és a nemetmondás itt is ebben a kérdéskörben, és ahhoz, hogy megtarthassuk azt a nagyon nehezen és lassan, mert ez az igazság, hogy lassan és nehezen építhető az önbizalom, de ha már elkezdünk olyan könyveket olvasni, akár a social médiában olyan tartalomgyártók videóit, posztjait olvasni és hallgatni, akik valóban segítenek minket, akár stílus tanácsokkal, már is könnyebb egy picit az élet, akár teltként is, hogyha látjuk, hogy igenis ránk is lehet olyan ruhát találni, amiben valóban csinosak lehetünk és jól érezhetjük magunkat az életünk minden területén. Tehát, hogyha ezekre fókuszálunk, akkor előbb-utóbb ezek is erősítik az önbizalmat, illetve ezek is jobban megtartják azt az önbizalmat. Én hiszek a jó és támogató párkapcsolatban, de azért nem annyira szeretem extra mód kidomborítani, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű kérdés, meg nem feltétlenül ilyen egyszerű élethelyzet. Viszont, hogyha beengedünk valakit az életünkbe, akkor az valóban egy támogató társ legyen, de hogyha éppen nincs egy olyan társunk, akkor a barátok, a barátnők mind-mind olyat érdemes választani, akik ebben támogatnak minket. Ahogy említettem, és el kellene egy picit rugaszkodni attól, hogy mi csak testből állunk. Tehát nem szabad a testet ilyen jellegűen, ilyen formában, felszínként ennyire kiemelni és trónra emelni, mert foglalkozni kell a testünkkel. Az igényesség alapja, hogy foglalkozunk, öltöztetjük, kisminkeljük magunkat nőként, vagy valaki nem sminkeli ki magát. Egyébként a teltebb idomú nőknél én azért nagyon szeretem ajánlani a sminket, mert eleve a teltebb hölgyeknek általában nagyon szép az arcbőrük, és érdemes kihangsúlyozni ezt a gyönyörű arcot, és ez egy picit egyébként el is tereli a figyelmet a plusz kilókról. Tehát, hogy vannak ilyen kis apróságok, de hogy meg kell tanulni azt, hogy a testünk igazából egy nagyon fontos létezési részünk, és elsőlegesen nem az, hogy mi kirakatba tegyük magunkat, hiszen hogyha nem vagyunk modellek, vagy nem kell a testünkből élnünk ilyen formán, mint mondjuk itt top modellnek, akkor nem kell a szó klasszikus értelmében tökéletesnek lennie, és párkapcsolat szempontjából sem kell tökéletes lennie, ahogy a férfiaknál sem várjuk el, hogy tökéletes legyen a testük.
1: Rita, mi ez az 5 mondat, amit a leginkább hasznosítani tud az ember útravalóként tőled a plusz size-zal kapcsolatban, a plusz size léttel kapcsolatban, illetve a test pozitivitással kapcsolatban?
2: Hú, nem könnyű megfogalmazni 5 mondatban, de igyekszem. Nem gondolom azt, hogy sorrendben fogom mondani, vagy a sorrendiség számít, igazából most a 4 eszembe jut 5 mondat. Az egyik az, hogy az értékességem és az, amiért én büszke lehetek magamra, az nem csak a testemben nyilvánul meg, hanem egészen más dolgokban is. Mit tettem, mit teszek, mit tanultam, mit dolgozom, mivé akarok fejlődni, mi vesz körül engem. Ez egy mondat. Teltebb hölgyként is lehetünk nagyon-nagyon csinosak, csak meg kell találni a hozzánk illő fazonokat, színeket, mintákat, színösszetételeket és stílust. Ehhez pedig ajánlom, hogy érdemes olyan könyveket olvasni, vagy olyan tartalomgyártókat követni, akik magyarokat, külföldieket, akik ebben segítenek. Vegyük körbe olyan emberekkel magunkat, akik valóban építőek, segítőek, támogatóak, és várjuk ki, dobjuk ki azokat, most ez a dobjuk inkább a, mondjuk a social media oldalra értendő, tehát természetesen az életünkből személyesen nem, ne dobjuk ki, csak inkább azt mondom, hogy minimalizáljuk a találkozások számát azokkal az emberekkel, akik lehúzóak, bántóak, bántalmazóak. Azt gondolom, hogy nem a méretünk határozza meg az, hogy mi nők vagyunk. Sőt, tovább megyek, nem a számok határozzák meg, mint korban, mint ruhaméretben, mint súlyban, hiszen mondjuk hallottunk ilyeneket különböző influencerektől, hogy bizonyos súly felett már egy nő nem nő, itt a magasság is számít, és mindenek előtt az egészség. Elég hosszan mondom ezeket az egy mondatokat, összességében nem a testünk határozza meg azt, hogy kik vagyunk. Ez egy picit elrezonál az egyes pontra, de nagyon fontos, hogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez nem azt értem ez alatt, hogy ne foglalkozunk a testünkkel, de ne a testünk legyen az elsődleges.
1: Nem muszáj egy legyen nyilván, nem is kell ezért összeszámolnunk. A lényeg az, hogy vannak olyan sarokpontok, amiket magunkkal vihetünk, amiket magukkal vihetnek a hallgatók, annak érdekében, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, és hogy visszatérhessenek ezekhez a mondatokhoz akkor, amikor elbizonytalanodnának. Rita, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, Petra, a beszélgetést. Nagyon jól éreztem magam.
1: Kozma Rita volt a vendégem, stílus tanácsadó, megjelenés stratéga, akivel a plusz száz létről, a test pozitivitás, illetve a Plus Size Stílus Biblia című könyvéről is beszélgettünk. Köszönjük még egyszer!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: de több, mint amit vársz. Most én.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, elhunyt Témár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, Obama központ nyílt Chicagóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elhunyt Témár Sándor Kossuth-díjas néptánc koreográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A szolnoki születésű művész 1958-ban alapította meg a Bartók Béla Tánc Együttest. Itt alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához. Ezt követően tanszékvezető volt az Állami Palett Intézetben, valamint a Magyar Állami Népi Együttest irányította. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével létrehozták saját társulatukat, a Csillagszemű Gyermektánc Együttest, amellyel Európán kívül a világ legkülönbözőbb tájain képviselték hazánkat. Tímár Sándort 95 évesen családja körében érte a halál. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Obama központ nyílt Chicago.

13-19 fok után, napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in